0: A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el ajánlt fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a negyedik programját ebben a Dedoft fel, ajánlj fel programban, ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedésen, bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
1: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
1: Mindig egy nagy öröm, vagy egy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
1: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
1: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.

0: 2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabeth üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabeth nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg. Kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor, hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án indult útnak, 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat. És az most muszáj volt szal végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt. 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv? Megérkezik Sárospatakra? Mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabet, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés. 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló, úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. és a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért, hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Ja, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni, illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv, és itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretne ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországba éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, tehát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdélyi Ibolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne meg, segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuchs Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások, miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuchs Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van a gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó, 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás az Istennel való kapcsolatot jelenti, már itt a földön, Isten háza, a templom, a jeruzsálemi templom örömmel töltötte el minden izraelita szívét. Mi, római katolikus keresztények is boldogok és hálásak vagyunk abban az egészen más eredetű és szerkezetű templomban, amelyet mi is Isten házának nevezünk. Csakhogy ez már magát, Jézus Krisztust, az új és örök szövetség szerzőjét jelképezi. Jézus Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven Ámha Árec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangélium a 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására.

Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetes női életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát. Valóban pásztorom nekem az Úr. Beletartozom-e én a nyájba, az egyházközségbe, ahol élek? Közösséget vállalok-e a többiekkel? Miért vagyok kimerült és levert? Azért, mert annyit dolgozom a családomért, annyi áldozatot hozok az embertársaimért, vagy azért, mert a bűnös és önző életmódom teljesen közömbössé tesz Isten és embertársaim iránt, és kiéget. A papi és szerzetesi hivatások a Jézust követő, Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény, mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd

0: Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertéstartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolitról, aki előbb-utóbb megérkezik Egerbe, de ha emlékeznek rá a kedves hallgatók, még nincs Egerben ő, hanem egyelőre az esztergomi érseki széket, mint kormányzó korában adminisztrátor foglalta el nagy nehezen, hiszen azért itt borzasztó fiatalon helyezték be ebbe a székbe. Talán ott tartottunk, hogy nyilván sokaknak nem tetszett ez a nagyon gyors egyházi felemelkedése, ezért egy viszonylagos szabadságra küldte őt második László király egy 8 hónapos szabadságra, és ebben az időben próbálták azt eldönteni, hogy a korábbi adásokban többször emlegetett Bakócz Tamás egri püspök olyan kompromisszumos javaslatot tett, hogy akkor ő átveszi az esztergomi érseki széket, és ezáltal a magyaroknak egy magyar egyházi méltóságuk lesz, és akkor kárpótlásul kapja meg Esztei Hippolit az egri püspöki széket. Na, hogy ez hogyan alakult, hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha az egri püspökökről beszélünk, hogy valóban egri püspök lesz belőle, de hogy hogyan, mikor, erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Szóval ő körülbelül az 1400-as évek legvége táján ment egy ilyen hosszabb itáliai szabadságra, ki tudja, mikor járt ő utoljára otthon, de 8 hónapra hazaküldték, lehet, hogy még neki is jól esett, de egy picit ugye az űrzavaros helyzetet enyhíteni, őt

0: távolították a színről, és ugye volt ez a felvetés, hogy akkor ő adja le ezt az esztergomi legmagasabb egyházi pozíciót, és legyen ő egri püspök.
1: Igen, ez valóban így van, csak ugye ezt nem dönthetik el csak a magyarok.
0: Ehhez kell már a pápa?
1: A szentszék. Bizony, a szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az az esztei Hipolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket, ahhoz neki több joga van, és azt is mondta, hogy hát igazából akkor ő nem kapta meg, hanem akkor Rodrigo Borgia kapta meg, de ugye ő se járt itt soha, úgyhogy igazából nem szerepel a püspököknek a listáján, csak bizonyos időre ugye javadalmat szerzett Egerbe, és hogy amikor pápa lett, 6. Sándor néven, akkor ő is Ascanius Sforza javára mondott le az egri püspökségről, amit azonban közben már ugye betöltöttek Nagy Lucsei Orbánnal. És na a lényeg az, hogy most megint bejelentkezik, hogy akkor már inkább ő szeretné az egri püspökséget. Végül az lett a megoldás, hogy végül is kiengesztelik azzal, hogy kap Magyarországon birtokokat, illetve egyházi javadalmakat, ezért aztán ő hajlandó volt visszavonulni, úgyhogy magyarországi javadalmakkal megerősödve ő elállt attól, hogy akkor útjába legyen ennek a szerződésnek. Közben egyébként még a német-római császár is, Miksa is beavatkozott a dologba, mert ő meg úgy volt vele, hogy neki az lenne jobb, hogyha Esztergomba maradna esztei Hipolit, mert hogy az Eszte család ugye az nagyon jó kapcsolatokat ápol a német-római birodalommal, ugye ezt a múlt műsor elején emlegettük a családi kötődéseket, és neki az nagyon jó jönne, hogyha Magyarország legfőbb egyházi méltósága egy barátságos családból származó valaki lenne, akit ők előképpen tudna befolyásolni, főleg akkor, amikor Magyarországon is ilyen zűrzavaros viszonyok vannak, hiszen második Ulászló meg Beatrixnek a kapcsolata, meg ugye még akkor még ott a még Korvin János is ott van a színen, tehát hogy neki nagyon jó lenne az, hogyha lenne ott egy biztos pont. Tehát amint látjuk, most is megoszlik mondjuk így, hogy a nemzetközi közvélemény. Vannak, akik azt szeretnék, és amellett kardoskodnak, hogy esztei Hipolit bármilyen fiatal is maradjon csak ott, mert az ő politikai érdekeik azt kívánják, és velük szemben ott van tulajdonképpen a magyar országgyűlés, akik meg nem akarják. Nyilvánvaló, hogy a királyné Beatrix azt akarja, hogy maradjon, mert az neki egy erősebb szövetséget jelent. Magyarországon ő ellene is elég jáskálódó figurakkal szemben. És akkor a vége aztán az lesz, hogy a pápa, ugye most 6. Sándorról van szó, aki esztei Hipolitnak az útját eddig is azért eléggé egyengette, végül is úgy látta jónak, hogyha a bíborosi konzisztóriummal megtárgyalják a dolgot, és végül is 1497-ben, tehát azért nem olyan gyorsan ment ez, 97. december 20-án sikerül megoldani a dolgot, hogy esztei Hipolit lemond az esztergomi érsekségről, és utána pedig 19 éves korában átmegy az egri püspökségbe, hát megint csak ugye adminisztrátorként, mert hogy semmilyen egyházi szentelésben nem részesült még.

0: Ezt amúgy lehet tudni, hogy gyakorlatilag ahogy ő haladt előre az életében, mert az előző adásban ezt említetted Péter atya, de most akkor felidézem, mert nyilván nem mindenki emlékszik rá, vagy nem hallgatta azt az adást, hogy gyakorlatilag egész életében nem történt meg az ő pappá szentelése. Hogy ezt mondjuk tényleg, hogyha már ilyen hamar elindult a folyamat, és mondjuk már végre elérkezett ez az ominózus 25 év, vagy mondjuk a pappá szentelésnek a 20 év, hogy ez miért nem történhetett meg? Mert hogy már tulajdonképpen okafogyottá vált?
1: Nem akarta.
0: Nem akarta. Tehát, hogy erről van feljegyzés, hogy ő nem akarta?
1: Nyilvánvalóan, ha akarta volna, akkor...
0: Akkor megtörténik.
1: Akkor megtörtént volna. Tehát ő nem akarta azért teljesen elkötelezni magát a papi pálya mellett. Mondjuk így, hogy a korabeli reneszánsz gondolkodásnak megfelelően ő az egyházi pozíciókat, illetve az egyházi javadalmakat leginkább úgy képzelte el, mint az egyéni boldogulásának a forrásait. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult.
0: Én abszolút értem, csak
1: tehát arról hogy van szó, hogy ő...
0: Most éppen ez az út, de az akár
1: szépen,
0: már mikor
1: szeretne
0: változtathatna.
1: Nagy lábon élni, szeretne jó módban élni, szeretne befolyásos lenni, és így tovább, és ehhez pénzre van szükség. És mit kell csinálni? Megszerezni egy csomó egyházi javadalmat, amiből mondhatjuk így, hogy potya pénz jön, mert ha nincs felszentelve, akkor még dolgozni sem kell, mert nem lehet. Úgy igazából.
0: Van csak, hogy tényleg ez a felszenteltség, meg a püspökké szentelés azért nem, tehát anélkül is megkaphatja azt, amit akar abban az adott pozícióban, és ennyi, és kész. Tehát, csak hát ez me, tehát hogy mondjam, én ezt értem, hogy itt tök fiatalon oda került a családi kapcsolatai révén, a nemesi származása révén, és ez nem is tetszett az embereknek, ebből lesz majd ugye előbb-utóbb a csere. Na de hát kérem szépen azért a későbbiekben, amikor már a gyereksége nem akadályozza meg, azért az megint ugyanúgy zavaró, hogy hát akkor, ha már itt tartasz, akkor azért minimum szenteltesd már fel magad.
1: Igen, és tulajdonképpen a pápa ezt annak idején Ince pápa erre kötelezte.
0: Igen.
1: De...
0: Kikérje ezt számon, igaz?
1: Igen.
0: Jó, már...
1: Főleg, ahogyan ugye halad előre, és még inkább mondjam, növekszik a hatalma és a befolyása.
0: Csak ez borzasztó igazságtalan mondjuk a többi felszentelt pappal és püspökkel szemben, szerintem.
1: Hát, nyilvánvaló. Tehát most ezt a Hippolitot nem úgy állítjuk a tisztelt rádió hallgatók elé, mint a korabeli papoknak és püspököknek a példaképét. Semmi esetrem sem, hanem inkább, bár ilyen, hogy mondjam, egész vidáman beszélgettünk erről a dologról, de hát az egyházi szempontból ez botrány.
0: Hát hogyne. Nem az, hogy vidáman beszélgetünk róla, hanem kimondjuk a tényeket, mert hogy ez most nekem civilként, meg mondjuk a történelemben jártasként, neked meg felszentelt papként, Péter atya azért, tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, meg dolgokat azzal magyarázni, hogy mindent helyezünk az adott korban. És az adott korban ugye, ahogy már sokat beszéltünk, voltak reneszánsz pápák, teljesen másképp éltek, ágyasokat tartottak, a jövedelemhalmozás, stb. Szóval ilyen, ez azért akkor is felháborító, vagy megbotránkoztató, csak ha tehát most valakinek ekkora hátszere van, mert ott van mögötte 6. Sándor pápa, akkor kérem szépen
1: egy magyar királynő, egy német római császár.
0: És akkor innentől fogva ő ezt megtehette.
1: Megtehette. Sőt, ahogy mondom, ő szépen még gyarapszik is, mert hogy közben, mivel hogy a király Ulászló többször is megengedte neki, hogy menjen vissza nyugodtan Itáliába, tehát nem csak egyszer engedte el 8 hónapra, hanem többször is elengedte, hogy huzamosabb időt ott tartózkodjon. Hát akkor már kihasználta az alkalmat, hogy ott is erősítse pozícióit. Úgyhogy 1497-ben megszerezi az milánói érsekség adminisztrátori tisztségét. Ugye ott meg, ott van, Milánó az egy azért izgalmas, mert
0: nagyon
1: az pontosan
0: gazdag,
1: a szforcáknak.
0: Igen, az ellenlábasoknak.
1: Így van. Az, akiket már közben sikerült azért megbékíteni, és akkor így milánói adminisztrátor is lett, sőt, utána 1502-ben, ugye akkor már egri püspökként megszerzi a kápuai érsekséget, utána 1503-ban a ferrarai püspöki adminisztrátorságot, sőt, később modenai püspökséget is megszerzi magának.
0: És akkor ezek csak az itáliaiak, és a magyarországi?
1: És a Magyarországon meg itt van Eger, és még azon kívül itt is azért megszerzi magának a tapolcai apátságot 1515-ben, amit utána a magyar rendek nyomására megint vissza kellett adni, tehát második Ulászló kötelezi, hogy adja vissza az előző plébánosnak, azonban utána megint csak visszaszerzi magának. Úgyhogy ezek után még Itáliában még az a megtiszteltetés is éri, hogy Miksa, a német-római császár, kinevezi őt olaszországi, itáliai helyettesének.
0: És
1: várakat ajándékoz nekik, kisebb várakat, Baldi és Montagno várakat neki ajándékozza Itáliában. Tehát azt lehet mondani, hogy a korabeli viszonyok között a leggazdagabb bíboros, a legnagyobb jövedelemmel rendelkező bíboros volt.

0: Akkor ide kerül Egerbe 1498-ba hivatalosan, ugye igen, akkor kapja meg az egri püspöki kinevezését, és erről már beszéltél, Péter atya, hogy egy ilyen jó 20 évet volt ő itt.
1: Igen, tehát ő az egri egyházmegyének a 41. püspöke, és 1497-től 1520-ig, ami azért eléggé hosszú, és ugye ő az első, illetve nem, de ő is ugye bíborosként van itt Egerben, illetve hát itt most pillanat rájunk meg, mert megint egy olyan dolgot mondtam, amit meg lehet kérdőjelezni, mert mondtam, hogy van itt Egerbe, ami azt jelenti, hogy ő az egri egyházmegyének a vezetője, de nincs itt Egerbe.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek ennyi tisztsége van, és hát azért valljuk be, hogy valószínűleg Itália felé mindig jobban húzhatott az ő szíve, hiszen ő egy itáliai ember, tehát hogy a bázisát, azt tudjuk, hogy hol tartotta, tehát hol volt ő mondjuk az év túlnyomó többségében megtalálható?
1: Különböző helyeken, tehát amíg 6. Sándor pápa uralkodott, addig ő Rómába tartózkodott, mert hogy nagyon jó kapcsolatban volt a Borgia családdal, tehát nem csak 6. Sándorral, hanem Cesare Borgiával is. Na most, amikor ugye meghal a pápa 1503-ban, és utána Giulio della Rovere-t választják meg pápának, ugye, aki a második Gyula néven ismert, ő nem szimpatizált annyira vele, legalábbis a kezdeti időben, akkor szépen elhagyja Rómát, mert nem érezte magát ott már biztonságban, mert hogy ráadásul ugye a Rómában, mivel a Rovere család az nagyon ellenséges volt a Borgia családdal, ugye megindult egy ilyen bosszúállási folyamat, tehát hogy a 6. Sándornak a híveit is el kell tüntetni a pozíciókból. Ugye ez már, hát egyesek ugye feltételezik, hogy talán maga 6. Sándor pápa is így került, hogy mondjam, a más világra, hogy megmérgezték, vagy rosszul adagolták a mérget, és akkor saját magát mérgezte meg. Tehát ezek ilyen talányok, de a Borgiák mérge az ilyen legendás. Na de utána ugye megindul a Cesarénak a leépítése, és ki is űzik Itáliából. És akkor nyilván a Borgiáknak a hívei, azok is ugye szétfröccsennek, ugye mit lehet csinálni, szépen hazamegy Ferrarába, ami egy biztonságos hely. És ugye ő, mint a császárnak a megbízottja, ő ott az nagyon jól el lehetett.
0: De most, ha már a méregről beszéltél, Péter atya, tehát ezt azért olyan sokan tudják meg, hát Lucrezia Borgiáról régebben az, tehát mint körülbelül Báthori Erzsébetről, ugye Szüzek vérét is, ugye tudjuk, hogy ez is milyen koholmány. Tehát én azért az, hogy Lucrezia Borgia egy nagy méregkeverő volt, és nagyon sok nem kívánatos férjét akár, vagy a család ellenségét mérgekkel likvidált, ezek azért megint a városi legendák, tehát hogy ezek nem igazak.
1: Így van, tehát...
0: Rehabilitáljuk őt is.
1: Igen, maradjunk akkor Lucreziánál. Tehát,
0: ő egy áldozat volt, mert igen, maradjunk annyiban, hogy tulajdonképpen ő az a fajta alárendelt nő volt, aki a bátyjainak és az apjának a hatalmi játékaiban ő tulajdonképpen mindig tehát irányított szerepet játszott.
1: Így van, egy sakbábú. Mindezek ellenére volt olyan férje, akit nagyon szeretett.
0: Igen, igen.
1: Tehát akivel tényleg jó kapcsolata volt, és végén harmadrendű ferencesnek állt. Tehát érezte ő azt, hogy az Isten előtt nem kedves ez, amit a kis családja művel. Tehát valóban ő a saját korának az áldozata, inkább sajnálatra méltó személy, hogy mint egy sakbábut pakolgatták ide-oda Itália térképén. Ugye felháborítóbb az apjának, 6. Sándornak a tevékenysége, aki meg mindent, még a saját gyerekeit is beáldozza ilyen szituációban. Tehát ez tényleg azt kell mondanunk, hogy mondjuk ki bátran, hogy azért az nagyfokú erkölcstelenség.
0: Igen,
1: meg akkor is, hogyha az Anyaszent Egyháznak a pápájáról van szó.
0: Igen, és most gondolj bele, Péter atya, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy mondjuk azt, hogy egy pap, aki már nem pap, hanem pápa, és most értem én, hogy megint 500 évvel ezelőtt vagyunk, tehát azért félre ne érts, Péter, hogy én nem a botrányokra akarok beszélni, hanem azt, hogy tehát azért valljuk be, hogy a gyerekeinket nem nyilvánosan, bármint, hogyha én pap vagyok, meg főleg pápa vagyok, ugye a gyerekeinket nem kéne nyilvánosan mutogatni, pozíciókat meg pláne nem kéne neki adni, tehát hogy ez igen, ez a közerkölcstelenség.
1: De az elődje is ezt csinálták.
0: Tudom, de nem csak róla van szó, most nem csak őt emelem ki, hanem az elődöket is pontosan, tehát hogy alapvetően, hogyha valakinek gyereke születik úgy, hogy ugye nem lehetne gyereke, mert hogy a cölibátust is vállalta a papsággal, akkor nem azt kellene, hogy még így pozícióba helyezem őket, és pakolgatom itt a...
1: Igen, és akkor most azért hatodik Sándor mellett is hadd szóljak azért egy szót, mert hogy szeretjük a dolgokat feketén-fehéren látni, de ez nem így van. Tehát most ezek alapján a hallgatókban az a vélemény alakulhatott ki mondjuk hatodik Sándorról, vagy akár második Gyuláról is, hogy ezek igazából gátlástalan kalandorok voltak, ezek olyan személyek, akik sem Isten, sem embert nem ismertek. Azért ez nem így van.
0: Nem, persze, hát nyilván mert ez az ezek... ő magánélete, mert azon kívül ő épített sokat, és adott ő sokat a városnak és az egyháznak.
1: Világos, én most nem is erre gondoltam az anyagi kultúrára, hanem a lelkiismeretre. Mert hogy ugye ez itt az izgalmas, hogy papként, pápaként ennyi az emberséget elkövetve, hát nem féli az Istent, de félte. Tehát hatodik Sándor, tehát most már azt mondanánk, hogy kicsit ilyen skizofrén személyiség, aki a legnagyobb gaztetteket is elköveti, hogyha arról van szó, ha úgy kívánják az érdekei, de mindvégig tudatában van vele, hogy ez bűn. Hogy amit csinál, ez bűn. Uh-huh. És akkor mit csinál? Bűnbánatot tart. Tehát hozatja a pápai gyóntatót, elvégzi a gyónását, tényleg, nem megjátszottan, de zokogva gyónja meg a bűneit, utána napokig böjtöl, sanyargatja magát, és így tovább.
0: Csak utána meg folytatja.
1: És akkor utána jön egy újabb politikai szituáció, amit meg kell oldani, és akkor ahogy megint olyan eszközökhöz nyúl, amely hát nem megfelelő. És ez így éli az életét, és tisztában van azzal, hogy neki el kell számolni az Isten előtt ezekkel a dolgokkal. Uh-huh.

0: Kanyarodjunk vissza Esztei Hippolithoz, hiszen azért erről tényleg messze...
1: És Esztei Hippolit tulajdonképpen ugyanez kicsibe. Tehát ő nem pápa, de hát látjuk, hogy Itáliában, tehát Milánótól Kápuáig, Ferrarától Modenáig püspöki javadalmakat szerzett. Magyarországon itt van neki az egri püspökség, a tapolcai apátság, és ezen kívül még várakat is kapott, úgy, tehát, hogy egy akkora befolyással rendelkező, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel együtt akkor úgy is viselkedik. Tehát ő maga is egy reneszánsz életet élő valaki, aki pártolja a művészetet, aki, hát mondjuk ki bátran, tehát szeretőket tart, és így tovább, gyermekei születnek.
0: Mondjuk én megmondom őszintén, hogyha mondjuk az Esztei Hippolit élettörténetét egy pszichológus vizsgálná, mint mondjuk akár ugye most egy teljesen más példa, ugye a József Attilát is, ugye nem tudom, talán emlékszel, Péter, hogyha a Czeisler Endre genetikus is vizsgálta, tehát azért mondjuk egy ilyen gyerekkorban a családból kiemelten, értem én, hogy a korban ez nem szokatlan jelenség volt, egy ilyen szerepbe beillesztve, tehát hogy mondjuk csoda, hogyha valaki ezt mondjuk éppen mélyűen csinálja végig, most nem azért, mert rossz, amit tett, csak mondjuk ugye ez egy belekényszerített szerep volt, tehát mondjuk csomó minden, igen, ugyanúgy nem lehet fehéren és feketén elmondani, hogy most Esztei Hippolit ő harácsolta a vagyont, és ilyen volt, és amúgy nem is érdekelte semmi, megnőzött meg a vagyon, hanem azért tulajdonképpen neki egy csomó mindent ott valahol milyen belül feldolgoznia is kellett. Én megpróbálom így is látni ezeket a dolgokat.
1: Biztosan, és azt mondják, hogy a végén jámborul halt meg, csak odáig még ugye el kellett nézni. Egyelőre maradjunk már egy kicsit az egri megyénél, mert hogy most elkalandoztunk Itália felé.
0: Ha, mert hogy éppen megint a itáliai szabadságát töltötte, és ugye az, hogy már meghal az ő támogatója, 6. Sándor pápa, az utóda, a második Gyula annyira nem szimpatizált vele, tehát mondjuk innentől fogva mondjuk ez mennyire befolyásolja az ő jövedelem halmozását, tehát mondjuk megtarthatta ezeket a milánói, modenai, kápuai püspökségeket, megtarthatta.
1: Igen.
0: Megjegyzem még egy zárójelben bezárva, te is enged meg, Péter, hogyha meg a hallgatók is, nem olyan rég jártam én a Modenában, ugye Bologna mellett található. Hát én állítom, te voltál már Modenában, Péter,
1: atya? Nem.
0: Hát én állítom, hogy én nekem a non plus ultra kedvenc katedrálisom az a firenzei, tehát nekem az a leggyönyörűbb, de hogy a modenai az egy ilyen multikulturális katedrális, tehát hogyha valakinek van lehetősége a Bolognába eljut, ne hagyja ki Modenát, nagyon gyönyörű óvárosa van, és olyan elképesztő 11. századtól folyamatosan épített, elképesztő korszakok ötvezete található abban a katedrálisban, úgyhogy Péter, hogyha te se hagyd ki, ha egyszer.
1: Jó, akkor fölírjuk.
0: És írd fel a bakancslistára, mert azért te is sokat jársz vissza egykori tanulmányait helyszínére, ugye, hát ha nem is Rómába, de mindenképpen Olaszországba, úgyhogy szerintem azt ne hagyja ki senki. De szóval az a lényeg, hogy megtarthatta ezeket a pozíciókat, és a jövedelmek folyamatosan csúrantak, cseppentek neki a kincstárába.
1: Így van, és ugye Magyarországon meg gyakorlatilag folyamatosan engedélyezik neki, hogy külföldön tartózkodjon. Ebbe Bakócz Tamás is egyébként a segítségére van. Bakócz Tamás talán úgy gondolja, hogy nagyon jó az, hogyha nincs itthon, hogy egy riválissal kevesebb van. Annyit kérnek tőle, hogy nevezzen ki maga helyett olyan valakit, aki az egri egyházmegyét kormányozza, tehát ténylegesen vezeti az egyházmegyét, aki begyűjti a javakat is, és évente szépen elküldi neki azokat az összegeket, azt a körülbelül 10 000 aranydukátnyi összeget újra és újra, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy ő, mint egri püspök, egyben Heves és Külső Szolnok vármegyének a főispánya. Tehát még egy plusz lehetőség, és ugye itt is ki kell nevezni valakit, hogy kinevezi Lodovicota de Ferrariát.
0: Ez egy itáliai ember.
1: Így van. Amit természetesen megint úgy vannak vele a magyarok, hogy hát még egy taliánt ide ültetett a nyakunkra, tehát nem örültek neki, de hát végül is a vármegye kénytelen elfogadni ezt a dolgot, illetve hát kineveznek mellé egy alispánt, aki mégis úgy a magyar érdekeket is igyekszik szem előtt tartani ebben az egész
0: kérdésben. Egy magyar illetőségűt?
1: Igen. És akkor itt most megegyezhetünk abban, hogy mikor vagy megnézhetjük, hogy mikor is járt ő egyáltalán Egerbe. Tehát amiről van biztosan tudomásunk, az az, hogy 1507-ben és 1517-ben megfordult Egerben, erről vannak levéltári anyagok, hogy tényleg itt volt. Azon kívül feltételezik, hogy esetleg 1512-ben is, mert arról is van adat, hogy 1512-ben Magyarországon járt, és akkor valószínű, hogy ha már egyszer itt jár, akkor talán ellátogatott Egerbe is. Illetve még 1520-ban tudjuk azt, hogy még megfordult Esztergomba, és akkor ugye ez már a püspökségének a vége, meg hát az életének is a vége, tehát a lényeg, hogy ebben az időben is talán eljött újra Egerbe. Tehát azt mondjuk, hogy talán 4-5 alkalommal, hogyha megfordult itt a városban.
0: Tehát tulajdonképpen egy ilyenfajta távolról irányított egri püspökségben, mondjuk van-e olyan információnk, hogy ő azért így a távollétében is valamit hozzátett az egri püspökséghez, tehát vannak-e olyanok, amit mondjuk elődei, ugye építkeztek, adakoztak, bíráskodtak, kaptak plusz területeket, tehát hogy ezt mondjuk távollétben hogy lehet eszközölni?
1: Először talán egy kicsit a másik oldalról közelítsük meg a dolgot, hogy azzal, hogy ő nem volt itthon, mit szóltak hozzá a magyarok? Hogy azt látják, hogy ki van nevezve, hogy a pénzt azt viszik ki, és egyébként meg nem csinál itt semmit.
0: Azért nem kérdezem már meg ezt, mert már gyakorlatilag ezt kétszer megkérdeztem, ugye két korábbi, nem még a kiskorúságánál is, meg egyáltalán azt, hogy mi az, hogy nem szentelik fel, hogy ez mennyire igazságtalan a többiekkel szemben.
1: Igen, de most az országgyűlés foglalkozik az üggyel.
0: Hát mert az, hogy ő nincs Egerben, és ő akkor is lehet így, tehát hogy azért, hogy mondjam neked, gyakorlatilag az ő egész élete egy ilyen kiváltság volt, mert hogyha ő egész gyerekkorától fogva minden mást megtehet, mindent megtehetett, amit más nem, akkor én már azon nem csodálkozom, hogy ő egri püspök lehetett úgy, hogy 20 év alatt 4-szer volt itt.
1: Igen, de 1513-ban például az országgyűlés az 53. törvénycikkben kimondottan foglalkozik vele, illetve általánosan fogalmazzák meg, hogy mindazon püspökök, akik külföldön tartózkodnak, azok ne kaphassák meg a jövedelmüket, hanem azt adják egy Magyarországon tartózkodó világi embernek, amikor viszont hazajön Magyarországra az illetékes püspök, akkor újra átveheti a püspökségnek a javadalmait. Na most nagyon szép, természetesen ezt nem tartották be. Úgyhogy ő továbbra is élvezte. Hiába, hogy törvényeket hoznak ez ellen, nincs, aki ezt végrehajtsa. Úgyhogy ő továbbra is élvezi az egri javadalmat.
0: De ezt amúgy másnál sem tartották be valószínűleg? Tehát most, mert hogy itt nem csak róla van szó, hanem minden külföldön tartózkodó püspökről.
1: Igen, de nem tartották be. Nem tartották be, csak ugye ez mutatja, hogy a magyar nemesség, ugye, akik az országgyűlésen jelen vannak, nem tartják jó dolognak azt, hogy a Magyarországon megtermelt javakat, azokat külföldre viszik. Tehát, hogyha Magyarországon lenne, akkor nyilván itt élné föl. Tehát most ugye milyen modern szóval azt mondanánk, hogy ha itt élné föl, akkor itt teremtene munkahelyeket, és itt tovább, az itt adózna, meg mi egymás. De hát nem, hát ez pénz egy az egybe megy ki, és ahogy mondtam, ez körülbelül, tehát vannak pontos adataink egyébként, amit Sugár István közöl, hogy 1503-ban például 10.677 aranyforint, 1507-ben 9.219, ami ment Ferrarába, körülbelül 10.000 aranydukát.
0: Én ezt értem, de akkor most nekem megint felvet egy másik kérdés, hogy ugye ezek a tiszta jövedelmek. Na de ezt az egyházmegyé, tehát ezek azon felüli jövedelmek, amik az egyházmegye fenntartására is kellenek, mert nyilván kell a személy.
1: Ez a püspöknek a jövedelme.
0: Tehát ez a saját, mint a munkabére, mondjuk.
1: Igen, tehát az egyház megyének nyilván vannak egyéb jövedelme is, tehát hogyha például azt veszük, hogy van a papi tized. Hogy a papi tized, az szépen szétosztják, hogy egy része ott marad a plébániának, tehát a plébános javainak a fenntartására, más része az elmegy a püspökhöz, meg különböző központi helyeken kerül szétosztásra, káptalannak és így tovább. Tehát itt ebben az esetben ez az ő tiszta bevétele volt a püspökségből. A püspökség köszönte szépen, tehát működött jól, tehát ami nem őt illette, azt nyilván nem vitték ki.
0: Értem.
1: Neki.
0: Na jó, csak
1: ezért az is másképpen mutat, hogyha ezeket itt éli föl ezeket a jövedelmeket.

0: És azokat a jövedelmeket, amit neki kijuttattak, azt ő felélte. Tehát ez alatt mondjuk mit lehet érteni, hogy ilyen hercegi pompában élhetett ő mondjuk igen, akkor Ferrarában?
1: Igen, igen, igen.
0: Mert hogy akkor ezek szerint a bázis főleg Ferrara volt?
1: Igen, igen. És ezt tehát hercegi módon tudott élni, úgyhogy nem volt herceg. Egyébként ott ebben a helyzetben, amikor Ferrarában van, ott a politikusként is tevékenykedett, meg hadvezérként is, mert ezek az itáliai hercegségek, ezek folyamatosan harcban álltak egymással, és második Gyula pápa, ő kimondottan tette arról, hogy ezek a harcok folytatódjanak, mert közben terjeszti ki az egyházi államnak a területeit, ugye egészen pont a Pó folyóig visszaszerzi minden olyan területet, ami korábban elveszített az egyházi állam a középkor folyamán, sőt, még újakat is szerez hozzá. És közben ugye hadakozik a franciákkal, behívja a spanyolokat, ligát köt a velenceiekkel, utána velenceiek ellen, tehát folyamatos politikai mozgás van Itáliában, és ebben ugye a ferrarai hercegség is részt vesz, ugye hol ide, hol oda csatlakozva. Például a velenceik elleni háborúban ott állítólag kiváló stratégának is bizonyult.
0: Arra lennék kíváncsi, hogy azt mondjuk mennyire tudhatják itthon Magyarországon, hogy mondjuk a kinti püspökségeit, Ferrara, Modena, Capua és Milánó, hogy azokban funkcionált-e? Tehát betöltötte a szerepét, vagy onnan is köszöni szépen a jövedelmeket?
1: A jövedelmeket beszedte, és ott helyette is, ott is mások vezették az egyházmegyét.
0: De hogy ezt hogy lehetett ilyen életművészként végigcsinálni? Szóval ez azért ezek nagyon érdekes dolgok.
1: Tehát neki sikerült. És ugye azért is mondjuk azt, hogy hát azért Esztei Hipolit az egyetlen egri püspök, aki még pappá sem volt szentelve.
0: Igen.
1: És közben ő volt az egyházmegye kinevezett püspöke, csak hát püspökösködni azt nem tudott, de a javadalmat azt kimondottan élvezte.
0: Mondjuk az a pár információ, amikről valóban dokumentáció maradt fent, hogy ő nem tudom, háromszor, négyszer azért csak eljött és meglátogatta az egri püspökséget, hogy azoknak volt valami különleges alkalma, ami miatt ő azért csak úgy gondolta, hogy néha hazafárad Egerbe?
1: Nem tudjuk,
0: hogy mi volt a konkrét
1: ok. Igen, hogy miért pont ezekben az években járt ezen a vidéken. Egyébként itt Egerbe is letelepítettem jó néhány olasz humanistát, csak ők nem annyira érezték jól magukat. Ugye Eger nem volt akkor a humanista centrum, mint mondjuk
0: Buda.
1: Igen, vagy éppen Esztergom, és éppen ezért úgy mindig elhagyatva érezték magukat itt Szittyaföldön, ahogy nevezték ezt a vidéket, úgyhogy el is kívánkoztak. Ugyanakkor azért néhány dologról tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt. Tehát például 1506-ban villámcsapás érte a székesegyházat, ugye fönt a várba, ahol leégett a tető, a toronysisakok, a harangok megolvadtak, és hát a belső berendezésnek is a nagy része tönkrement, és akkor tudunk arról, hogy megindult a helyreállítás. Most ő valószínűleg személyesen nyilván nem volt jelen, de akik az egyházmegyét vezették abba az időbe, azok gondot viseltek arra, hogy az egyházmegye, tehát nem a püspöki, az egyház megye jövedelméből ezeket szépen helyrehozzák, és arról is van adat, hogy tulajdonképpen bő két évvel később, 1508 minden szentek ünnepén Bakóc Tamás, az esztergomi érsek itt mutatott be szentmisét az egri székesegyházba. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már az használható állapotban volt. A másik dolog, amit az ő idejéből tudunk, is fontos, hogy 1512-ben itt Egerben egyházmegyei zsinatot tartottak keresztelő Szent János születésének ünnepén, tehát június 24-én, amelyet keresztúri Péter püspöki helynök vezetett. Tehát egy püspöki helynök volt az, aki ezt tette. Tulajdonképpen mindez azért történt, mert ugye második Gyula ebben az időben hirdette meg az 5. lateráni zsinatot, és ezzel összhangban Egerben is tartottak egy egyházmegyei szinódust, egy egyházmegyei zsinatot.
0: az, hogy ő mondjuk egri püspök, meg még mellette négy itáliai püspökségnek a adminisztrátora, vagy kormányzója, vagy bárhogy nevezük, ezek ilyen aláfölé rendeltek voltak, vagy tehát hivatalosan ő neki a legfőbb pozíciója, ez az egri püspöki szék volt, vagy itt ez mindegyik ilyen egyforma fajsúlyú hát, volt?
1: Nem is tudom, hogy igazából hogyan is működött ez. Szerintem ezek mellé rendelő viszonyban voltak, de ez most csak így a magánvéleményem, tehát ezen még sose gondolkodtam.
0: Csak az, hogy mondjuk igen, tehát
1: de tényleg... az biztos, hogy az EGRI az fontos pozíció volt, mondom, az anyagi bázis miatt.
0: Igen. Csak hogy tényleg ez a fajta elhanyagoltság, most például ez a villámcsapás, amiről beszéltél te, Péter, hogy ez nem így van, hogy akkor becsapott a érseki palotában villám, felhívok valakit gyorsan, és akkor megoldjuk. Hát ugye mire őt Itáliában erről értesítették, de nyilván Egerben kellett ezt intézni.
1: Tehát ebbe nem... a helynök, az nyilván az intézte.
0: Nyilván intézte, de hát mondjuk, nem tudom, azért van egy nagy volumenű probléma a valakinek a saját egyházmegyéjében, azért mondjuk minimum illik hazalátogatni, nem? Vagy, tehát érted? És gyakorlatilag ez egy teljesen elhanyagolt egyházmegye volt itt a 20 éve alatt.
1: Mondhatnánk, hogy igen, de mondhatnánk azt is, hogy nem, mert ismerünk jó néhány olyan szemét, aki ebben az időben az egyházmegye vezetésében, kormányzásában, különböző pozíciókban szerepelt, és úgy tűnik, hogy ők azért jól végezték a dolguk.
0: Valószínűleg olyan emberekre volt bízva, akik tették, amit tenni kell, de tehát most valljuk be, hogy tehát normál esetben a püspöknek itt kéne lennie az egyházmegyei élén.
1: Persze.
0: Tehát mondjuk ternyák érsekünk sem 5 évente egyszer látogat Egerbe, ez elképzelhetetlen
1: hát,
0: lenne.
1: Hát azóta most már isteni jogon törvényben van iktatva, hogy a főpásztornak kötelessége az egyházmegyéje területén tartózkodni.
0: Hát igen, csak ez akkor még ezt a Hippolit idejében nem volt így.
1: Ez még nem volt ennyire élesen megfogalmazva.
0: Még pár percünk maradt hátra, tehát hogy gyakorlatilag az ő életének az utolsó évéről mit tudunk, ő hol halt meg, egri püspökként halt ő meg, tehát végülis ő haláláig viselte ezt a címet.
1: Igen. És hát, hogy hol halt meg, tulajdonképpen, tehát ő Itáliában élte az életét, leginkább Ferrarában, és ahogy mondtam, ő olyan pozícióban volt, hogy a befolyása miatt azért sok mindenkivel szembe tudott szállni. Ugye mondtam, hogy második Gyula pápával főleg eleinte nem kedvelték egymást, meg olyan is előfordult, hogy a pápai követet megbotoztatta Ferrarában. Ahogy mondtam, a magánélete az eléggé viharos volt, tehát mint püspök azért nyilván még ha csak kinevezett is volt, és nem volt semmiféle szentelésben része, nyilván, hogy házasságot nem köthetett, de igenis voltak neki szerelmi kapcsolatai, kalandjai, egyébként Itáliában is úgy ismerték meg, mint egy ilyen erőszakos ember. Tehát aki erőszakosan törekszik az ügyeit megvalósítani, és hát végül is fiatalon hal meg, tehát amikor meghal, még csak 41 éves. Tehát 1520 szeptember 2-án vagy 3-án, nem tudjuk pontosan, és az az érdekes, hogy a halála is egy ilyen nagy lakomához fűződik, hogy szinte halálra ette magát. De miközben még haldoklott, akkor gyorsan végrendelkezett, és a vagyonát azt szétosztotta a rokonai között, illetve még a gyermekeire is hagyott, Hippolitra és Erzsébetre. Azon kívül még azt is leírják, hogy ott, tehát vallásosan halt meg, tehát ő is akkor még gyorsan papot kért, és így tovább, tehát hogy szembesült azzal, hogy na, neki itt most már vége.
0: Na most, ahogy még utolsó óráiban végrendelkezett, és ugye a rokonaira, gyerekeire hagyta vagyon, tehát az egyházra köteles részt sem hagyta? Tehát, hogy hagyott valamennyit az egyházra?
1: Erről nem tudunk.
0: Csak arról, hogy a rokonoknak.
1: Így van.
0: Pedig ezt sem tehette volna meg.
1: Tulajdonképpen, amikor ez már itt a magánvagyona volt. Tehát nem a püspökség vagyonát.
0: Én értem, csak ugye azért, talán erről mi már beszéltünk veled, Péter atya, hogy azért mondjuk ti papok azért illik, de mondjuk nincs előírva.
1: Nincs.
0: Nincs.
1: Tehát ugye most én is a végrendeletembe arra hagyom az ingóságaimat, vagy ingatlanjaimat, bármi is van, akire akarom. Tehát szabadon rendelkezhetek fölötte, de hát van egy ilyen, hogy illik az egyházat támogatni, vagy szemináriumot, vagy valami kegyes célra adni, és így tovább.
0: Tehát gyakorlatilag akkor ő meghal 41 éves korában 1520-ban, hát majd kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki az ő helyét elfoglal, és nagyon bízom abban, hogy ő már sokat tartózkodik Egerben, de ez már csak a következő adásban derül ki.
2: A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítás.

0: Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Bee Gees, Bonnie Tyler, Eddie Jones legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bee Gees, Bonnie Tyler és Edie Jones legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 11-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem a ragyogó napnak, legalább szíveinkben szórt szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem isteni jóság egész valómért, mely a tied. Dicsérve légy Istenem mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, kik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal, de dicsérve légy azokért is, akiktől szenvednem kellett. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem hogy mennyi benne a szeretet. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Barnabásokat és Barnákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is, ezúttal június 11-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

itt vagyunk. Tettekkel fogjuk bizonyítani, hogy a tied vagyunk. És senki másnak nem vetjük alá magunkat, csak neked, és ezt mondjuk. Te vagy Uram, a mi Istenünk. És valóban nem akarunk ismerni más Istent, a hasunkat, mint akinek a hasuk az Istenük, sem pénzt, mint a zsugoriak, hiszen a kapzsiság bálványimádás. Semmi más nem istenítünk, és nem imádunk Istenként, mint oly sokan teszik. Mondjuk tehát még egyszer. Igen, itt vagyunk, a tied vagyunk, hiszen te vagy Urunk, a mi Istenünk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, között az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások között.

rendszere működését vették igénybe. Végül az időjárásról: vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz, a hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvossága rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 000 fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll. Így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel is egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terjét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contente poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessione maternale.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást.
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Június 11-e, csütörtök van. Ma Barnabás és Barna nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A Barnabás arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia. Más feltevések szerint a prófétálás fia, vagy Nebó fia. A Barna pedig a Barnabás név önállósult magyar rövidülése. A Barnabások és a Barnák védőszentje az a Barnabás, aki az üdvözítő tanítványa volt. Szent Pál kísérője is volt ő első útján. Apostolnak is szokás őt nevezni. Születési helye, fő működésének szintere, valószínűleg vértanúságának helye, Ciprus szigete volt. 63 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Barnabás és Barna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól, most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 11-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Kalendáriumunk elején most azon személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1871-ben született Horánszky Lajos, bankigazgató, publicista, műgyűjtő, országgyűlési képviselő, aki a Budapesti Kereskedelmi Akadémián tanult, majd külföldi tanulmányutat tett Franciaországba, Németországba és Ausztriába. Banktisztviselő volt Bécsben, később a Magyar Bank, valamint az Angol-Magyar Bank igazgatója lett. 1901 és 1905 között Veszprém országgyűlési képviselője volt. Közreműködött a Nemzeti Társas Kör megalakításában. Írt Batthyány Lajosról, Munkácsi Mihályról és Liszt Ferencről. Magyar írók műveinek első kiadásából, értékes képekből és metszetekből álló gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el. 1857-ben született Antoni Grabowski, lengyel vegyészmérnök és korai eszperantista, aki fordításaival jelentősen befolyásolta az eszperantó irodalmi nyelv fejlődését. 1864-ben született Richard Strauss, német zeneszerző, aki főleg programzenéiről és operáiról, és nem utolsó sorban dirigensi tevékenységéről ismert. Nem állt rokonságban a keringőről híres bécsi Strauss családdal. Richard Strauss zseniális zeneszerző volt, aki meghatározta a muzsikusok helyét az új társadalom szerkezetben. Annak ellenére, hogy anyai ágon gazdag családból származott, saját lábára tudott állni, és saját munkáiból, illetve kompozícióiból élt meg. Ez korábban nem minden esetben volt magától értetődő. Többek között azt is elérte, hogy a zeneszerző minden művének előadásában aktívan részt vegyen. Elfogadtatta, hogy a zeneszerzők társadalmi megbecsülése egy szinten legyen például az orvoséval és az újságíróéval. Többször vezényelte is saját és mások műveit is Budapesten. Például 1895. decemberében, 1910. novemberében, 1926. januárjában, 1930. februárjában és 1932. októberében is járt Budapesten. Számos szimfonikus költeményt, zenekari művet, operát, balettzenét és kórusművet alkotott. 1904-ben Budapesten született Ivánovics György, kétszeres Kossuth-díjas orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek tevékenységi területe a mikrobiológia, a genetika és a biokémia volt. Jelentősek voltak a B12 vitamin előállításával kapcsolatos vizsgálatai is, a szövettenyésztési eljárások hazai meghonosításával a virológia hazai fejlődéséhez járult hozzá. Több mint 220 tudományos közleményt publikált, és számos könyvet is írt. 1980-ban született Szuper Levente, jégkorongozó. Kapus, aki a magyar jégkorong válogatottban 98 alkalommal szerepelt. Tagja volt a 2008-as Szaporói Divízió 1-es jégkorong világbajnokságon győztes válogatottnak, és részt vett a 2009-es A-csoportos jégkorong világbajnokságon is. Munkásságát 2014-ben a Papp László Budapest sportdíjjal ismerték el. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1929-ben Budapesten hunyt el gróf Andrássy Gyula Gábor Ádám, magyar politikus, belügyminiszter, jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulás elnöke, idősebb Andrássy Gyula miniszterelnök fia, az Andrássy család sarja. Államtudománnyal és történelemmel is foglalkozott. 1938-ban Párizsban hunyt el Tihanyi Lajos, magyar avantgárd festőművész, a Miénk, a Nyolcak és a Ma műhely tagja. Tanulmányait a Mintarajziskolában és különböző magániskolákban végezte. 4 nyáron át Nagybányán festett, de nem tagolódott be az iskolában, a szabadiskolán kívül festett. Bizonyos értékelések szerint lényegében autodidakta volt.
A magyar avantgárd egyik kiemelkedő alkotója ő. Egyik alapító tagja volt a Nyolcak csoportjának. Később csatlakozott az Aktivizmus köréhez és a Ma című avantgárd folyóirat festőihez. Stílusa Cézanne-ból indul ki és kubista irányba halad. Hatott rá a fauvizmus és az expresszionizmus is. Művészetében a tárgyiasság és az analitikus formabontás feszültségeit kutatta. 1976-ban Zürichben hunyt el Anda Géza, zongoraművész, zenepedagógus. Aki zongora tanulmányait 12 évesen kezdte, tanárai Stefánia Imre, Hegyi Emánuel és Kéri Szántó Imre voltak. 1939 és 41 között Doknányi Ernő tanítványa volt. A nagy közönség előtt 1939-ben 18 évesen mutatkozott be Budapesten, William Mengelberg vezényletével, Brahms B-dur zongora versenyével. 1943-ban Svájcba menekült, feladva a berlini filharmonikus zenekar szólista posztját. Svájcban 1955-ben nyert állampolgárságot, és rendszeresen tartott mesterkúzusokat Zürichben és Luzernben is. Nemzetközi karrierje 1947 után bontakozott ki. Előbb a virtuóz romantikus zongora irodalom, később pedig Bartók műveinek specialistájaként vált ismerté. Zongora versenyein főleg Beethoven, Liszt, Schumann, Grieg, Brahms, Csajkovszki és Rachmaninov műveit játszottam. Később Bartók Béla munkáinak avatott tolmácsolója lett. Utolsó koncertjét 1976. június 1-én tartotta Innsbruckban. Anda Géza, zongoraművész, 54 évesen hunyt el. 1979-ben Los Angelesben, Kaliforniában hunyt el John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, akit a The Duke, azaz a herceg névvel illettek. Már a 20-as években szerepelt néma filmekben, még ha színészi tehetségét nem is annyira ismerték el, megjelenése és járása az akkori western, majd később a II. Világháborús filmekben tette igazán híressé. Ő volt a hős, aki egyedül áll ki és megy harcba az igazságért. Más szerepekben is, mint életrajzi filmek, romantikus vígjátékok vagy drámák szereplőjeként is látható volt. A 40-es évektől egészen a 70-es évekig tartó munkásságának köszönhetően az Amerikai Egyesült Államok egyik jelképévé vált. 1981-ben Kolozsváron hunyt el Márkus Albert, romániai-magyar zeneszerző, karnagy, tanár, aki a kolozsvári konzervatóriumban folytatott hegedű tanulmányokat. Aztán Kolozsváron is érettségizett, és ugyanitt a Zeneakadémián hegedű és zenetanári oklevelet szerzett. Szerepet vállalt a kóruskultúra fejlesztésében karmesterként. Országos dalos versenyeket szervezett, és mint zeneszerző részt vett a karnagyképző tanfolyamokon, kórus találkozókon. Zeneművei között szimfóniák, székely táncdalfeldolgozások és zenés színpadi játékok szerepelnek. Művei közül megemlítem a Bihari vendégek, az Erdei törvényszék és a Korondi bál című alkotásokat. Kísérő zenét írt Kis Jenő darabjához, a Három nap egy esztendőhöz. Dalokat szerzett Ady Endre, Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és Majtényi Erik verseire. Zenepedagógiai és kórussal kapcsolatos írásait a Művelődés közöltem. Tankönyveket is szerkesztett, nevét viseli 1991-től a Székely keresztúri dalegylet. Művein erőteljes népzenei hatás érezhető. A marosvásárhelyi Székely népi együttes számos népdal feldolgozását is bemutattam. Évforduló naptárunk végéhez közeledve megemlítem, hogy a 1798-ban Bonaparte Napóleon elfoglalta Málta szigetét. És végül, de nem utolsó sorban, 1911-ben megalakult a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TM. Az egyesület színei a piros és a zöld. Kedves hallgatóink, június 11-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152

0: melyet június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 11-én csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntésem a ragyogó napnak, legalább szíveinkben szort szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem, isteni jóság egész falumért, mely a tied. Dicsérve légy Istenem, mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, akik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. napindító pozitív gondolatunk ezúttal a

0: Mosolyról szól, egy ismeretlen szerzőtől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A mosoly olyan fény, amely az arc ablakán ragyog fel, és jelzi, hogy a szív otthon van. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Barnák és Barnabások ünneplik névnapjukat. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a pánik betegségről beszélgetünk dr. Szlivka Annával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei központi kórház Semmelweis tagkórház pszichiáterével, az addiktológiai osztály vezetőjével. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is várom önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a napversét, amely ma nem lesz más, mint Tóth Árpád Hajnali Szerenád című költeménye, melyet Dunai Tamás mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Barnabás apostol életéről beszél nekünk. Ezután Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió csütörtök reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak. További jó rádiózást, kellemes időtöltést, kellemes ébredést és szép napot kívánok önöknek!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Szlivka Annát, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei központi kórház, Semmelweis tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak, hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
1: Hát, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
0: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
1: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánikbetegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánikbetegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknél is ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ékreknél, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
0: Mennyire gyógyítható?
1: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek, és amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye itt szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis-Tag Kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Mezőnyárád és Mályi között kátyúznak. A 150-es és 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munkagépet kell kerülgetni. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Aszfaltozás miatt a félútpályát lezárták a Balajti bekötő úton, az 1-es és a 3-as kilométerek között. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz június 13-án szombaton 22 órától, június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. A frontfelhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Délnyugat felől ugyanakkor vastagabb felhőtömbök érkeznek, melyek hatására különösen a Dunántúlon és délen tartósabban felhős körzetek is előfordulhatnak. Este sokfelé kiderül az ég, keleten viszont több maradhat a felhő. A nap első felében keleten még eső, zápor, zivatal előfordulhat, emellett kisebb eső, zápor délen is kialakulhat. Délután északkeleten egy összeáramlási zóna mentén, illetve északnyugaton néhol alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati, nyugati, északi szelet sokfelé élénk, több helyen erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb, míg a tartósabban felhős dunántúli tájakon alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy csütörtökön egy hullámzó frontrendszer miatt kettős fronti hatás érvényesül. Mindez azt jelenti, hogy a hideg és a meleg frontra érzékenyek körében egyaránt jelentkezhetnek kellemetlen orvos meteorológiai panaszok. Sokan küzdhetnek emiatt fejfájással, migrénnel, illetve vérnyomás ingadozással. Jó hír ugyanakkor, hogy a változékony időjárás hatására várhatóan mérséklődik a pollente. Ami különösen a pázsitfűfélék virágporára allergiások esetében hozhat javulást. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatak, s várja, hogy a véndús kéjenc a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt a szűk utcák közébe zárva a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Tóth Árpád Hajnali szerenád című versét Dunai Tamás mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független újság színi kritikusa, majd a debreceni Nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt a lapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban, tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran, fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozás töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket, és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség, és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt ima virrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. Mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenekelőtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyag közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk Bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contenti poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A ma ünnepelt Szent Barnabás nem tartozott a 12 apostol közé, mégis apostolnak nevezi őt Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. Ez a cím az ő esetében az életformából fakad. Barnabás az örömhír tanúja lesz szavával és cselekedeteivel egyaránt. A neve is beszédes, vigasztalás fia vagy bátorító. A jeruzsálemi közösségben ő volt az, aki észrevette a jót Pálban, amikor mások még bizalmatlanok voltak iránta. Ő volt az, aki összekötött, nem elválasztott. Amikor a pogányok közé is eljutott az evangélium, Barnabás nem zárkózott el a változástól, hanem elismerte a Szentlélek működését és elindult Antiókiába, majd missziós útra, melyre magával vitte Pált is. Nem a saját elképzeléseit kereste, hanem Isten ügyét igyekezett szolgálni. Ahol feszültség volt, ott békét teremtett. Ahol bizonytalanság volt, ott bátorított. Ahol megosztottság uralkodott, ott közösséget épített. A mai evangéliumban Jézus útnak indítja tanítványait, hogy hirdessék, közel van a mennyek országa. Ez a mondat Szent Barnabás életében is testet öltött. Nem csak beszélt róla, hanem jelenvalóvá tette, missziós lelkületével, türelmével, bizalmával, szeretetével és hűségével. Ma, amikor gyakran gyanakvás és megosztottság tölti be a világot, különösen is szükségünk van Barnabás lelkületére, arra, hogy újra felfedezzük a bátorítás, a hídépítés és a csendes szolgálat értékét. Barnabás példája arra hív, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem Isten útját.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Barnabás apostol emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekes könyv 231-es számú Vágyva jöttem színed elé kezdetű énekének éneklésével kezdjük a mai Szentmisét. Az ének első és hatodik verszakait énekeljük a Szentmise elején. Majd ezt követően a 136-os számú ének következik, Üdvözlégy oltári szentség kezdő sorral. És befejezzük a mai Szentmisét az Éneklőegyház 13-as számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik, íme, kedveseim, az ének első, második és hetedik verszakait énekeljük a mai Szentmise végén. Megismétlem sorrendben az ének számokat, a Szent Fagyuram énekes könyv 231-es és 136-os, valamint az Éneklőegyház 13-as számú énekeit énekeljük tehát a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Takács Károlyné Pontsák Margit édesanyáért, szüleiért, Pontsák Györgyért és Torma Margitért ajánlom fel. Ezen a szentmisén Szent Barnabás apostol emléknapját ünnepeljük. Imádkozzunk az ő közbenjárására a misszionáriusokért, azokért, akik felszentelték az életüket az evangélium hirdetésére, papokért, de minden keresztény hívőért is, aki szintén ezt a meghívást kapta, hogy az evangéliumot hirdesse szavakkal és tettekkel. Most a Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval is tettel, hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Azok a hívek, akik az István diákonus miatt kitört üldözés elől szétszélettek, eljutottak egészen Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi egyházba is. Ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy őszinte szívvel ragaszkodjék az Úrhoz, mivel derékember volt, telve szent lélekkel és hittel. Így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás erre elutazott Tarzuszba, hogy fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte őt Antiókiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok embert tanítottak. A tanítványokat először Antiókiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. Az antiókiai egyházban több proféta is tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lucius, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek. Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor békétek rászáll. Ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldjon
0: tanítása legyen bűneik bocsánatára. Kedves testvérek, amikor egy apostolnak az ünnepét, vagy az emléknapját ünnepeljük, mert csodálkoztam, hogy Szent Barnabás apostol emléknapja van. Azt hittem, hogy ünnep lesz. Biztos tévedés lehetett az ige naptárba. Barnabás apostol talán nem nagyon ismert apostol az életéről is, missziós útjairól nem sok mindent tudunk. Annyit tudunk, amit például hallottunk itt az apostolok cselekedetében. Itt az evangéliumban azt a küldetést halljuk Jézus Krisztustól, amit hallottak az apostolok többek között, Szent Barnabás is. És amikor hallottam ezt az evangéliumi szakaszt, akkor próbáltam helyezni magamat az apostolok bőrébe, és hát nem lehetett könnyű nekik ezt megérteni, meg ezt a feladatot teljes felelősséggel teljesíteni. Biztos telve voltak félelemmel azzal kapcsolatban, hogy mi lesz velük, hova kell menni pontosan. Ráadásul Jézus Krisztus nehezíti a feladat azzal, hogy itt hallottuk, azt mondta nekik, hogy ne vigyenek, ne legyen övükben se arany, se ezüst, se részpénz, tehát hogy ne tervezzenek előre semmit, gyakorlatilag csak egy, még egy úti tarisznyát se lehet venni, egy váltó ruhát se, sarut se, botot se, tehát semmivel menjenek, és tehát hagyatkozzanak a gondviselésbe magyarul. És biztos nehéz lehetett nem csak azt meghallani, ezt a meghívást befogadni, hanem ezt teljesíteni. És ne gondoljunk abban, hogy az evangelizációban az apostolok mindig az apostolokban mindig erős volt a bizalom, bizonyára emberek voltak ők is, és közben is voltak kétségei, közben is voltak nekik esései, vagy gyengességei, de ez a meghívás annyira erős volt, hogy végig kitartottak. és mindegyikükről azt mondjuk, csak az egyikről nem, Szent János apostolról, odaadta az életét ezért a misszióért, ezért az evangelizációért. Annyira fontos volt, hogy átadják tovább azt, amit Jézus Krisztustól hallották és látták, hogy az életüket adták. Nem csak felszentelték az életüket, hanem hajlandók is voltak ezt adni. És hát ezért mindig fontos, nem véletlen azt szoktuk mondani, hogy az egyház az apostolokra van építve. Hát ha ma itt vagyunk, az ezért, mert ezek az apostolok igent mondtak ennek a felszólításra, ennek a küldetésre, és kérdezzük meg magunktól, hogy én is fogadom-e ezt a meghívást, mert mint keresztény, hát a keresztségünknél fogva mindnyájon kapjuk ezt a meghívást, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot más formában, ki szerzetesi hivatásban, ki a papi hivatásban, ki a szülői hivatásban, stb. De minden kereszténynek a hivatása az ugye Krisztusé lenni, amit hallottunk az első olvasmányban, tehát a hozzá tartozni és hirdetni az evangéliumot. Tehát minden megkeresztelt kereszténynek ez a küldetése van. És hogyan teszünk mi eleget ennek? Kérdezzük meg magunktól, hogy vannak-e gyümölcsei a mi ige hirdetésünknek, a mi keresztény hivatásunknak. Vannak emberek, akik a ige hirdetésünk és jó keresztény cselekedeteink nyomán érdeklődtek legalább a hit iránt, Jézus Krisztus iránt. És kérjük Istentől, hogy segítsen nap mint nap tényleg aktív keresztényekké válni, és azok is maradni. Hogy mindig akár hol vagyunk, akár milyen gyengeségben vagyunk, ahogy mondta Szent Pál, akár alkalmas, akár alkalmatlanul hirdessük az evangéliumot, és ebben segítsen bennünket az Isten. Amen. Kérjük kedves testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Barnabás és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk!
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el
2: az áldozatot,
0: kérünk, Úrunk, Istenünk, szenteld meg áldásoddal felajánlott áldozati adományainkat, hogy szeretetet tüzével áthevítsenek minket, hiszen Szent Barnabás apostol is szeretetet indítására vitte az evangélium világosságát a pogányok közé. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolokkal, Szent Barnabással és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És is
1: engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok én, hogy

0: Az örök élet zálogát magunkhoz bíve, alázatosan kérünk, Urunk Istenünk, hogy amit Szent Barnabás apostol emlékezetére a szentségi színek alatt elnyertünk, annak örvendező részesei legyünk majd a mennyben. Krisztus, ami Urunk által.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a
1: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájra. Úrunk, mint árvás fiunk előtted, kérünk téged a boldogságos tüzanyag, a magyarok nagyasszonya közbenjárásán, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Barnabás apostol emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikellet Zservazóni atya mutatott be. A felolvasó Kovács István volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész, énekelt Links Adrien. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István vezette. Felhívom figyelmüket, hogy ma délelőtt 10 órakor is kapcsoljuk majd az Egri Bazilikát, ahonnan főegyházmegyei tanévzáró hálaadó szentmisét, Tedeumot közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak akkor is velünk. Most köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A Szentatya kiemelte, ez különösen igaz rátok, kedves testvéreim, akik távol vagytok szeretteitektől, és jelenlegi helyzetetek miatt is szenvedtek. Amikor megkísért benneteket a gondolat, hogy kevesebbet értek, s úgy érzitek, nem érdemes tovább menni, emeljétek föl tekinteteteket arra, aki oly sok ember jelenléte által szüntelenül megmutatja nektek szeretetét és közelségét. Bár utatok bizonyos szakaszait szorongás és szomorúság kíséri, ne feledjétek, hogy az életben elkövetett hibák nem határozzák meg az ember önazonosságát, hangsúlyozta Leó pápa. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhűsebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőtre elhagyja a térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Barnabás apostol, Barnabás ciprusi származású zsidó volt, akinek neve a Szentírás szerint annyit jelent, mint végasztalás fia. Eredetileg Józsefnek hívták. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Családja valószínűleg Lévi törzséhez tartozott. Ciprus mindig is vonzotta a zsidó kereskedőket, de másokat is, kedvező és élénk kereskedelme miatt. Itt aztán valamennyien az akkori görög műveltség hellenizmus hatása alá kerültek, s több megértést tudtak tanúsítani a pogányokkal, majd később a kereszténységgel szemben, mint az óhaza zsidósága. Barnabás is hellenista zsidó család gyermeke, ami nagyban segítette a pogányok közötti apostolkodásban. A Szentírás más helyen még azt is írja róla, hogy derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Hogy mikor és milyen körülmények között jött Palesztinába, arról csak a 6. századból eredő források szólnak. Ezek szerint fiatalként Jeruzsálembe jött, hogy Gamáliel iskolájában tanuljon. Itt kötött barátságot Saullal, a későbbi Szent Pállal, aki szintén a híres törvénytudó lábainál nevelkedett. Jelen volt az Úr csodájánál, amet a Betesda tavánál végzett, amikor meggyógyította 38 éves beteget. Barnabást ez annyira megrendítette, hogy odaborult Jézus lábai elé, és többé nem hagyta el mesterét. Egyike volt a 72 tanítványnak. Ezt 190 óta hiteles adatokkal igazolhatjuk. Jézus mennybe menetele után az első jeruzsálemi keresztény közösséghez tartozott. Más lelkes keresztényekhez hasonlóan ő is eladta földjét és árát az apostolok lábaihoz tette le. Amikor a damaszkuszi úton megtért Saul és Szent Pál lett belőle, Barnabás volt az, aki a valamikori nagy keresztény üldözőt fölkísérte Jeruzsálembe az apostolokhoz, Péterhez és az ifjabb Jakabhoz. Itt, amint az apostolok cselekedeteiben olvassuk, elbeszélte nekik, mint látta meg Pál az urat útközben, hogyan beszélt vele, s milyen bátran működött Damaszkuszban Jézus nevében. Így felbecsülhetetlen érdeme Szent Barnabásnak az, hogy ő volt a nemzetek apostolának első támogatója, valósággal a fölfedezője, a későbbiekben pedig a leghűségesebb kísérője és jó barátja. Ettől fogva tágas út nyílt számára az apostoli munkára Jeruzsálemen kívül is. Az üldözött és szétszóródott krisztusi tanítványok eljutottak a szíriai Antiókiáig. Ott egyházközséget alapítottak, csatlakoztak a pogányságból megtértek is. Nincs kizárva, hogy a későbbi Lukács evangélista is közülük való. Amikor ezt Jeruzsálemben megtudták az apostolok, Barnabást bízták meg a hitközség vezetésével. A buzgó és okos apostol felismerte, hogy itt milyen szép lelki aratás ígérkezik. Ezért elutazott Tarzusba, és magával vitte Szent Pált munkatársnak. Körülbelül egy évig működtek Antiókiában. Itt kapták Jézus követői először a keresztény, Krisztus követő elnevezést is. Krisztus után 46-ban pedig kettesben vitték el az éhező jeruzsálemi híveknek az antiókiai hívek szeretet adományait. Jeruzsálemből visszatérőben magukkal vitték Antiókiába Márkot is, a második evangélium íróját, aki Barnabásnak az unokaöccse volt. Majd a Szentlélektől küldetve elindultak arra a nagy missziós útra, amely Szent Pál apostol első útja néven került be egyházunk történetébe. Márkot is magukkal vitték. Először Barnabás hazájába, Ciprusra hajóztak. Azután Kis-Ázsiába, mindig a pogányok lakta helyekre. Ezen a missziós úton a megtért pogányokat úgy vették fel az egyházba, hogy nem kényszerítették rájuk a zsidó körülmetélési előírást. Időközben Márk elvált tőlük, s a zsidóság ellenséges magatartása miatt több városból is el kellett menekülniük. Lisztrában az ellenkezőjét tapasztalták, áldozataikkal, istenekként akarták tisztelni őket. De itt az lett tartózkodásuknak a vége, hogy Pált megkövezték. Pál azonban és Barnabás a megkövezés után tovább ment a következő városba, és visszafele jövet meglátogatták az újonnan alapított egyházközségeket. A híveket eltöltötte a Szentlélek öröme. Visszatérve Antiókiába, viszály támadt a zsidók és a pogányok között. Oka a körülmetélés volt, amelyet ők nem szorgalmaztak. Ügyük megvédése miatt Jeruzsálembe mentek fel, ahol végül kettejüknek adtak igazat. Nem sokkal később nézeteltérés támadt a két apostol között. Pál Barnabással akart menni a második missziós útra, de nem akarta vinni unokatestvérét Márkot. Így hát a két jó barát elvált. Pál más kísérőkkel Szíria felé indult, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra. Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot Jézus Krisztusért, vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én, Zénó császár idejében találták meg erekéit. Mit is kérünk a mai szentmisében, Szent Barnabás ünnepén? Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan buzgón hirdetett. Krisztus a mi Urunk által.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! A Páli Szent Vince Társaság magyarországi szeretett szolgálata és a hangverseny fővédnöke Gubala Róbert plébános nevében szeretettel invitáljuk a kedves érdeklődőket a gyermekekért című jótékony célú hangversenyre, amelyet a miskolci gyermekek javára rendeznek, és amely hangverseny a miskolci Szent Anna templomban lesz június 14-én 16 órakor. A koncerten közreműködnek a miskolci Egressy-Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Erkel Ferenc Tagiskola növendékei Szuhánszkiné Ladócsi Erzsébet vezetésével, valamint a miskolci Petőfi Sándor általános iskola kórházi tagozatának tanulói Gávai Katalin vezetésével és a miskolci évfolyész ifjúsági paramuzsikusok csengettyű együttese Csekéné Altrichter Judit vezetésével. Nos, a gyermekekért című jótékonysági hangverseny idén, június 14-én 16 órakor lesz a miskolci Szent Anna templomban, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. A régészet napja lesz a Jász Múzeumban, június 12-én pénteken 17 órakor, ahol két előadást hallgathatnak meg. Az egyik Dávid Áron, Hegyesi Viktor és Teuer István, Jászfényszarú barátok tava, egy több mint 1000 éves rejtély nyomában című előadás lesz. A másik előadás pedig Gulyás András Zoltán és Hegyesi Viktor, közösségi régészet a jászságban, avagy a jászkakasok kapirgálásának eredményei címet viseli. Nos, ezen két előadás kerül bemutatásra a régészet napja alkalmából a Jász Múzeumban június 12-én pénteken 17 órakor. A programra a belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Herpaini Velkei Klárát, a miskolci Fény Gyula Jezsuita Gimnázium énekzene szakos tanárát, kórus vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
5: Örömmel, megtiszteltetés.
0: Mert hogy egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, egy programajánló riportot készítünk. Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét mutatja be a Magis kórus két felvonásban. Egy 100 fős kórusról beszélünk. Hogyan jött ezen előadás ötlete?
5: Hagyomány. A Jezsu kórussal most már több mint 10 éve évente adunk elő egy musicalt, keresztény kérdéseket keresve, Megmondom őszintén, hogy pár éve már izgatja a fantáziánkat a Made in Hungária, de vagy jött valami aktuálisabb téma, hogy megelőzte a gyerekeknek egy-egy kedvenc darabja, és az idén még szeptemberben a kollégáimmal úgy összedugtuk a fejünket, és azt éreztük, hogy most jött el az ideje a Made in Hungáriának.
0: Mert hogy milyen kérdésekre is próbálnak meg választ adni ebben az előadásban. A rock and roll örök téma, de a rock and rollt próbálják keresztény szemmel és a fiatalok számára megfogható köntösbe varázsolni és keresztény szemmel megközelíteni?
5: Valami hasonló a dolog. Általánosságban mondhatom azt, hogy a világi témájú music and playingben mindig azt érezzük, hogy a hétköznapi életünk, amilyenek a musicalek, a hétköznapi életünk is teli van a Jóistenhez vezető kérdéseinkkel, vágyunkkal, vagy pedig akár magával a vele való kapcsolattal. És ebben a darabban ez különösen kihívást tudnék, amikor a rock and rollról beszélünk, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez lázadás, ez valami túl nagy határfeszegetés, hogy a rock and roll az nem olyan, ami közel állhat egy keresztény emberhez, közben nagyon is. Azt gondolom, hogy az életöröm, a lelkesedés, az a fajta kikapcsolódás, ami értéket terem, az nagyon is közel áll a Jóistenhez, és tulajdonképpen valahogy ebből az aspektusból mutatjuk be a darabot. Azt gondolom, hogy nem átírjuk, végképp nem, de ebből az aspektusból, a Jóistennel való együtt örülésből mutatjuk be ezt a művet.
0: Ha már örömöt jelent, én pedig annyira örülök, hogy ezeket a szavakat megfogalmazta, mert a kedves hallgatók tudják rólam, hogy nagyon szeretem a rock and roll műfaját, és olyan jó volt hallani az ön megfogalmazásában azt, hogy a rock and roll és a Jóisten közel hozható egymáshoz.
5: Igen, nagyon így érezzük, és azt gondolom, hogy talán még érdemes azt hozzátenni, hogy vállalni a rock and rollt, akkor most már így kettőnkről együtt beszélve, megint egy nagy kihívás. Nagy kihívás, mert úgy tűnik, mintha nem lenne elég komoly dolog. És aztán megjelenik a darabban az is, hogy rock and roll-lal foglalkozni, ebből megélni, vajon a Jóistentől való-e? És azt gondolom, hogy igen. Ez a küldetés, amit akár több művészetre is lehet mondani, elsőre komolytalan dolognak tűnik. Nem olyannak, ami nem is a karrier szempontjából, hanem az értékes élet szempontjából. És azt gondolom, hogy erre a dologra is nagy választ ad a mű, és maga Tenyő Miklósnak az élete.
0: Mert hogy rá is emlékeznek, hiszen köztudott, hogy idén 2026 évelején elhunyt, de művei, dalai segítségével újra és újra megőrizzük emlékét a köztudatban.
5: És vidámmá tesz minket, és olyan kikapcsolódást ad, ami feltölt.
0: Ha sikerült a kedves hallgatókban felkeltenünk az érdeklődést, jó hírrel szolgálhatunk, hiszen adáskörzetünkben több alkalommal is találkozhatnak önökkel, a Fény Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusával, és meghallgathatják az önök előadásában Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét két felvonásban. Legyen olyan kedves, ismertesse a legközelebbi időpontokat és helyszíneket.
5: 2026 ebben a hónapban, június 14-én Egerben egy szabadtéri előadáson az érseki palota előtt, délután 4 órától adjuk elő a darabot, utána június 15-én hagyományosan Mezőkövesden lesz az előadásunk, és 16-án Miskolcon ez lesz a nagy díszelőadás, amit 17 óra 30 perctől fogunk a Művészetek Házába bemutatni, és utána még június 18-án Encsre is ellátogatunk, úgyhogy az encsi közönség is láthatja szabadtéren majd az előadásunkat. Szeretettel várunk mindenkit, elég sok helyen reklámozzuk a darabot, és általában a regisztrációs felületet teszünk közzé, amin elsősorban csak azért kérjük, hogy regisztráljanak, hogy lássuk, hogy mindenki beférjen az adott helyszínekre. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium honlapján, illetve Facebook oldalán megtalálhatóak az előadásaink regisztrációs linkjei, sőt a Facebook eseményei is. Ott olvasni is lehet az előadásokról, és regisztrálni is.
0: És fontos információ, hogy a koncertekre a belépés ingyenes?
5: Igen, a belépés díjtalan, és kinek hogyan engedi meg a büdzséje, kérjük, hogy adományokkal támogassák mindössze az utazásainkat és a turnéinkat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Herpainé Velkei Klárának, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium énekzene szakos tanárának, kórusvezetőnek, és kívánom, hogy sikerüljenek jól, és legyenek sikeresek ezek az előadások.
5: Nagyon szépen köszönöm, mindig imádkozunk előtte, és ezzel nagyon érződik.
0: Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrás biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalon tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitért rá, hogy megtárgyalják a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámolt róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel Berlinben. Orbán Anita a közösség oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhűsebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőtre elhagyja a térséget.

0: Fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
0: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 11-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Kvasszinger Jenő, valamint Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntésem a ragyogó napnak, legalább szíveinkben szort szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem isteni jóság egész valómért, mely a tied. Dicsérve légy Istenem mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, akik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ezúttal a mosolyról szól. Egy ismeretlen szerzőtől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A mosoly olyan fény, amely az arc ablakán ragyog fel, és jelzi, hogy a szív otthon van. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Barnák és Barnabások ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat 14 óráig, nos íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben Bozók Ferenc piarista szerzetes idézi fel a Mátrával kapcsolatos emlékeit. 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Az adás vendége Bernoszkóni Bús Katalin,

0: a Superszum Alapítvány elnöke lesz, akivel a közelmúltban kapott kitüntetésükről, küldetésükről, önkéntesekről és megvalósuló projektekről beszélgetünk. Következzen most a bejátszásunk Molnár András műsorához.
1: A legfontosabb például a kisgyerekes családoknál az évszaknak megfelelő ruha. Rengeteg jelzés jön óvodákból, bölcsődikből, iskolákból, hogy a gyerekek nem évszaknak megfelelően vannak öltözve. Nincs ruhájuk, nem tudja a szülő megvásárolni, főleg a világ végén az eldugott kis falvakban, ahol ugye a munkalehetőség se nagyon van. És egyéb problémák miatt a szülő nem tud elmenni dolgozni. Ebben most tényleg nem is annyira mennék bele, de az évszaknak megfelelő ruházat az mindig nagyon fontos, a tiszta, normális állapotú, új állapotú ruházatokat, azokat mindig szívesen fogadjuk, a konyhai felszerelések, azok is nagyon-nagyon fontosak, ágynemű törölköző, a cipő, ez nálunk rendesen fogyóeszköz, a tartós élelmiszer.
0: 9 óra és 10 óra között Tokaji frekvenciánkon Kilátó című összeállításunk szól. Az adásban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adomány átadásról, első segélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet is bemutatunk. Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban a családi életről hallják professzor dr. Bagdi Emőke előadásának második részét. Majd az óra második felében Sipos Gál Eszter óvodapedagógussal Berecz Renáta beszélget a csúfolódásról és a verbális bántalmazásról. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
2: Nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalata az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is.
0: 10 órától műsorváltozásra hívom fel figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az Egri Bazilikát, ahonnan Fűegyház megyei tanévzáró hálaadó szentmisét, Tedeumot közvetítünk. Terveink szerint 11:30 körül kapcsolunk majd vissza a Szent István Rádió Egri stúdiójába, amikor is megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd ezt követően a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat hallgathatják meg újra. A Napversében Tóth Árpád Hajnali Szerenát című költeményét mondja el Dunai Tamás. Déli 12 órakor a harangszót követően Urangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Barnákat és Barnabásokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket. Ezután fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól. Újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc atyát, piarista szerzetest, régi barátomat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és a témánk a Mátra lesz. Nemrégiben állapodtunk meg abban, hogy te, mint mátraljai gyerek, felidézed azt, vagy elmondod azt, hogy hogyan alakította költészetedet, és milyen emlékeket őrzöl a Mátráról magáról. Ha azt kell mondanom, személyes élményből kiindulva. És azt hiszem, hogy ezt osztom millió gyerekkel, akik előbb, vagy akkor, vagy később voltak gyerekek, mint én, hogy az első hegység, amivel irodalmi formában találkozik, az Üveghegyen kívül az a Mátra. És gondolok itt az Öreg néne őzikéjére, ami az 50-es évektől zsinórban minden gyerek irodalmi eszmélésének tartozéka, vagy mondjuk úgy, hogy része. Ennyi volt a bevezető, most ez te.
2: Bár ugye tegyük hozzá, hogy a Fazekas Anna, aki az Öreg néne őzikéjét írta, annak ugye inkább a politikai és egyéb tevékenységét tegyük zárójelbe, és az egyéb műveit is, de tény és való, hogy ezzel az Öreg néne őzikéje című szép verses, minek nevezik, olyan, mint egy verses ballada szinte ezzel a történettel, belopta magát minden gyermek nemzedékeknek a szívébe, hiszen Mátraján falu szélen lakik az én öreg néném, ahogy én ott laktam konkrétan a Mátra lábánál, a Széchenyi utcában, Domoszlón. Kezdjük azzal, hogy eleve a Mátrában születtem Gyöngyösön, és hogyha elmész Gyöngyösre, és akkor mondjuk megállsz egy olyan helyen, ahol nagyjából távlatod is van, tehát nem csak tömbházakat, blokkházakat látsz, és mondjuk balra nézel, akkor látod a Mátrát, ha jobbra nézel, akkor meg már az Alföld felé, a Jászság felé látsz egy nagyon különleges keresztmetszet Gyöngyös, az én szülővárosom, ahol pillantásoktól függ, hogy éppen síkvidéket vagy hegyvidéket látsz. És azt még hozzá kell tennem, hogy nekünk is volt olyan élményünk gyermekkorunkban, amikor is ténylegesen olyan szinten a Mátra lábánál éltünk, ahol most a bátyámék laknak, tudod, nem tudom, voltál-e arra valaha
1: a Széchenyi utcán. Amikor a tortáért mentünk a születésnapodra, az 50. születésnapra.
2: Igen, tehát hogy mennyire a hegylábánál laktunk, és ez volt a gyerekkori házunk, úgymond, és nem az történt, mint az öreg nénével, hogy egy őzike settes uta, aki rátévedt az országútra, és valami baj lett a lábával, ugye, és akkor az öreg néne meggyógyította, és aztán ugye visszengett a természetbe. De valami hasonló történt velünk, mert egy mezei nyúl megjelent egyszer az udvarunkba, ez nem legenda, és nem is mese, és akkor olyan kis setes uta volt ő is, próbált hozzánk kötődni, félt is tőlünk, de valahogy olyan látszott, hogy olyan anyátlan, olyan elárvult, és akkor hát hagytuk, hogy legelészen, és annyira hozzánk szokott, hogy cumis üvegből litattuk tejjel, meg egyebekkel, és hetekig volt nálunk, mint egy házi állat. És egyszer csak gondolta magát, amikor már erőre kapott, visszaugrott a természet világába. Úgyhogy egy kicsit hasonló a történet, hogy egy ilyen családi kedvenc lett, így kéretlenül, váratlanul, de nagy örömmel fogadta a család, és a lábhoz szokott, tehát jött utánunk a Baromfi udvarba, meg mindenhova. Egy igazi mezei nyúl, tehát nem házi nyuszi volt. És akkor azt kérdezném még tőled, hogy tudsz-e domoszlóiul?
1: Nem.
2: Na akkor mondok valamit neked domoszlóiul. Hogyha például te turista vagy, és életedben először szeretnél eligazítást kérni a helyi emberektől, és mondjuk azt kérdezed tőle, hogy hogyan jutsz el a Dolinatisztánsról, vagy az Erdészháztól egészen a Domoszló Markazria vezető falutáblájáig, akkor a következőt hallhatod esetleg. Egy helyitől, hát nyilván az idősebbektől, meg nyilván ez karikírozva van, és ez így ebben a formában nem hangozhatna el, de azért idézem. Elindulsz a Dolinától, átmész az Ízelkán át az Uzanéni árokja felé, majd le a Pakolón át a Hornyíkon a Rénushoz, természetesen útba ejted az Oresinát, és a Jamákon át a Paskomot is. És ugye ezzel egy turistát eléggé zavarba lehet hozni. Ezt nevezem én domoszlói, úgy is mondhatnám, hogy tót, de egy sajátosan belső domoszlói tót, egy olyan archaikus szlovák nyelv, ami, mert ugye a szlovákoknak is volt hasonló nyelvújítási mozgalmunk, mint nálunk a Kazinci-féle neológoké, és még egy archaikus szlovák nyelvet beszéltek az idős emberek az én falumban, amikor én gyerek voltam, de ezt inkább csak úgy használták, hogy ha olyasmit akartak mondani, hogy ne halljuk mi gyerekek, akkor átváltottak erre a kicsit leegyszerűsített archaikus, általuk tótnak nevezett valójában nyilván egy ilyen archaikus szlovák nyelvre, és főleg akkor használták ezeket a mondatokat, amikor szittak minket, valami rossz cselekedetünk miatt, vagy csínyünk miatt. Erre vagy én azt a kifejezést találtam, hogy domoszlói tót, vagy lokalizált alternatív helyrajzi név alak. Tehát most ezeket, amiket most itt felsoroltam, ezeknek mondhatnám az utcarészletnek, az adott mezőnek, vagy gödörnek, vagy ároknak, vagy minden egyébnek a saját helyrajzi nevét is.
1: Tehát ami mondjuk a térképen
2: ami szerepel. A térképen szerepel. Viszont minden ilyesminek van egy annál sokkal mélyebben gyökerező, és a köztudatban sokkal mélyebben beivódott sajátos domoszlói, és azért kérdeztem, hogy tudsz-e domoszlóiul, mert ilyen domoszlóias neve is szinte mindennek. És nem is soroltam fel még mindent.
1: Mikor ezt föltetted a Facebookra, akkor többen még hozzászóltak, és meg is fejelték, hogy
2: Igen, sokan kiegészítették, meg egy nagyon kedves barátom azt írta, azt kommentelt, tehát Domosztó nyilván ő is, hogy azért egy eléggé hosszú utazást, vagy gyaloglást vállalna be azzal, aki ezt az útvonalat. Tehát ez egy járható útvonal, nem egy ilyen fantázia szülte kifejezés halmaz, hanem járható útvonal, de egy ilyen hosszú utat vállalna magára, és jól elfáradna az, aki ezt választaná. De hát nyilván ennek az a lényege, hogy egy kicsit felvillancsunk ebből a helyi sajátos tót vagy domosztójas helyrajzból. De mellesleg egyébként ragadványnevek is minden családnak van. Arról lehet tudni, hogy egy család mondjuk már a második világháború előtt is domoszlói volt, hogy van valamiféle sajátos belső használatban ismert, bár kikopó ragadványneve. Tehát magyarul lehet...
1: Ilyetek mi volt, bocs?
2: Nekünk az volt, hogy Cucuri. De voltak ilyenek, hogy Kocogó, Szoknyás Pista bácsi, Apucsko Bözsi, nagyon sok Gogol, a keresztanyámat Gogol keresztanyának neveztük. És valamit konkrétan föl is lehet fejteni, például volt ilyen, hogy Fagan, ami azt jelenti, hogy tolvaj. Vagy például volt ilyen, hogy Pendelko Mari néni. Most elnézést a domoszlójaktól, hogyha valakit nem úgy kapcsolok, hogy mondjuk lehet, hogy nem Mari néni, de csak, ezt csak példának mondom, ahogy valami olyasmi volt, hogy a búcsúba felejtette a pendejét, és akkor a szlovákosan ráragadt ez a név, hogy Pendelko. Ez egy régi történet, tehát ez valahol a 19. század második felébe rögzülnek ezek a ragadványnevek. Ma is van, ritka, de ma is van olyan fajta ragadvány névadás, ami öröklődik, de ritka. Akkoriban az ilyen nagyszüleimnek a nemzedékében mindenkinek volt ilyen. Nem volt olyan család, amelyik ne lett volna ilyen.
1: Ennyiben azért, mert a vezetéknevek nem voltak olyan változatosak.
2: Az is lehet egyébként. Nálunk nagyon sok a Bánszki, a Lukovszki, meg a Zaja, meg a Safranka, így van. Ez is lehet oka. Meg valamiféle ősnek valamiféle tevékenységéből, vagy egy helyzetből, ami esetleg komikus volt, abból ráragadt. Egyébként ma is például az egyik osztálytársamat mi úgy neveztük el az osztályban, az általános iskolában, hogy Ecet, és az öcsét is mindenki úgy hívja, hogy kis Ecet. Tehát, hogy valami lehet, hogy az ő gyermeke meg benne a legkisebb Ecet lesz.
1: Van egy könyv nálad, igen, ami mutatja, vagy bizonyítja azt, hogy a Mátra azért egy olyan hegység, ami megverseltetett sokakat.
2: A Hegyhimnusz című kötetet Fülöp Lajos és Lisztóczky László szerkesztették, és olyan verseket gyűjtöttek össze, amely a Mátráról szól, a Mátrának állít emléket, és tényleg nagyon változatos, és a mélybe is nyúlnak, ahogy te mondtad, hogy az öreg néne őzékéjében ugye a Mátra név van, de hát azért a betyárdaloknál is, hogy a Vidrózki híres nyája, a csörög morog a Mátrában. Vagy hogy régebbre nyúljunk vissza, ne a kortárs irodalomra, hagy idézzek például Vahot Imrétől, aki a következőt írja a Mátráról. Magyarország címerét három nagy hegy ékesíti. Tátra, Fátra, Mátra. A két első hideg kebelén, Skopár völgyein nagy részint idegen ajkú honosok laktanyái fehérlenek. Csak a Mátra a mi magyar hegyünk. Egyedül ez az, mely jó messze, kiterjedő, izmos karjaival, hegyvölgyi magyar lakott legszorosabban, legrokonív hévvel ölel magához. Mátránk bércei közt, Mátránk tövében él szétszórtan, s mégis egyesülve az erőteljes palócság, kikben még most is nagy részint híven tükröződik a magyar nép ősi élete. Tehát Vahot Imre nem kevesebbet állít, mint hogyha azt mondaná, hogy a magyarság szívcsakrája a Mátrában dobogó. Szokták mondani, hogy a szívcsakra az a dobogókő, meg egyéb. Szóval amikor jött a Dalai Láma, és megkérdezték tőle, azt sem tudta, mi az a dobogókő. Kérdezték, hogy tényleg ez a világ szívcsakrája. Azt sem tudta, hogy mi az a dobogókő, és jót nevetett rajta. Na minden esetre ez a palócság, ez valóban nagyon fontos, hogy Nógrádnak, meg Hevesnek, de Hevesnek is főleg a Mátra vidéke a palócos. A palóc az egy nagyon sajátos, mondhatnám azt is, hogy nem csak nyelvjárás, hanem népcsoport és kulturális tájegység is. A sajátos viseletével, sajátos népviseletével, sajátos szokásaival. Például vannak olyan, azt is mondhatnám, hogy olyan kifejezések, amelyeket én domoszlón kívül máshol nem is nagyon hallottam. Illetve később már hallottam, de alapvetően a palóc nyelvterülethez kötődnek, például az, hogy luszkáltál-e már makukát.
1: A makuka a napraforgó, a szotyola.
2: A makukát, a napraforgót, a szotyolát, azt valóban Miskolc környékén is használják, tehát nem kizárólag a Mátra vidéknek a nyelvjárásához, a sajátos nyelv használatához kapcsolódó szó, de a luszkálás az ugye, az pedig az a tevékenység, amikor kitöröd a szotyolát a héjából. És vannak olyan kifejezések, például olyan ételnevek, amiket én domoszlón kívül nem nagyon hallottam. Bár az a baj, hogy még ez is megdől, ez a legendásítás, mert ha nagyon googlizik az ember, akkor előbb-utóbb rátalál, hogy ez máshol is van. De minden esetre alapvetően...
1: Például mi?
2: Például a kapusznyik, azt tudod, micsoda?
1: Hát káposzta lehet benne.
2: Igen, ugye nagyon szlovákosan hangzik, és valóban teljesen úgy néz ki, mintha beigli lenne, csak nem mák és dió van benne, hanem káposzta őrne. Milyennel találkoztál már?
1: Nem.
2: Ez a kapusznyék, ez annyira domosztóias, hogy bárhol mondom, mindig azt kérdik, hogy magyarázzam meg, hogy miről beszélek. Meg hát egy kicsit ilyen domoszlóiak, mi fölismerjük egymást, mert például Budapesten engem megmosolyogtak azon, hogy mondtam, hogy esik az eső, vedd fel a süsüdet. Azt nem hallottad még, gondolom.
1: De most már tudom mi.
2: Na mi?
1: Hát a kapucni.
2: Kapucni, igen, és például az unokahúgom, amikor a Dózsa György úton szilvesztereztünk együtt, vagy nem is karácsonyoztunk együtt, akkor említette ezt, hogy a süsünket vegyük fel, és mondom, na látom, hogy domoszlói lány vagy, mert ez soha senki mástól, csak a domoszlóiaktól. Hallom meg, hát a domoszlói, nem a domoszlói, hanem alapvetően a palusz nyelvjárást, azt ugye könnyen beazonosíthatjuk ezekről a nyíltabb ahangzókkal, hogy mondjuk példát, hogy harapakácsá, hogy nem harapakacsa, ami egyébként csíp, tehát hanem harapakacsa, vagy például nem azt mondom, hogy mátraháza, hanem azt mondom, hogy mótrahóza, vagy apám kapál. Ugye? És ha sok ilyet lehet mondani, mert hát mindegy, tehát a tirpákoknak is van ez a kettős hangzó, a diftongos, hogy jó napot, meg egyéb, de a palócokat is nagyon könnyű kiszúrni. Előfordul időnként, hogy tesztelem, hogy éreznek-e rajtam valamiféle nyelvjárást. És Veszprémben, amikor ott tanultam, a Jutas lakótelepen a nulladik évet jártam a szemináriumba, akkor egy kispaptársam kiszúrta, hogy én palóc vagyok.
1: Ez érdekes, mert egy másik, nem is tudta magáról egy másik kispaptársunk, hogy neki tájszólása van. És amikor fölvettük a saját hangunkat próbaprédikáción, és visszahallgatta saját magát, és azt mondta, ez nem az én hangom, ez valami kondás gyereké. Akkor szembesült azzal, hogy ízes a beszéde.
2: Lehet, hogy azért, mert a saját nyelvközösségen belül az volt a norma. Tehát ahonnan ő származott, ott pedig nyilván azt érzékelte, hogy bár talán az is lehet, hogy tisztán nincsen köznyelv. Tehát a köznyelvet
1: nem, más visszahallgatni a saját hangunkat, amikor először hallgatjuk vissza a saját beszédünket idegen számunkra.
2: Igen.
1: Teljesen más, hogy halljuk a saját hangunkat, zárója bezárva, mint más.
2: Hát ez akkor is van persze, csak hogy mellékszál, hogy ha meglátjuk magunkat filmfelvételben, nagyon megijedünk. Tehát, hogy nem könnyen barátkozunk meg a saját hangunkkal, a saját fizimiskánkkal sem. Ez egy nagyon erős tükör. Persze valószínűleg tényleg nem teljesen a saját hangunkat halljuk, vagy saját arcunkat látjuk, hanem valamit a technika is elvesz, vagy hozzátesz, vagy módosít a valósághoz. Bár ez már filozófia. De talán lehetne akkor azon a nyomon tovább menni, hogy mik a kedvenc mátrai helyeim, vagy...
1: Igen. Gondolom, a Mátrát, legalábbis azt a részét, a Mátra alját jól ismered.
2: Nyilvánvaló, hogyha te a Mátrának egy kutatójával, vagy egy nagy természetjáróval, vagy egy vadőrrel, vagy egy vadásszal beszélgetnél, akkor sokkal elmélyültebb, tartalmasabb válaszokat adna, mint én, mert én igazából élményszerűen barangoltam csak a Mátrában, és nem ismerem a Mátrának a hegyrajzát nagyon alaposan, csak inkább szívközeli helyek vannak. Én, amikor 15-16 éves voltam, akkor volt olyan nyári szünet, amikor szinte mindig, majdnem minden nap elmentem, felvettem a túrabakancsot, meg a hátizsákomat, és ma már meglepődöm azon, hogy milyen bátor voltam, hogy mindenféle utitás nélkül, segítség, mobiltelefon, akkor még a kanyarba se volt azokban az időkben. Tehát semmi, tehát úgy teljesen elmentem a Mátra rengetegében, és ha egy kicsit megbicsaklottam volna, vagy felöklett volna egy vaddisznó, vagy bármi történt, akkor én ott meghaltam volna, de ezt akkor egy 15-16 éves gyerek nem éri fel ennek a kockázatát. Minden esetre mindig úgy volt, hogy elmentem az erdészházhoz, és ott a Dolina tisztásig mentem, azt ismered, az nagyon híres, nagyon szép, ott az Ávozi
1: patak. Ez nem a Kolibiszka. Az Ávozi patak, igen.
2: Igen, megy fölfelé. Igen, és akkor az erdészház fölött húzódik a patak, és ott van egy tisztás, amit most nagyon rendbe tettek az utóbbi években. Kitisztították, van ott egy kis nyársaló, főzős rész, lehet ott nagyobb gyerekcsapat. Az én időm gyerekkoromban is lehetett, tehát madarak és fák napja, meg mit tudom én, ezek a szocialista gyerek, nem tudom, vannak-e még ilyen fajta ünnepek.
1: Most van csak
2: iskolában. Igen, ilyenek alkalmakkor gyakran, ha volt valami iskolai ünnep, ami nem úgy volt szabad nap, hogy nem mehettünk iskolába, akkor oda mentünk a Dolina tisztáshoz, és ott tényleg volt annyi hely, hogy egy egész általános iskola el tudott oda menni, és akkor én annál sokkal följebb mentem, de egy másik kedves útvonalom, a Tarjánka szurdok, azt nem tudom, az Markasz felől van, tehát a...
1: Hát az egy védett terület.
2: Igen, védett terület, úgyhogy most lehet, hogy le is buktam azzal, hogy jártam ott.
1: Régen szabad volt, és most vezetett.
2: Igen, most lezárták, de mi egy kicsit az zárt területre is átmentünk baráti társasággal. Ha a térképen keresed, akkor az a neve, hogy Berekpatak. De mi Tarjánka pataknak nevezzük mi domoszlójak, és Tarjánka szurdoknak. Ez tényleg vadregényes, egy hatalmas nagy szurdok közte csördögáló patakokkal, és tényleg western filmeket lehetne ott forgatni, vagy valami nagyon romantikus kalandfilmeknek adhatna otthont. Az a gyönyörű kép, ami ott tárul elénk, de valóban zárt. Egyébként én is úgy tudom, hogy nem nagyon örülnek neki. Hát jó, persze nem úgy zárt, hogy nem tudsz bemenni, de úgy zárt, hogy tilos oda menni inkább.
1: Igen.
2: Hát meg persze, ami még nekem nagyon kedves. Alapvetően a domoszói víztározó, ami ugye hát a Markazi tó mellett a Mátrának a másik nagy gyöngye, csak a Markazi tó az sokkal inkább látogatható, körbe is járható. Sajnos azt veszem észre, hogy a domoszói tó az pedig magánkézbe került, és egyszer volt úgy, hogy oda mentem biciklivel, úgy, ahogy gyerekkoromban is szétnézni, és megkérdezték, hogy ki vagyok, és mit keresek ott. Tehát ez nagyon kiábrándító volt nekem.
1: Igaz az, hogy gyerekkorodban arról ábrándoztál, hogy halőr leszel a domoszlóit?
2: Igen, nekem a halőr, vagy a mezőr, a csősz, az volt az a két ideális foglalkozások. Tehát ha valamit nagyon akartam gyerekkoromban, akkor az a kis robogóval, kis puskával, a hátamon, kis tadisznyával, mint amit azt a szabadságélményt, amit a mezőr, csőszbácsik, vagy a halőrök megéltek, azt én nagyon irigyeltem. Természetben vannak, alapvetően majdnem a semmit tevéssel egyenlő a munkájuk, de mégis valahol tekintélyük és jelentőségük van a falu szemében. Tehát ez valóban, ezt lehet akár korábban elmondtam neked, hogy ezek voltak számomra vonzó szakmák. Aztán pap lettem, meg tanár.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Bozók Ferenc piarista szerzetessel, aki a Mátrával kapcsolatos emlékeit idézi fel.
1: Annyit azért mondanék, hogy Domoszló fölött a Mátrába az emberek turistaként nem járnak. Ez körülbelül olyan, mint hogy mondjuk egy balatonfüredi ember, vagy egy tihanyi embert, ha megkérdezel egy ott lakót, aki helybéli lakos, lehet, hogy azt a választ kapod, hogy minek menjek abban mocsaras, büdös vízbe, mint a Balatonba. Azt nem mondom, hogy a domoszlóiak egyáltalán nem barangolnak a Mátrába, de ha a Mátrába te, mint úgy, már mint én, mint turista, és erről szól a Kísértetek a Mátrában című verse, hogyha én, mint turista oda megyek, akkor vagy gombázókkal találkozom, vagy valamiféle gyerekcsoporttal, vagy esetleg vadásszal. De turistákkal nem nagyon. Már helybéli turistákkal nem. Aki domosztói is, egyszerűen csak kirándulni megy. De bocsánat, hogyha kedves rádióhallgatók között a domosztóiak majd betelefonálnak, hogy dehogy nem, mert ő turistaként domosztói is, turistaként járt ott, vagy járogat oda, akkor elnézést ezektől. De nekem ezek a személyes tapasztalataim. Ha turista csoporttal találkozom, akkor azok nem helybéliek. Múltkor egyik barátom mesélte, éppen a Kisercet, akiről mondtam, vagy beszéltem, hogy a múltkor éppen a Dolina tisztáson ment, valami miatt a kisfiával ott kirándultak, vagy nem tudom, mit csináltak, úgyhogy most száfolom meg magamat, mert van, aki domosztó és odajár, és összetalálkozott Kalapács József a Pokolgép együttes énekesével ott. És valóban gyerekkoromban inkább a gombázásoknak az emléke elevenedik meg, kamaszkoromban a kirándulásoknak az emléke, és nekem egy családi bekötődés, egy személyes családi vonatkozás is van, mert a nagyapám, anyai nagyapám, akinek a háza egészen konkrétan az erdő szélén állt, a Széchenyi utca 45 szám alatt, tehát néhány lépés volt ténylegesen a Mátra, és a szőlőnk meg a málánk is ott volt a házunk fölött, a Mátra szelídebb lankáin, és az én nagyapám vadőr volt. Csak jött az államosítás a Rákosi rendszerbe, és akkor azt a Kisede nevű birtokost, akinek ott volt egy kastélya, neki volt úgymond a személyes vadőre a nagyapám, aki budapesti volt és orvos egyéb iránt, de volt neki ott egy birtoka, és amikor jött az államosítás, akkor felszámolták, és szerintem le is bontották azt, ahol ő lakott. Amikor már jött az államosítás, és megszűnt ez a Kisede birtok, akkor egy olyan nagy, hatalmas nagy vaskádat hoztak le a mi házunkba, amiben öten is elfértünk gyerekek. Tehát igazi nyári élmény volt azt vízzel feltölteni. Az volt nyilván a Kisedének a fürdőkádja, de tegyem hozzá, hogy Kisede onnan is ismerhető, akár, hogy sörétes és golyós lőfegyverekről és puskákról írt könyvet a Horthy rendszerben. Egyébként maga Horthy Miklós is volt a Mátrában vadászni mellesleg azokban az időkben. Erről újságcikkek, korabeli beszámolók vannak, és ez a Kisede tehát lőfegyverekről írt könyvet. Meg is néztem annak idején, hogy mi a könyvnek a címe, de egyéb, de mindegy, ez most nem olyan könnyű megtalálni, mert az ADT-ban, vagy esetleg egy-két ilyen antikváriumban felelhető.
2: A golyós puska gyakorlati ismertetése.
1: Pontosan.
2: Kisede.
1: Ő az, igen. Igen. Úgy, de gyorsan megtaláltad. Pedig nyilván ez egy hozzáférhetetlen könyv ma már. De ami még a gyerekkoromban, hát mindennapi élmény, az a falusi temető. Ami annyira közel van magához a Mátrához, a domoszlói temető, nyilván te is tudod, hogy hol van a domoszlói templom, és akkor amellett van a temető. És hát ugye annyira közel van a falusi temető magához, a Mátrához, hogy nagyon gyakran mentek át őzek, muflonok és nyulak és vaddisznók a temetőbe. És hát sajnos lelegelték, amit le lehetett, meg letaposták, amit le lehetett, és most a helyi önkormányzat megerősítette nagyon erős kerítésekkel a temetőnek az egész területét, így már nagyon ritka az, amikor betéved, csak hogy nyitva van a valamelyik kapu vagy kerítés valami miatt, akkor véletlenül téved be egy-egy őz. Akkora mennyiségű muflont, vaddisznót, mint ami domoszló alatt van, életemben se láttam máshol. Talán Szardíniából vagy Korzikából telepített.
2: Igen.
1: Nem is a nagyon muflon. Régen. Ma úgy nem régen, hogy
2: 19.
1: század. 19-20. Inkább, ugye? De majd nézzünk utána. És olyan szinten elszaporodtak, hogy lehet, hogy Európában ez egyik legnagyobb muflon populáció. Ezt nem tudom igazolni, csak az érzésre mondom, hogy lehet, hogy éppen domoszló alatt van. Vaddisznóval is gyakran találkoztam, én nem hiszek azokban a legendákban, hogy a vaddisznó nagyon ártalmas lenne, mert ha az lenne, akkor tudnánk vaddisznós balesetekről, de az utóbbi évtizedekben én nem hallottam azt, hogy bárkit is egy vaddisznó megtámadott volna. Minden esetre én nagyon sokszor...
2: Hát bocsáss meg, de amikor restaurálták a Ranolder keresztet Badacsony-Törnemicen, vagy a Badacsony hegyen, és a polgármester, aki nagyon szívén viselte mind a hegyet, mind a települést, mind a keresztet, Isten nyugtassa, már nem él, Volmut Péternek hívták, felment, hogy megnézze, hogy áll a kereszt. A restaurátor fönn volt a kereszten, lent pedig a vaddisznó konda volt, ami fölkergette őt oda.
1: Minden esetre én az utóbbi évtizedekben, sőt, hogyha visszanézem, akár fél évszázadot is mondhatok, a Heves megyei Hírlapot, korábban a Heves megyei Népújság, és megkerestem a keresőbe, hogy vaddisznó, domosztó, tehát ilyen összefüggéseket kerestem, hogy vaddisznó támadás, vagy domosztó, vagy Mátra. Nem nagyon látok ilyet, hogy a Mátrába valakit vaddisznó letámadott. Minden esetre én domoszlón mondjuk körülbelül 20-szor találkoztam vaddisznóval, de soha nem bántottuk egymást. Olyan volt, hogy még egészen majdnem a mi utcánkig lejött, ami a régi Ságvári Endre, most Sport utca, tehát a domoszlói focipálya mellett, nem olyan messze. Tehát én régebben én csak kiléptem a rétre, és már mertem is gombázni a csiperkére, a championra, meg a szegfűgombára, meg az őzlábgombára, aztán később tovább a hegyvidéken, meg a fenyőgombára, meg a minek nevezik, vargányára, meg ezekre. De azt láttam, hogy hú, de furcsán púpos ez a hatalmas nagy német juhász kutya. És akkor, amikor egy kicsit ráközelítettem, akkor már láttam, hogy agyara is van. És olyan közel mentem már hozzá, mert azt hittem, hogy kutya, hogy néhány lépésről már érzékeltük egymást, de szépen kulturáltan kikerültük egymást. Tehát nem ugrott nekem, én sem ugrottam neki, úgyhogy win-win, tehát ilyen döntetlen állapot alakult ki. Egy alkalommal még vadmacskát is láttam, pedig azt mondják, a Mátrában nem nagyon van.
2: Tehát már szinte sajnos sehol sincs.
1: Igen, és nehéz is kiszúrni, mert éjszakai ragadozó. Tehát nagyon óvatos állat, nem kifejezetten erdei, sokan erdei macskának gondolják, mert Félix Silvestris, ugye erdei macska, sokan erdei macskának gondolják. Valójában az erdők alatti azokat a ilyen ritkásabb, cserjésebb részeket szereti, ahol el tud kapni valami kisebb pockot, vagy egeret, vagy bármilyen rovart, vagy ilyesmit. Tehát alapvetően ilyen picike kis rágcsálókat keres, és azokkal próbál táplálkozni, de nagyon óvatos. Lehet megismerni, hogy nagyon vastag és gyűrűs a farka, meg durvább a szőrzete, meg a...
2: Robosztusabb,
1: meg kicsit ilyen sunnyibb a feje, tehát ilyen laposabb a füle lefelé áll, de azért nehéz kiszúrni, mert tud keveredni a házi macskával, sajnos. Azért sajnos, mert így a populáció csak ritkul. És egyik kedvenc filmemről még hagy mondjak valamit, még mielőtt egy-két Mátrás verset is elmondanék, jó?
2: Igen.
1: Nekem Mátra Szent Imre is nagyon kedves, nem tudom, szereted-e. Nekem azért lett kedves Mátra Szent Imre, mert talán mindenki tudja azt, hogy a kedvenc magyar filmem, te se tudod, hogy az melyik az én kedvenc magyar filmem.
2: Szerintem Bódi Gábortól a Kutyai Édal.
1: Igen, így van. A Kutyai Édal, ami egy álpakról szól, aki Mátra Szent Imre. Hát akkor nincs, a filmben nincs megnevezve a település, de mindenki tudja, hogy nem csak, hogy Mátra Szent Imre játszódik a film, hanem Bódi Gábor bevont Mátra Szent Imrei lakosokat is. És az az ismerős falukép, ami a filmben megjelenik, meg azok a ma már majdnem, hogy teljesen kihalt kendős nénikék, vagy kalapos, vagy ilyen barna leninsapkás bácsikák, akik akkor az én falumban éltek. Ha ezt a filmet nézem, akkor számomra mindig egy olyan időút, az nem csak a film, mert a film önérték is természetesen. Egyszer szívesen beszélgetnék veled erről a filmről is, mert nagyon szeretem, és közel áll hozzám. De ettől függetlenül azok a képek és az a falukép, ami ott megjelenik, az nekem egy szívmelengető időutazás, mert az én gyerekkoromban a domosztói faluképet, utcaképet, embereket, ahogyan öltöztek, ahogyan beszéltek, azokat idézi meg. Tehát megszólaltatnak például néniket, kendős néniket, bácsikat, és ezzel a palócos nyelvjárással beszélnek a filmben, stb. Tehát ez is a Mátra kapcsán így hirtelen jutott eszembe.
2: Az Árvácskát nem forgatták?
1: Az Árvácskának a templomi jelenetét a szomszédfalumban, Kisnánán, a kisnánai templomban forgatták. Még egy kicsit lehet hallani is a régi kántorunknak, mert ugye kisnánai volt, de Domoszlón is ő kántorizált, a Belkovics Laci bácsi, őt ismerted. Az ő hangját hallom az Árvácska című filmben. Már nem szívesen nézem meg az Árvácska című filmet, mert engem annyira letaglóz, meg nyomaszt, hogy utána napokig rosszul vagyok. És akkor most jöjjenek a versek, és amiről már beszéltem, néhány verset felolvasnék akkor. Jó?
2: Igen, sajátok amiket is? Te írtál.
1: Igen. Ennek a versnek, aminek az a cím, hogy Kísértetek a Mátrában, ennek valamelyest már megágyaztam, mert említettem, hogy miért. Tehát valószínűleg ez így össze fog állni, hogy hogyan reflektál ez a vers arra, amit már elmondtam. Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silány utód túrázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak. Következő vers Mátrai Anzix. Mint kicsi kurzor a térben, nyílhegy a fecske az égen. S mind, ami rút az anyagban, ékszer a nyári aranyban. Sok millió vaku villog, tónak ezüstje, ha csillog. S mind, ami van, fura lázban szépül a nyár aranyában. Néhányat felolvasok, jó? Csak...
2: Persze.
1: Erdei séta. Nem menekülhet az árnyam előlem. Húz visza nincs hova út, hova ösvény. Roppan a tükre a jégtakarónak. Félszegen állnak a fák ma a ködben, hangtalanul, leszidott gyerekekként. Bánatom érzik a szarvasok, őzek. Cuppog a hegy, buborékol a kő. Rongyoli-bongyoli elhanyagolt ráncos anyó az idő. Szárazulatra vadászik a láb, kérdi a vándor a széncinegét, olvad-e már a világ? Mélyre aláznak a reggelek engem, rám nehezülnek a fák, kusza tölgyek, zúzmara lepte tövis koronások, űrbe feszülve. Rám szakad itt ez a reggeli séta, tört mozaik darabokra szakadtam, szerte szaladnak a rímek előlem, mint pici hangyák. Mátra. Fenyveseken nehezékül, reggeli hóle pedig ül. Görnyed a ködben a Mátra, ékszeresen süt a fájtla. És még annyit hozzátennék, hogy a növények meg a rovar, egy bodobács, egy béka, egy pipacs, egy fecske, egy őz és egyebek is gyakran megihlettek, úgymond versírásra. Melyiket válasszam? A pipacsokról annyit, nekem mindig az jut eszembe, hogy gyerekkoromban, ez is kihalt, egyébként nagyon most beszélek, hogy gyerekkoromban a falusi lakodalom, a falusi lagzi az legalábbis az én falumban, de több faluban is úgy nézett ki, hogy rendelte katonai sátarat, és akkor abból ilyen összeszerelt csövekből, összecsavarozott csövekből alakította ki egy hatalmas nagy sátort, és a falusi háznak az udvarát beszórták homokkal, hogy ha valaki esetleg tánc közben elesik, vagy nagy jó kedvében, akkor ne a betonra essen. És a pipacsok mindig arra emlékeztetnek engem, hogy ezeket a ilyen falusi katonaponyvás, sátorponyvás lakodalmakat feldíszítették kreppapírból készült ilyen kis díszekkel, lampionokkal. Voltál ilyen fajta falusi? Te, mint budafoki srác.
2: Sátorra emlékszem, de primíciákon.
1: Igen, igen. Az talán valami hasonló lehetett.
2: Hát a primícia az, ahol nem azt mondják, hogy éljen az ifjú pár, hanem éljen az ifjú páratlan.
1: Ja,
2: a papoknak.
1: Igen, igen, paplagzinak is nevezik.
2: Az első mise utáni.
1: Igen, azt az ünnepséget, ami az első mise a primícia után van. Valójában nem tudom, hogy ilyen mátrai falusi volt az is, amire emlékszem.
2: Nem, nem.
1: És hát amikor felidézem ezt a hangulatot, és hozzáasszociálom a búzatáblákban rubinszerűen vöröslő pipacsokat, akkor ez a kettői kapcsolódik össze. Akkor ezt...
2: Légy szíves.
1: Elolvasom. Pipacsok. Szőkült mezőn paraszt virágok. Seregnyi kreppapír pilácsok lobogjatok. Mezőkbe tűzve, mint a fáklyák, kis őrtüzek, tenyérnyi mágják, ragyogjatok. Tilángoltok talpas pohárba, ha szívemet hevíti bántja, veres borom, dúlt álmaimba visszarebdes, rostáblán eltiport szerelmes gyerekkorom. Hát ami meg meghatározott, beszél, hogy a városi gyereknek is nyilván meghatározott, ez nem Mátrai, a bodobács. Az a rovar, amit kicsit ilyen temetős bogárnak is gondolom, nem az a temető bogár, tudom, nem ő az, de a Bodobács az, akit gyakran látunk temetőben sírköveken futkározni.
2: Igen, meg a fák gyökerén napozgatnak tömegesen, igen, piros-fekete.
1: Igen, a piros-fekete, és arról is írtam egy verset, meglátjuk, hogy mi fér bele a műsoridőben, mi nem. Bodobács. Játszótereken van most, lendül a hinta. Hátán polinéz harcos maszkja a minta. Forró betonon járkál, ünnepi díszben, s múltból jön elő, mászkál, járkál a szívben. Május daloló estjén enyhe meleg volt, s mint Proust felidézhetném most a gyerekkort.
2: Köszönöm szépen ezt a
1: gyerek... Még a Béka című vers lehetne, de mindegy.
2: Béka, jó, mondja.
1: Most egy kicsi csalást teszek bele, mert én Patakot írtam bele, de Tavakat fogok Patak helyett írni.
2: Ez a Béka című vers.
1: Itt Tavakat fogok Patak helyett mondani, mert a Béka inkább a tóhoz kötődik, nem a Patakhoz.
2: Nem a Patakot, hagyd benne.
1: Benne hagyjuk.
2: Én már láttam Patakba Békát.
1: Nem az otthon, hanem nem érzi magát jól, tehát ő a posvány szereti, a állóvizeket.
2: Hát lehet, egyszer ittam Patakból, vagy többször is, és egyszerre, hogy ittam, akkor vettem észre, hogy úgy a számtól 10 centire egy varangyú a
1: víz. Jó, hát akkor végül is, akkor engem igazolsz, mert valaki egyszer belém kötött, hogy a Békát azt ne a Patakba dobáljam. Tehát, Béka. A csobbanás. A hűs patak. Riadt, csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva a tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rút varany, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy. A víz alatt, a föld színén, nagyon szeretlek, ősi rém.
2: Köszönöm szépen Bozók Feri atyának, hogy megosztotta velünk verseit és emlékeit, amelyeket a Mátrában szerzett, illetve amelyeket a Mátra ihletett.
1: Elnézést a kedves rádióhallgatókért, hogyha szubjektív voltam, de a Mátrának én nem ismerője vagyok, csak érzője és szeretője.
2: Köszönjük figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrás biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalon tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitért rá, hogy megtárgyalják a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámolt róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel Berlinben. Orbán Anita a közösség oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. Végül az időjárásról. Az átvonuló hideg front mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőtre elhagyja a térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható.

civilek támogatásáért díjról fogunk beszélgetni. A szervezet idén megkapta a civilek támogatásáért díjat Miskolc városától. Többek között erről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bernasconi Bush Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, András!
0: Miskolcváros napja alkalmából kitüntetést kaptatok a civilek támogatásáért. Gratulálok ehhez a kitüntetéshez.
1: Köszönjük szépen!
0: Hogyan fogadtad a hírt?
1: Január volt, amikor engem felhívott az önkormányzatból Kovács Zsuzsa, nagyon kedves ismerősöm, és emlékszem rá, egyébként ezt nyilatkoztam is, hogy egy nagyon nem jó nap volt, egy péntek délután volt, és nagyon későn is hívott péntekhez képest, és fel sem akartam venni a telefont, mert már munkaidőn kívül, ha az én telefonom csörög, akkor ott vagy baj van, vagy mert egyébként nem akartam több rossz dolgot aznap, és a Zsuzsa annyira bájos, és annyira kedves, és annyira jó ember egyébként, és az ők is Modorával Kati titeket felterjesztettek erre a díjra. Elfogadod? Hát mondom, biztos viccelsz velem. Nem, Kati titeket felterjesztettek. Persze, hogy elfogadom. Oké, akkor titoktartás. És akkor megvárjuk, hogy valóban a közgyűlés megszavazza-e ugye a következő közgyűlésen, és akkor onnantól mehet majd minden élesbe. Úgyhogy januártól a következő közgyűlésig így tűkönülve vártam azt, hogy valóban minket szavaz-e meg a közgyűlés, és utána jött a közgyűlés, utána a következő hír, hogy igen, mi vagyunk a díjazottak, és teljes titoktartás, tehát úgy telefonálni, úgy intézni mindent, fényképezkedések, riportfilmkészítések, kisfilmkészítés rólunk, otthon a család ne tudjon róla, senki ne tudjon róla. Ez a pár hónap, ez így telt. És meghívtam sok önkéntest, ugye, akiket tudtam az ünnepi közgyűlésre, az átadásra, és mindenkinek a kezébe nyomtam a jegyet, és mondtam, hogy én eltávoznék egy pillanatra oda oldalra, és legközelebb csak a színpadon láttak engem, Orsit és Katát, a színpadon, és akkor esett le mindenkinek, hogy hát itt nem is arról van szó, hogy mi most beülünk az ünnepi közgyűlésre, hanem valami másról van szó, és természetesen kinyitotta mindenki ugye a kis könyvet, amit adnak ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye, hogy kik a díjazottak, és akkor így leesett mindenkinek, és mi egy premier plánban láttuk mindezt az emberek, a mi önkénteseik arcán, a meglepődést, a gyerekeim arcán, és ők is ott voltak, hogy ezt hónapokon keresztül, ezt hogy tudtátok így titkolni? Nem mondtatok nekünk semmit. És ezt a Superszum közhasznú alapítvány kapta. Ez egy csapatdíj, ez egy olyan díj, ami mindenkié a nálunk. Ez is el is hívtam utána a csapatot egy közös ebédre, egy közös beszélgetésre, és meg is köszöntem. Ha eddig nem köszöntem volna meg elég hálásan, akkor ott meg is köszöntem nekik azt az önzetlen munkát, amit minden nap végeznek, és amit lát az önkormányzat. És egyébként ez a díj azért is fontos, és azért is jó, mert olyan emberektől kaptuk, és olyan helyen kaptuk, ahol valóban ismernek, és látják a munkásságunk. Ez nem egy lájkgyűjtő, kinek van több ismerőse díj, hogy te kapod, mert te neked van a legtöbb lájkot, hanem ez egy tartalom alapján, és egy munkásság alapján odaítélt díj, amit látnak, hogy minden nap mit csinálunk, és hogy csináljuk, és miként csináljuk, és mit érünk el vele, és hogyan tudjuk ezt mind elérni. Én tényleg jól tudok együtt dolgozni a mindenkori önkormányzattal, a mostanival is, és mindig pozitív visszajelzéseket kapok onnan, és szerintem ez ennek is egy jó visszatükrözése, hogy igenis jó, amit csinálunk.
0: A méltatásban mi volt az, ami megfogott, vagy mi volt az, ami jól esett?
1: Sok minden egyébként, utána ugye volt egy fogadás is fent a színházban, és nagyon sokan oda jöttek hozzánk, hogy tudjátok mindezt csinálni lelkileg. Ugye fizikailag is elég kemény, amit csinálunk, de lelkileg, és még mindig pozitív maradni, és még mindig csak adni, és hogyha ez nem jön belülről, és nem tudom minden nap azt mutatni, hogy én ezt szeretem csinálni, akkor feleslegesen csinálom, és ugye ebben nincs politika, nincs semmi, ez csak egy önzetlen segítés. És hogy ezt valaki premiálja, és ezt valaki ennyire látja, hogy mi ezt másképp csináljuk, hogy mi mindig tényleg próbálunk ott lenni, és mindig próbálunk segíteni, és nincs olyan, hogy lehetetlen.

0: addig megyünk, amíg nincs megoldás. Na ez szerintem a legfontosabb visszacsatolása, hogy nem adjuk fel.
1: Hogyan is támogatjátok és támogattátok a civileket? Milyen módszerekkel, eszközökkel?
0: Elég nehéz volt az elmúlt időszak, és tényleg nem is szeretnék belemenni se politikába, se semmibe, de meg volt kötve a keze sok civil szervezetnek, hogy hogy adományozzon. Egy család részére tudott adományozni, de egy intézmény részére azért már az egy kicsit nehezebb volt. Hogyha nem egy házi fenntartású intézményről beszélünk, hanem állami fenntartású intézményről, gyerekintézményről, és rengeteg olyan helyre mentünk, fogyatékkal élő gyerekek otthonába, iskolába, normális általános iskolába, óvodába, vagy kisebbségi önkormányzatokhoz, vidéki önkormányzatokhoz, ahol rengeteg családhoz eljutottunk így, hogyha nem is közvetlenül, hanem közvetve, de hát nem is tudnánk ennyi emberhez közvetlenül eljutni. A visszajelzések, küldik a fényképeket, és a következő anyák napjára, a város napjára, a falu napjára, a község ünnepeire mindenhova meghívnak minket. Visszahívnak, hogy gyertek el, mert szeretettel várnak benneteket, és hogy lássák ezek az emberek, akik az adományokat kapták tőletek, hogy ti kik vagytok valójában, és én szeretek is elmenni ezekre az ünnepségekre, mert én szeretek beszélgetni ezekkel az emberekkel, és megtapasztalni azt, hogy ők hogyan szeretnének segíteni magukon, mert ugye a mi segítségünk akkor lehet jó, hogyha elsősorban az a krízis helyzetbe jutott személy saját önmagán próbál segíteni, és másodikként lépünk mi a képbe. És ez a közös összedolgozás, ez a közös munka hozza meg általában a gyümölcsét. De ezt én egy családsegítőtől, egy védőnőtől csak egy levélben, egy telefonhívásban kapom meg. De amikor ott előttem ez a célszemély, ott előttem az édesanyja a gyerekekkel, vagy az édesapa a gyerekekkel, aki tényleg krízis helyzetben van, vagy volt, és elmeséli, hogy jött ki belőle a mi segítségünkkel, vagy hogy tudnak kijönni belőle a mi segítségünkkel, na ott érzem azt, hogy mi a mi munkánk ez nagyon fontos és nagyon hasznos.
1: Nagyon érdekes az a jelenség, hogy ti vagytok az egyik leghíresebb civil szervezet itt a régióban biztos, de országos szinten is nagyon hamar népszerűségre tettetek szert. Mi lehet az oka? Tehát akár a kezdetekhez menjünk vissza, a három édesanya, ez országos hírek voltak, összefogott egy közös cél érdekében, és valamiért nagyon gyorsan megtudták a neveteket és a szolgálatot is, amit végeztek.
0: Igen, valahol mindig próbálom visszapörgetni azt az időt, hogy mi az, ami egy kicsit másabb, mi az, amit mi másképp csinálunk, vagy miért lett ennyire sikeres, hál' Istennek a mi alapítványunk, a Szuperszom alapítvány. Én egy elég racionális ember vagyok, elég kemény embernek titulálnak az önkéntesek is, és a gyerekeim is, és nálam azért szabályok vannak. Ha valaki betartja a szabályokat, akkor mellettem szárnyalni tud. Legyen az önkéntes, legyen az egy rászoruló ember, legyen az egy önkormányzat, egy kisebbségi önkormányzat, bárki. És én a szabályokból általában nem engedek. Hogyha valaki segítséget kér tőlünk, először is igazolnia kell a rászorultságot. Ez azt jelenti, hogy nem adok ukmukfuk fűnek fának adományt. Megtisztelem azt, aki rám bízza az adományát. Sok esetben ugye a hagyatékát szülőktől, vagy éppen a gyerekeinek a kinőtt ruháit, vagy bármit, vagy pénzét ránk bízza. Én nekem azok az emberek felé is tisztelettel és becsülettel kell legyek, és elszámoljam, és nem adhatom csak úgy oda akárkinek, hogy kidobják, elégessék az adományokat. Mert azért sok esetben sajnos ezt is tapasztaltuk. Hanem egy jól felépített program és projekt keretén belül próbálunk adományozni. Ezért vagyunk, majd most ugye több mint 50 vidéki önkormányzattal és kisebbségi önkormányzattal szerződésbe és kapcsolatba, akik folyamatosan egy rotációs körben vannak, és aki kapott, az megy a sor végére, és jönnek és viszik az adományt. Ugye van egy másik típusú adományozás is nálunk, ami az adományraktárba bárki bejöhet, ha valami tetszik neki, akkor a becsületkasszába beleteszi azt az összeget, ami neki szimpatikus, vagy amit úgy gondol, és akkor ugye ezeket az összegeket, ezeket a pénzeket is ugye ráfordítjuk a valamelyik gyermekintézménynek a támogatására, akár a kórházra is például, mint ami ugye tavaly történt. Tehát nálunk mindennek megvan a maga szabálya, a maga helye, a maga ideje, és nem kapkodva, és nem összevisszassággal mennek, és mindenféleképpen együttműködve a családokkal, és az első, a legfontosabb, hogy az önkormányzat, vagy az a család, az a krízis helyzetbe jutott család, hogy tud, és hogy szeretne saját magán segíteni. Tehát, hogyha nekik nincsenek céljaik, én hiába jövök a képbe, én az ő céljaikat nem fogom megvalósítani. Én csak tüzet tudok oltani. De hogyha együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk a célig eljutni, az a siker. És ez az, ami egy kicsit szerintem másabb, hogy nem csak tüzet oltunk, hanem végig visszük azokat a projekteket a családoknál, az önkormányzatoknál, vagy a intézményeknél, és eljutunk közösen a célig.
1: említetted ezt az 50 önkormányzatot, nehéz lehet akár rotációban is, de arányosan vagy megfelelő mennyiségben adni. Tehát, hogy tudjátok eldönteni, hogy kinek mennyi a szükség?
0: Általában ugye minden településnek megvan a kis busza, úgyhogy ezekkel a kis buszokkal szoktak jönni, ha pedig ugye nagyon sokan laknak a településen, mert mindenhol laknak 700-an, vagy pedig 300-an, ezt azért úgy nagyjából már ugye azért tudjuk. Hogyha nem elég az adomány, akkor ugye szólnak, hogy nem elég, mert ugye náluk sokkal nagyobb a rászoruló embereknek a száma. Ez már így egy bevált módszer egyébként, hogy aki kapott, ez megy a sor végére. És egyébként újak is persze természetesen bejöhetnek, de én nem tudok senkinek időt ígérni, hogy mikor fog legközelebb adományt kapni. Hívom őket, természetesen mennek más alapítványokhoz is, teljesen más forrásokat is megpróbálnak felkutatni, én csak egy vagyok a sok közül, de egy, amikor rájuk kerül a sor, akkor tudják, hogy tőlem kapnak. És most már ugye, hogyha nekünk is sikerülne megvásárolni egy kis buszt, akkor én tudnám is vinni, mert azért ez nagy probléma, amikor engem megrohamoz 4-5 ember egy szombat délelőtt, és a raktárunkat furra pakolják, nekem hívnom kell a következő soron lévő önkormányzatot, hogy jöjjenek az adományért, és azt mondják, hogy egy hét múlva lesz szabad a busz, akkor én egy hétig állok. Nem tudok hova menni, nem tudok mit csinálni, és nem tudok fogadni se adományt, mert nincs hova. És ezért fontos, hogy nekünk is legyen egy buszunk, és akkor mondjam azt, hogy oké, üljenek be akkor egy személyautóba, jöjjenek, segítsenek pakolni, zsákoljanak, pakolják meg az én kis buszomat, és akkor én elviszem önöknek, de nincs kapacitásom arra, hogy pakoljak és zsákoljak, és akkor jönnek, bepakolják az én kis buszomat, vagy a mi kis buszunkat, és akkor elmegyek, ezzel időt is nyerünk, és pörög az adomány, és tudok fogadni újakat, és jöhet a következő önkormányzat, akinek nagyon szívesen adunk, vagy a következő intézmény, de ez a mi kis buszunk nélkül nem működik. Tehát én mindig vártam azt, hogy ők jöjjenek, és de nekik se egyszerű egyébként ugye szállítást intézni, főleg mondjuk a Abaúj részből fent, teljesen a határrészről az elejönni hozzánk nem egy könnyű feladat, és hogyha a polgármester nem együttműködő, mert valamiért nem, akkor ugye a kisebbségünk önkormányzat azért általában sokkal nehezebb helyzetben van. Sokszor ők a saját büdzséjükből fizetnek egy szállító fuvarost, aki lejön Miskolcra, és elviszi az adományokat azért, hogy ott tényleg a gyerekek úgy tudjanak iskolába menni, hogy a megfelelő évszaknak megfelelő ruházatuk van. Tehát van, amikor a hadgyerekre egy cipő jut. Egy megfelelő évszaknak megfelelő cipő jut. Hadgyerekből egy csizma van, és az megy iskolába, a képe reggel hamarabb felveszi. Bizony.
1: Nagyon sok mély szegénységben élő családdal is tartod akkor a kapcsolatot, ez nehéz lehet lelkileg, tehát nektek ki segít ezekben a helyzetekben?
0: Senki és mindenki. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ezt lelkileg annyira nehéz feldolgozni, amíg szakember el nem mondta, hogy igen. És hogy szükségünk van szakemberre. Ez egy másfél évvel ezelőtt jött ki ez a történet, hogy igenis nekünk is szükségünk van szakemberre, és én úgy gondolom, hogy nem beszélgettünk akkor az önkéntesekkel eleget, és nem beszéltük meg elég, és nem tudtuk magunkból kibeszélni. Mindenki magába tartotta egy kicsit azokat a problémákat, amiket minden nap láttunk, vagy nagyon megérintette, ugye azért nálunk nagyon sok beteg kisgyermekkel foglalkozunk, kisgyermekes családokkal, éppen utolsó stádiumban lévő gyermekek családja keres meg minket sajnos, vagy leégett a házuk, és tényleg olyan hirtelen krízis helyzetbe jutottak, hogy azonnali segítség kell, és akkor ott tudni kell lépni, és elfelejtesz mindent, azonnal mész és próbálsz segíteni. De amikor leülsz és gondolkozol, amikor tényleg mindent megcsináltál, megpróbáltál megcsinálni, leülsz és gondolkozol, hogy mit lehetett volna még jobban, mit lehetett volna még esetleg másképp csinálni, akkor sem kapcsolod ki az agyadat, és ez a probléma, hogy csak pörög mindannyiunknak a gondolata, és ez nálunk eljutott egy arra a pontra, hogy az önkénteseknek is azt mondtam, hogy stop. Akkor most mindenki a másikkal, saját magunk közt elkezdjük megoldani a problémákat, és utána pedig kifele sokkal jobbak leszünk. És volt másfél év egy ilyen nagy törésünk, egy nagy változásunk, én úgy gondolom legalábbis, és sokkal jobbak, sokkal erősebbek, és sokkal összeszokottabbak, és egymásért sokkal jobban küzdőek lettünk, sokkal jobban tiszteljük egymást, legalábbis az én véleményem szerint, de majd az önkénteseket is egyszer valaki kérdezze meg. És igyekszik többet beszélgetni velük, és többet érdeklődni. Kevesebb időm van sajnos, ugye, ahogy az alapítvány növekszik, nekem, mint vezetőnek annál kevesebb időm van sajnos, de tényleg igyekszem ott lenni, és nagyon sokat beszélgetni velük, mert nagyon fontos.
1: Mekkora a csapat jelenleg?
0: Szerte szétágazó egyébként, van, aki az adományozásnak a fizikális részét viszi, tehát fogadja, osztja, válogatja, van, aki a raktárban van, van, aki a papírmunkát végzi, és van, aki ugye a telefonos adminisztrációs munkát végzi. Én azt mondom, hogy aki minden nyitvatartási napon, amikor dolgozunk, az egy 12 fő. körülbelül. Ugye váltjuk is egymást, mert 8 órát vagyunk nyitva, vagy nem akarom, hogy 8 órát ott legyenek az önkéntesek, úgyhogy 4-4 órába váltjuk egymást itt csapatostul. Plusz ugye mögötte az állandó telefonos ügyelet, az állandó e-mailes, messenger üzenetes ügyelet, azok, hogyha jönnek a problémák, hogy a felajánlások azokat kezelni, akkor valaki beül a kocsiba, és hogyha olyan felajánlás érkezik, akkor elmegyünk érte kocsival. Tehát egy olyan 10-12 fő, aki állandóan mozog, de egyébként egy olyan 20-25 főre tudom azt mondani, hogy bármikor ugrasztható, és hogyha vannak rendezvényeink, akkor pedig még több.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum alapítvány elnökével beszélgetek. Mi az, amit leginkább gyűjtötök? Mire van szükség, hogy tudjatok segíteni?
1: Hogyha valaki a háztartásában szétnéz, és azt mondja, hogy erre nekem szükségem van, úgy élelmiszer, mint ruházat, mint tisztálkodás és tisztítószerek, de ugyanúgy ez egy másik családban is ugyanúgy szükséges. Lehet, hogy nem abban a mennyiségben, és nem olyan márkásak, de a legfontosabb például a kisgyerekes családoknál az évszaknak megfelelő ruha. Rengeteg jelzés jön óvodákból, bölcsödékből, iskolákból, hogy a gyerekek nem évszaknak megfelelően vannak öltözve, nincs ruhájuk, nem tudja a szülő megvásárolni, főleg a világ végén az eldugott kis falvakban, ahol ugye a munkalehetőség se nagyon van, és egyéb problémák miatt a szülő nem tud elmenni dolgozni. Ebben most tényleg nem is annyira mennék bele, de az évszaknak megfelelő ruházat az mindig nagyon fontos, a tiszta, normális állapotú, új állapotú ruházatokat, azokat mindig szívesen fogadjuk, a konyhai felszerelések, azok is nagyon-nagyon fontosak, ágynemű, törölköző, a cipő, ez nálunk rendesen fogyóeszköz, a tartós élelmiszer, jön a nyár, a gyerekek ugye az iskolában kapnak egy nap meleg ételt, főtételt, a nyár az ilyen szempontból kritikus, nem kapnak, nincsen főtétel az asztalon. Tehát nagyon sok gyerek akkor evett rendesen, hogyha az iskolában bent a menzát megkapta. Ugye vidéki iskolákban nincsenek táborok, nincsenek táborozási lehetőségek, ingyenes táborozási lehetőségek, mert a fizetésről ne is beszéljünk, ugye. Azok a gyerekek mit fognak enni a nyáron? Úgyhogy mi szeretnénk tényleg kimenni egy-egy önkormányzathoz, és kivinni nekik a játékuk mellé esetleg még élelmiszert is.
0: Mekkora lehet az érintettek köre, tehát a mély szegénységben élőket, akkor mondhatjuk, hogy itt a régióban körülbelül tudjátok, hogy hol élnek, ha listátok talán nincs is.
1: Hogyne. Tehát nem is kell kimenni a városból. Tehát tudjuk azokat a környékeket, azokat a zónákat a városban is, ahol azért a zömében krízis helyzetbe jutott, vagy rászoruló családok élnek, de élnek ugyanúgy az Avason, mint ahogy a Jókai lakótelepen, a Bábonyi Bérce Tetemvár, ugye, ott is a Bábonyi Bércen az utcának az egyik fele, az még gyönyörű, szép családi házakkal van tele, a másik oldal pedig azért már egy eléggé más szinten élő embereknek a házaival van tele, hogy finoman fogalmazzak, és ugye ott a jogviszonyok sem tisztázottak általában, tehát az, hogy valaki segítséget kérjen tőlünk, hogy a tetőt megcsináljuk neki a házon, én mondom, hogy a tulajdoni lapot hozd el, hogy valóban a tiede, mert mondjuk ahhoz, hogy a te hiteleződnek, vagy a nagybácsikádnak, vagy a 32 tulajdonosnak, aki erre a házra be van jegyezve, hogy én annak egy házat felújítsunk, hogy egy tetőt ráhúzzunk arra az építményre, mert még háznak se nevezném, ezt nem szeretném. És akkor ugye előjönnek a csontvázak a szekrényből, hogy valóban ott azért nem rendezettek a jogviszonyok, nem rendezettek a tulajdonviszonyok, nem rendezett ott semmi, ők csak ott szívességből élnek. De nem is szívességből, hanem uzsora hitelben. Úgyhogy van, amiben bele tudunk nyúlni, valamiben pedig nem. Ez a probléma egyébként, hogy tudunk és miként tudunk segíteni. Szabályok, amiket az előbb is említettem, legyenek szabályok, legyenek lefektetve a pontos paraméterek, és akkor tudunk segíteni.
0: Nem szoktak, vagy mennyire gyakori az, hogy visszaélnek a szeretettel, tehát, hogy ha segítetek, akkor még több kell, és még több kell, tehát belátják, hogy ennyit tudtok éppen most segíteni, mert másnak is szüksége van?
1: Nem. De ez nem csak a rászorulóknál van így, hanem én szerintem ez egy magyar betegség. Nem kapzsiságnak mondanám egyébként, hanem a nekem jár effektusnak. És hogyha ott van, akkor az nekem jár. Én nem tudok mondani olyan családot, nagyon-nagyon-nagyon gondolkodnom kéne és visszamenni időben, aki azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, nekem ez elég jusson másnak is. Nem tudok mondani. És ezért fektetjük le a szabályokat, hogy ennyit kapsz, ennyi van, megköszönik, sokan hálásan, tehát én nem azt mondom, hogy hálátlanok az emberek, megköszönik, de bepróbálkoznak, hogy legközelebb a szemüvegét váltsuk ki, csináltassuk meg a villamosvezetékrendszert, csináltassuk meg a tetőt, csináltassuk meg a bármit tényleg, bútorokat adjunk nekik, mert nekik éppen szétrohadt. Miért rohadt szét? Tehát vannak olyan problémák, amikor visszakérdezünk, és nincsen rá magyarázat. Oké. Szeretné jönni dolgozni? Szeretné jönni esetleg segédmunkásnak? Napi 20-25 ezer forintért el tudsz menni segédmunkásnak, építkezésre. Beajánlunk nagyon szívesen, menjél, kezdje másnap. Nem jelenik meg. Akkor én hogy segítsek, hogyha ő saját magán sem tud segíteni? Akkor az én segítségem megáll. Őnekik nem lesz megoldva a problémájuk, de rendelkeznek telefonnal, okostelefonnal, internettel, és szeretik a negatív kommenteket osztogatni.
0: rossz indulatú emberek.
1: Így van. Van, aki nem tud kapni, van, aki nem tudja elfogadni azt, hogy ő nem kap, és hogy miért nem kap, nem ismerik a szabályokat, nem ismerik a betartandó szabályokat és törvényeket, nagyon sokan. Kemény, mert aki ezt rendesen hivatásként végzi, tanult szakemberként, én őket nem irigylem egyébként. Tehát ők az egész életüket erre tették fel, ezt tanulták. Én még akármikor fel is állhatnék, és azt mondhatnám, hogyha nem szeretném ezt csinálni, hogy felállok és csinálok valami mást. De akik ezen a szakterületen vizsgáztak és diplomáztak, azok mit csinálnak utána?
0: Van egy nagy adományraktárotok, ami úgy néz ki, mint egy bolt, mesélj erről.
1: Igen, szerettem volna ott is rendszert, szabályokat és rendszert, hogy átlássuk a dolgokat, úgyhogy az önkormányzattól kaptam a Jókai 13-15 alatt egy olyan régen üzlethelység volt, egy olyan helyet, ahol tényleg specifikusan 6 részre van osztva, mert ez egy 6 garázsos üzlet volt régen, 6 részre van osztva ez a raktár, és hogyha bejönnek a védőnők, családsegítők, bejönnek a családok, vagy bejön bárki, akivel előtte ugye leegyeztettük azt, hogy adományt kér, és hogy milyen méretben, hogy azonnal tudjunk hova nyúlni. Tehát én csípőből tudom, hogy hol vannak a 104-es kisfiú dolgok, vagy pedig a cipők, vagy pedig a esőkabátok, vagy hol van a pelenka. Tehát a nyitvatartási napokon ugye előre le van egyeztetve, vagy ki és mikor és milyen családnak próbál segítségért jönni majd, mert ugye én saját tapasztalatból a családokat már nem engedem be. Mert ők sem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és amikor egy édesanyja egyedül marad 3 gyerekkel, minimum 4-5 rokon jön vele. És ott mindent mindenki szeretne, ott mindenki rászoruló, ott negatív tapasztalatokat szereztünk, ezért én a Meszegyivel egyeztetve, volt egy nagyon jó megbeszélés a Meszegyinél bent, a Péteréknél, és kértem minden munkatársat, hogyha nektek jelzésetek van, és valaki a látókörötökbe kerül, akkor ti gyertek el. Vagy vele együtt, vagy pedig nélküle, vagy pedig, hogyha eljöttök oda, én nagyon szívesen, hogyha több dologról van szó, én elszállítom nektek, de ti gyertek el. És ez már egy megszokott dolog lesz, hogyha az ő látókörükbe kerül valaki, akkor automatikusan jeleznek felénk, jönnek hozzánk a munkatársak, és ők viszik el. Vagy pedig összekészítve nagyobb mennyiségű adományt, én beviszem a Meszegyi központba, és akkor specifikusan van annak a családnak is benne, akiről esetleg felénk a jelzést küldték. De nem engedem, tehát itt is a szabályokat kérem betartani.
0: És becsületkasszával működtök, ugye?
1: Becsületkasszával is működünk egyébként, mert nem mindig csak a védőnök is, és a szociális munkatársak jönnek hozzánk, hanem tényleg nyitva vagyunk, a pakolunk, töltünk, az adományokat válogatjuk, és nagyon sokan betértek, azért, mert önkénteskedni szeretnének, azért, mert látják, hogy itt mi folyik, itt mi történik, és akkor ugye sokszor elmondjuk, hogy mi milyen tevékenységet végzünk, nem is ismertek minket még annyira, és tényleg annyira sokan jöttek be hozzánk így érdeklődni, hogy Én pont ilyen ruhát keresek, volt olyan például, és akkor, hogyha lenne egy perselye, én nagyon szívesen támogatnám az alapítványt. Na, ez valahol így alakult ki. Kitettünk egy perselyt, és aki szeretne ott válogatni, válogasson magának, és tegyen bele a becsületkasszába egy összeget, támogassa az alapítványt, hogyha neki ez így jó, részünkről akkor a fáklyás menet.
0: Becsületesek az emberek? Mi a tapasztalat a perselyel kapcsolatban?
1: Általában azért igen. Igen. Hogyha szeretnél később is visszajönni, mert jó akit egyébként ez megfertőz, az legközelebb is ott van, a következő hónapban is, vagy amikor az évszakváltás van. És először szétnéz nálunk, utána megy a többi helyre, a többi üzletbe, mert tényleg kincseket lehet nálunk ám találni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy tényleg egyszer nézzen szét nálunk.

0: Korábban már volt szó a szükségről, hogy mit gyűjtötök, de nagyon fontos, és már említetted az autót, a kis buszt.
1: Igen.
0: Ezért már rendezvényt is szerveztetek, ugye? Hogy sikerült?
1: Május 16-án volt a 8. szuperszom jótékonysági futásunk. Egy új helyszínen, szakadó esőben, nagyon nagy lendülettel és elánnal megtartottuk. Én szerintem nagyon jó volt. Az idő sajnos nem volt velünk barátságos. 961 ezer forintot gyűjtöttünk össze. Na most ez a busz, ez egy 10 millió plusz áfa, ha jól emlékszem az ára. Ez nem egy új busz, hanem ez egy használt Volkswagen Caravelle, egy nagyon jó, 9 személyes kis busz. Úgyhogy én az önkéntesekkel is tudok mozogni, és tudok vinni rendezvényekre ugye a szükséges eszközöket, valamint adományokat is, hogyha ugye kivesszük a hátsó sort. Úgyhogy tényleg sok nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Mi azt hittük, hogy jól működünk, aztán rájöttünk, hogy nem jól működünk, és amikor volt egy teherautó felajánlás, egy kis busz, ami nem személyszállító, hanem teher kis busz volt, akkor rájöttünk, hogy mi féllábú óriásak vagyunk. Nagyon jó volt, de tudtuk, hogy a személyeket elszállítani és eljuttatni azokra a helyekre, ahova mi megyünk, osztásokra, kell egy olyan busz, ahol ami két funkcióban működik, tehát a személyis és az adományok szállítására is. Na és akkor így most már, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, így mi megpályáztunk, nagyon sok pályázatot beadtunk, kis buszra természetesen semmit nem nyertünk, és így elkezdtünk kopogtatni a helyi cégeknél, hogy ki az, aki jó feltételek mellett tudna nekünk segíteni. És így jött a képbe a jelenlegi felajánlónk, a Miskolc Autó, aki egy évet adott arra, hogy mi ezt az összeget összegyűjtsük, mellette ugye természetesen mi béreljük ezt a kocsit tőlük egy nagyon jó konstrukcióval, és a béleti díj is beleszámít a végén a vételárba, úgyhogy kitaláltuk ezt a konstrukciót, segítenek ebben, és mi azonnal beálltunk a munkába ezzel az autóval, tehát jövünk, megyünk a megyébe, és nem csak a megyébe, így legalább, tehát nem csak az adományok szállítása, hanem az adományok beszerzése is, tehát amikor én cégekhez jelentkezek, például, most csak mondok, amit az IKEA-hoz, vagy bejelentkezek az élelmiszer cégekhez, hogy a megmaradt élelmiszereket, vagy a bent ragadt, a közeli szavatossági lejáratú élelmiszereket, lisztet, cukrot adják nekünk, én nem tudtam mivel elmenni. Tehát én hiába regisztráltam, és mondjuk mondták azt, hogy lehet jönni holnap reggel 7 órára, ez volt mondjuk délután 5-kor. Én honnan szedjek egy kis buszt, ami 600 kiló lisztet el tud, vagy 1000 kiló lisztet el tud hozni. Viszont most azért egy kicsit bátrabban merek regisztrálni, ugyanúgy Budapesten, mint ahogy vidékre, és bárhova elmegyünk most már a kis busszal, hogyha ilyen jellegű felajánlást találunk, mert van egy eszköz a kezünkben, mivel el tudunk menni. Ez is fontos, itt nem csak a ruhákról van szó, hanem hogy egyéb adományokat is el tudjunk hozni. Gyárakból, nagyobb lerakatokból, diszkontokból. Most már kicsit bátrabban mozgunk.
0: Mennyi idő van a hátra az egy évből, és mennyi összeg hiányzik?
1: 2 hónap telt el, tehát még 10 hónap áll a rendelkezésünkre. Több mint 2 millió forint gyűlt már eddig össze, úgyhogy én haladunk, lesznek egyéb rendezvények is, egyéb gyűjtések is. Ebben a hónapban például nyéken lesznek kint a tónapok, és a tónap keretén belül is lesz nekünk sportrendezvény, ahol gyűjtés lesz, és egyéb kisebb, nagyobb gyűjtések is lesznek, valamint a karácsonyi nagy gyűjtést is. Tehát mi minden egyes befolyó összeget most ebbe a kis buszba tolunk bele. Úgyhogy most egy évig ezért dolgozunk, próbálunk majd megint pályázni. Aztán, hogyha eltelik az egy év, én nagyon bízom benne, egyébként én bizakodó vagyok, hogy sikerülni fog. Minden céget megkeresünk majd ugyanúgy karácsonykor, mint az év többi napján is. Aztán hát, hogyha karácsonykor esetleg egy kicsit nagyobb kedvük lesz adakozni az embereknek. Lesz majd még tényleg koncertet szeretnénk szervezni. Ugye beszéltünk, már egyeztettünk az MKK-val itt Miskolcon, hogy esetleg valamelyik nagyobb termet, műhát, vagy valamit ugye megkaphatnánk. Én úgy gondolom, én pozitív vagyok, ennek meg kell lennie. Miskolc szereti a szuperszumot, a szuperszum pedig szereti Miskolcot, úgyhogy én szerintem ezt így együtt közösen meg tudjuk ugrani.
0: Érdekes számomra, hogy a pályázatokban nem nyertetek, mert egy ilyen szervezetet azért gondolom, aki látja az eredményeiteket, és látja azt, hogy mi mindent elértetek eddig is, és mit csináltok nap mint nap, azért azt láthatja, hogy szükségetek van egy ilyen buszra.
1: Nem tudom, miért nem nyertünk. Tényleg több felé, többféleképpen pályáztunk. Nem nyertünk. Én remélem, hogy új lehetőségek nyílnak most a civil szervezeteknek, és új pályázatok is nyílnak majd. Voltam egyébként előadásom például a Norvég Civil Alap. Ugye most az is megnyílt nem olyan régen, én azt is végighallgattam, és járt is folyamatosan az agyam, hogy miként lehetne esetleg eszközre egy autóra pályázni, de teljesen mindegy, nagyon sok helyre küldtünk több pályázatot is egyébként.
0: Meg gondolom két busszal is elbírnátok, sőt szükség is
1: lehetne. Hát azért azt fenntartani egy kicsit nehezebb, oda nagyobb önkéntes gárda kell, oda nagyobb raktár kell, tehát én egy buszt megálmodva per pillanat így azt mondanám, hogy meglennénk is, hogy jó vagyok, hogyha tényleg sokkal több önkéntes lenne, és sokkal többen ismernék még meg a Szuperszomnak a tevékenységét, és nyitottak lennének az emberek az önkénteskedésre, én nagyon szívesen nyitnék egy önkéntes központot is, és nem csak beszélnénk róla, hanem a tettek mezére lépnénk, és azt mondanám, hogy akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk, mert szükség van az önkéntesekre itt Miskolcon, és nagyon sokan nem is tudnak mit kezdeni az idejükkel, a szabad idejükkel, a friss nyugdíjasok pláne. Az 50 órás közösségi szolgálatos gyerekek egyébként nagyon sok esetben csak a pecsétet kérik, majd elkezdenek velünk beszélgetni, megnézik a munkásságunk, és utána jönni akarnak folyamatosan. Tehát ez így olyan jó visszajelzés, hogy Kati, jöhetünk hozzá? Gyertek nyugodtan. Úgyhogy a nyár az általában kicsit telített a gyerekekkel, hál' Istennek, akkor nagy takarítást is szoktunk együtt csinálni, nagyobb pakolásokat, válogatásokat, és én előszeretettel viszem őket egyébként ki a helyszínre is, hogy lássák azt, hogy a végeredmény, mi a cél, hova jutunk el. Ugye? Úgyhogy boldog kivárajától tényleg színkösségig menjünk, és most már, hogy van ez a kis busz, ugye, amit bérlünk, beültetjük majd a gyerekeket, és akkor gyertek. És hát, hogyha látják azt, hogy az ő munkájuk, a munkásságuk, az ő kétkezi munkájuk hova jut el, én szerintem ez egy jó kis tanulmányi út lesz nekik.
0: Akkor ez a műsor akár egy felhívás is lehet, hogy önkénteseket keresünk, ugye?
1: Mindig. Egyébként az önkéntesek száma azért változó nálunk, mert ha nálunk valaki letesz az asztalra, őt előbb-utóbb, és mondjuk nem nyugdíjas, hanem tényleg munkát keres, mert van, aki tényleg azért jön hozzánk, mert éppen felszabadult egy kis ideje, és munkát keres. Őt azért beszoktuk protezsálni egy-két olyan helyre, vagy keresünk neki munkát, bármilyen munkát, tényleg, ami neki megfelelő, és utána boldogan mondják, hogy nem tudok jönni, mert, de dolgozom, és nektek köszönhetően dolgozom, és nektek köszönhetően megtaláltam egy olyan lehetőséget, amit hálásan köszönök nektek. Lehet, hogy egy hónapig volt nálunk, lehet, hogy egy évig volt nálunk, lehet, hogy 5 évig volt nálunk. De nekünk adta az idejét, az energiáját, nekünk adta a mosolyát, nekünk adta a kétkezi munkáját, én hálával megköszönöm neki, és ő is egyébként valahol jól járt, mert elindult egy úton általunk, és ő is hálával gondol. Így a Szuperszumra, ez általában így a 99%-ban azért így van.
0: Mennyi időt kértek mondjuk egy önkéntestől egy héten, és mik a legfontosabb feladatok? Néhányat említettél már, de azért gyűjtsük össze.
1: Igen, mindenkinek azt mondom, hogy amennyit ő tud, és amennyit bír. Van azért, aki nem egészen egészséges, és mégis jön, és mégis szeretne köztünk lenni, aki amennyit bír. Tehát mi nekünk 3 nyitvatartási napunk van. Mi előtte mindig megbeszéljük előtte valahogy, hogy ki, mikor és hogyan tud jönni. Betegség kivételével általában már azért nagyjából beállt, hogy a kisgyerekesek reggel jönnek, míg a gyerekek iskolában vannak, a nyugdíjasok pedig délután, de ez azért változhat természetesen. És akkor mindig megbeszéljük, hogy ki, mikor és melyik feladatra tud jönni, melyik feladatra tud vállalkozni. Előző este, nyitás előtt előző este. És ez már ez így ilyen jól bevált, bevesztjük az újakat, aki pedig tényleg már annyira nincsen szabad ideje, hogy nem tud jönni most egy ideig. Előbb-utóbb úgyis mindenki visszajön, tehát tetszik neki a csapat, meg tetszik neki ez az egész. De őt szeretettel elköszönünk tőle, és akkor megy a saját útjára, és végre dolgozik, pénzért dolgozik, mert azért nem várható el, hogy egy fiatal ember, aki, vagy egy fiatal asszony ne vigyen haza pénzt, hogyha esetleg a férje nem tartja el, ugye? Tehát előbb-utóbb mindenkinek ezért fizetésre szüksége van. Mi segítünk tényleg, hogyha látjuk, és tudom ajánlani esetleg azt, hogy tényleg jól dolgozik ez az ember, akkor szívvel ajánlom.

0: Hány éve dolgoztok, mikor alakult az alapítvány?
1: 2020. januárjában alakult az alapítvány, úgyhogy már most így 6,5 éve. Így megyünk, szárnyalunk felfelé, szerintem ilyen rakéta kilövésben van most a Superszum alapítvány, most nagyon-nagyon pörög, és nagyon sok helyre kell menni, nagyon sokan keresnek minket, nagyon-nagyon-nagyon sok szerte ágazó projektben kérik a segítségünket, úgyhogy ezeknek a segítségeknek a megoldására is mindig próbálunk tárgyalni, megkeresni a megfelelő szakembereket, megkeresni a megfelelő támogatókat, segítőket. Nem egy könnyű feladat egyébként, mert ha valaki bejön hozzánk, hogy a gyógyszerét kell kiváltani, azt a pénzt arra valahonnan össze kell szedni. Úgyhogy, és nem gondolnak bele az emberek, azt hiszik, hogy nálunk a pénz az csak úgy terem, sokan azt gondolják. Ezt nekünk valahonnan össze kell szedni, ezt valakitől idézőjelben kérni kell azt a pénzt. Úgyhogy ez is kemény meló.
0: Annyi mindenről nem beszéltünk még, de műsoridőnk végéhez közeledünk, de például említsük meg azt is, hogy pedagógusokat díjaztok rendszeresen.
1: Így van. Most volt a hétvégén a nagy döntés, a 2026-os Superszum háladíj nyertesei, leendő nyerteseiről, mert hogy két főről beszélünk, többet erről még nem mondhatok. Eddig 6 díjazottunk volt az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy mind a 6 díja lehető legjobb helyre került, és én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy a jövőben is, hogyha a jövőre is lesz majd háladíj jelölés, most 66 jelölés jött egyébként az idén. 66 jelölés. Úgyhogy
0: dolgotok voltak akkor a döntésnél.
1: Igen, egyébként leültünk a kuratóriummal egy miskolci vendéglátó étterem teraszára, és csak nézték a kuratórium tagja, hogy melyik is legyen, és annyira jó jellemzések jöttek, és ugye utána az ember elkezd kutakodni, elkezd informálódni, mindenki elkezd telefonálni, őt abból a pozícióból én ismerem, én tudom, hogy ő mennyire jó, és tényleg valóban így ilyen a jellemzés, ez valóban így van, ez valóban rá jellemző, és tényleg ennyit tesz, és ennyit csinál. A másik oldalról pedig van, akire nem jellemző annyira az a sok jelző, amit pozitívan ráhúztak, mert egyébként nagyon sok helyről, vagy több helyről azt halljuk, hogy nem. És ezeket mind felkutatni, kikutatni, utána nézni, utána járni, visszaigazolást kérni a szabályok, ide jutok megint vissza, ugye? És akkor megjön meghozni a döntést, amiben én személy szerint, mint kuratóriumi elnök nem vagyok benne, és erre alakult egy külön kuratórium, ugye az 5 fővel, Csizmánéged Erika, Mezeiné Varga Éva, Fandor Ferenc színművész, dr. Velke Imre, ugye Imrét nem kell bemutatni, és valamint ugye Miskolc város előző polgármestere Veres Pál. Úgyhogy ők így öten összedugják a fejüket, és egy nagyon jó szórakoztató délután keretén, én kívülről nézve nézem az ő döntésüket, és nem is harc ez, hanem a szakmai vitájukat egyébként, mert ugye pedagógus Erika is, Éva néni is, ugye az volt, polgármester úr is, azért Fandor Ferenc is ugye nagyon sok mindenkit ismer, és hát ugye Imre is. És akkor hogy szakmailag ők ezt így jól megvitatják. Jó, jó. Én szerintem a mostani idei két díjazott is meg fog lepődni.
0: Mikor lesz a díjátadó?
1: Rajta vagyunk egyébként, hogy a lehető leghamarabb, mert hogy a díj, meg sem érkezett még a díj. Miért? Azért, mert a keramikus hölgy, aki nekünk eddig csinálta, ő kisbabát várt és szült is. Úgyhogy ő friss kismama, és az idén nem tudta vállalni, úgyhogy felkértem egy képzőművész iskolában egy képzőművész hölgyet, hogy készítse el a díjakat, és ő azt mondta, hogy ez egy szellemi értéke az előző keramikusnak, hogy teljesen újat szeretne kitalálni, és hogyha megengedem, akkor újítanám. Ha hogy ne engedném meg? Hogyne, hát én örülök is neki egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz a díj maga, nem tudom, hogy fog kinézni, és a napokban várom, hogy hívjon, hogy átadja nekünk ezt a két díjat, és mi az most folyamatosan megy a nyomozás, hogy mi hogy és miként tudnánk eljutni erre a két helyszínre, ahol majd átadjuk a díjakat, ugye? De még a díjakat sem tudom, hogy néznek ki. Tehát ilyen nagyon jó, én ezt nagyon szeretem, és nagyon élvezem, és teljesen igaza volt az új ennek a képzőművész hölgynek, hogy ő a saját gondolatait és a saját fantáziáját tenné bele a díjba, hogy én ehhez mit szólok. Hát a legjobb. Újítsunk.
0: A díjátadó is nagyon speciális nálatok, ugyanis egy meglepetés díjátadó szokott lenni, ugye? Még erről
1: igen, mi valahova mindig beszökünk, mi valahova mindig így bemegyünk. Tavaly idézőjelben sajnos felismerték az autómat, úgyhogy ott a szülők elkezdtek egymás között így beszélni, hogy a Superszum itt van, akkor talán talán ez a mi díjunk lesz, talán azért jöttek, és nem is csak az adományt hozták, hanem talán a díj, úgyhogy tavaly lebuktam, hogy sem szuperszom autóval, sem az én arcommal nem megyek sehova, tehát nem szeretnék menni, viszont én egyébként nem nagyon szeretem az ilyen nagyon-nagyon meleg helyen tartandó mondjuk évzárókat, és tavaly ugye belefutottunk 40 fokba egy zárt tornatermi évzáróba, amiben kértük, hogy a végén legyünk, ugye meglepetésként, és másfél órás volt az évzáró 40 fokba, levegőtlen tornaterembe, és emlékszem, Fandor Ferenc bement, és szegény, akkor most mindenki hallgassa végig a toldit. És elkezdtem szabolni a toldit, és láttuk az emberek arcán, hogy na, én most felállok, és elmegyek innen. Én innen most kimegyek. De szegény Feri is csak tényleg már annyira melegünk volt, és annyira szerettünk volna örömet okozni ennek a pedagógusnak, és a gyerekek arcát látva ezt így valahogy meg kellett játszani, ezt a toldis dolgot, és ez nekünk így megvan videón, és a mai napig nézzük, és nagyon jókat mosolygunk rajta, mert ugye sokan nem is ismerték még ugye a Szuperszum Háladiát, de ezért most már eltelt ismét egy év, és úgy gondolom, hogy miután 66 jelölés jött, és tényleg a megye minden részéről, úgy gondolom, hogy ahova menni fogunk, jó helye lesz mind a két helyen ennek a díjnek, és ugye ez egy összeg is jár hozzá, azért 500 000 forint jár egy díjjal, ami nem kevés. Igen, és ez sem pályázatból, hanem ez is saját pénzünk.
0: Gratulálok az elhangzottak mindenhez, amiről csak beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok ismét.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Bernasconi Bús Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 10 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan főegyházmegyei tanévzáró hálaadó szentmisét, Tedeumot közvetítünk. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Minden népek, dicsérjétek az Urat! Hallottuk a kórus csodálatos énekét. Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma megtöltik az Egri Bazilikát. Különleges ünnepünk van, intézményeink, katolikus iskoláink, Istent dicsérő, neki hálát adó Te Deum szent miséje. Megköszönjük az Úristennek, hogy az elmúlt tanévben ott volt mellettünk, segített bennünket a szolgálatban, és különösen hálásak vagyunk azokért a fiatalokért, akik ebben az évben nagyon nagyszerű teljesítményt mutattak. Ők azok, akiket a pedagógusaik elhoztak ma, akik majd a szentmise után kitüntetésben részesülnek. Nagy szeretettel köszöntöm főigazgatóinkat, igazgatóinkat, asszonyokat, hölgyeket, urakat, pedagógusainkat, munkatársainkat, paptestvéreket, akik a különböző intézményekben lelkipásztori szolgálatot látnak el. Kezdjük a szentmisénket, úgyhogy önmagunkba tekintünk, megvizsgáljuk lelkiismeretünket, és kérjük az Úristen bocsánatát bűneinkért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Barnabás derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elől szétszélettek, eljutottak egész Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek. Ennek a híre eljutott a Jeruzsálemi egyházba is, ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy őszinte szívvel ragaszkodjék az Úrhoz, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás erre elutazott Tarzuszba, hogy fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte őt Antiókiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok ember tanítottak. A tanítványokat először Antiókiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. Az antiókiai egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, Simon, a cirenei Lúcius, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek. Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ez az Isten igéje.

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ezek az

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, nagy öröm az, amikor a bazilikát fiatalokkal megtöltve így látom. Mindannyiunknak a szíve tele van örömmel. Az örömnek különféle okai lehetnek. Az öröm egyik oka, a diákok között bizonyára nem kevesen vannak olyanok, akik örülnek, hogy vége fele közeledik, vagy vége van ennek a tanévnek, és jön a vakáció. Amikor annyi minden lehetőség nyílik meg az ember előtt, szabadon gazdálkodhat az idejével, azt tehet vele, amit akar. Nos, vannak olyan élethelyzetek, amikor az idő valóban kincs. De fel kell fedezni, és jóra kell felhasználni azt az időt, amit kapunk. Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szent leckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a szent leckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket. Mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a szent lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus. Vagyis keresztények. Mert a keresztények szó, mindannyian bizonyára tudjuk, az nem a keresztből származik, hanem a krisztusi szóból. A krisztusi latinul Christianus, szláv közvetítéssel jött a magyar nyelvbe, Christianus, Christian, Christén, Keresztjén és Keresztény. Tehát a krisztusi, a Krisztus szó fedezhető fel a mi elnevezésünkben, amikor mi keresztények vagyunk.
és nagyon sok ember tanítottak. Olyan sikeresek voltak, hogy utána hallottuk az olvasmányban, hogy az antiókiaiak úgy döntöttek, hogy ezt a két embert elküldik máshová is, hogy hirdessék Krisztus örömhírét. Miért? Mert ők megélték azt, hogy jó kereszténynek lenni. Az egy belső örömnek, egy belső biztonságnak és boldogságnak a forrása. És ezt az örömöt, biztonságot és boldogságot nem akarták megtartani csak saját maguknak. Azt mondták, ezt másokkal is meg kell osztani. Ez mindenkié. Ez nem csak a mi örömhírünk. Ez a keresztényeknek azóta is, az igazán hűséges keresztényeknek, akik ragaszkodnak Krisztushoz, ez a jellemzőjük, hogy el akarják máshoz is vinni. Mást is be akarnak avatni abba az örömforrásba, amely az ő életüket táplálja. Kedves diákok, szívem szerint megkérdezném tőletek, hogy van-e Bibliátok? De nem teszem, mert azt feltételezem, hogy nagyon soknak közületek van Bibliája, legalább új szövetségi szentírása. Ha nincs, akkor könnyen lehet kölcsönkérni, lehet a plébános atyától, az iskola könyvtárából, bárhonnan. Én szeretnék nektek egy nyári házi feladatot adni. Nem tudom, pedagógusok mit szólnak ehhez, hogy szabad-e nyárra olvasási feladatot adni a diákoknak, de hát a legjobb diákjaim vannak itt. Én arra kérlek benneteket, hogy üssétek föl az új szövetségi szentírást, az elején találjátok a négy evangéliumot, amit minden szentmisében hallunk, de aztán ott a közepe táján ott van az Apostolok cselekedetei című könyv. Ez az ötödik könyve az új szövetségnek. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy olvassátok el az új szövetségből az apostolok cselekedeteit. Hát nem olyan hosszú olvasmány, ez egy 30-40 oldal, tehát akár egy ültő helybe is el lehet olvasni. És olyan csodákat találtok benne az elköteleződésnek és a Jézus Krisztushoz való ragaszkodásnak olyan különleges példáit, mint például, amit hallottunk, ez a Barnabás apostol, vagy Szent Pál apostol, aki bejárta az egész akkor ismert világot, és mindenütt hirdette az evangéliumot. Miért utaztak? Hát különféle okokból utaznak az emberek. Ma legtöbben azért utaznak el máshová, mert pihenni akarnak, vagy szép tájakat akarnak látni, vagy tengerhez akarnak menni, vagy műemlékeket felkeresni, különféle úti célok vannak. Az ő úti céljuk az mindig az evangelizáció volt, az örömhírt elvinni másoknak. Bizonyára közületek is sokan vannak olyanok, akik nyárra mindenféle úti terveket készítenek szüleikkel együtt. Van, aki otthon marad, minden család a lehetőségei szerint. Viszont ismeretlen távoli világokat felfedezni máshogy is lehet. 14. Leó pápáról mindannyian tudtok, hiszen több mint egy éve ő a katolikus egyháznak a vezetője, és nemrégiben adott ki egy nagyon fontos tanulmányt. Úgy hívják, hogy enciklika. Ebben az enciklikában az emberi személy védelméről beszél a mesterséges intelligencia korában. Ugye sokan úgy tekintenek a mesterséges intelligenciára, mint ami veszélyezteti az ember szabadságát, mint hogyha konkurenciát jelentene az ember szabadságának. Valóban ilyen veszélyek léteznek is, de ugyanakkor a mesterséges intelligencia és a pápa egy ilyen bemutatást ad a mesterséges intelligenciának, rengeteg mindenben az emberiség segítségére lehet. Akkor, hogyha ügyesen, okosan a saját fejlődésünkre használjuk. Sokan aggódnak, hogy átveheti az uralmat az emberek felett. A pápa nem így áll a kérdéshez. És néhány mondatot szeretnék idézni ebből az enciklikából, mert valamiképpen kapcsolódik az, amit felolvasok, az eddig kifejtett témánkhoz. Azt írja,
fektessünk be az oktatásba magunkkal kezdve. No hát, ez nagyon érdekes. Mi következik ezután? Mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogyan viszonyuljunk emberi módon a digitális világhoz. Mindannyiunknak meg kell tanulni, hogyan viszonyuljunk a digitális világhoz. Ez érvényes a pedagógusokra, érvényes a idős emberekre, nekem is itt van a digitális eszközöm a zsebembe. Felnőtteknek, gyerekeknek hogyan viszonyuljunk, ezt meg kell tanulnunk. Úgy folytatja, a hitre és az evangélium szerinti életre való nevelésünk szerves részeként. Magyarul nem tekinthetünk úgy a kütyüre, a telefonra, a kompjúterre, minthogyha az valami egész más dolog lenne. Van a hitünk, a vallásosságunk, az, hogy elmegyünk templomba, hogy imádkozunk, az egy dolog, és hát az egy másik dolog, föltárul egy másik világ, amikor kinyitom a telefont, amikor az internetre rálépek. Úgy folytatja, valójában a digitális világot egy új kontinensnek kell tekintenünk. Micsoda nagyszerű megfigyelés. Egy új kontinens. Amikor belépünk a telefonunkba, egy új kontinensre lépünk. Nem kell elutazni, nem kell drága repülőjegyet venni, egy új kontinens. És nagyon sokszor mindannyian ezt tapasztaljuk meg, és sokszor ebből problémák is származnak, amikor valaki a járdán sétál, és belefeledkezik a telefonjába, lelép az útra, és akkor abból baleset van, vagy neki megy valakinek, mert annyira belefeledkezik ebbe az új világba. Tehát azt mondja, valójában a digitális világot egy új kontinensnek kell tekintenünk, amelyet evangelizálnunk kell, amely nagylelkű, hitben érett misszionáriusokat igényel. Szüksége van az egyháznak arra, szüksége van az emberiségnek arra, hogyha az evangéliumból élni akar, táplálkozni, amely évezredek óta táplálja az emberiséget, hogy így tekintsünk rá. Az Úr ma is küld új misszionáriusokat, hogy Jézus Krisztusról és az ő örömhíréről beszéljenek. Ma egészen új módon, új eszközökkel, új szavakkal. Biztos vagyok benne, hogy közöttetek, fiatalok között legtöbben olyanok, akik egészen professzionális módon tudják kezelni ezeket. Mi idősebbek, néha azért döcögve használjuk ezeket a készülékeket. Ti azonban már meghódítottátok a digitális világot, vagy fordítva is lehet, hogy igaz, a digitális világ meghódított benneteket. Ha már kütyüztök, akkor arra kérlek benneteket, hogy keressetek vallási tartalmakat is. És van egy új kezdeményezés, a püspöki kar talán a jövő héten, azt hiszem, nem biztos, hogy remélem nem árulok el titkot, talán a jövő héten indít egy új kezdeményezést a Facebookon. Olyan fiatalokat keresünk, nyilván nem iskolás fiatalokat, de azért később ti is, hogyha valaki érez erre magában erőt, elhivatottságot, akik képesek olyan real videókat, rövid videókat készíteni, amelyek tanúságot tesznek a mi hitünkről. Azért, hogy mások számára így ez az új kontinens megnyíljon. Hogy ezen keresztül tanúságot tudjunk tenni a hitünkről. Ma ott vannak ugyanis az emberek. Az apostolok cselekedeteit, ha majd olvassátok, eljuttok arra a részre, amikor Pál apostol elmegy Athénba, és az Areopáguszon, az egy hatalmas nagy tér volt, ahol az emberek beszélgettek, ott voltak az emberek, és ő ott kezdett beszélni Jézus Krisztusról. Ma mi papok sajnos nem igazán jól evangelizálunk. Legtöbbször a plébánián ülünk, és várjuk, hogy majd valaki betér hozzánk. Szükség van arra az új dinamizmusra, hogy kilépjünk
a biztonságos templomfalak közül, kilépjünk a plébániáról, az érseki épületből, hogy kilépjünk azért, hogy a hitünkről beszéljünk. Elmondjuk, hogy miért jó az, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban. És ez a mai világ, ez az új kontinens, ez a digitális világ. Ezért van szükség arra, és ezért indítja ezt a kezdeményezést a püspöki kar is. Hirdessük a mennyek országát, tegyünk tanítvánnyá minden népet. Kedves fiatalok, még annyit akarok mondani nektek és a pedagógusoknak, hogy rendkívüli módon büszke vagyok rátok. Büszke vagyok rátok, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottatok ti ebben az évben. Ti vagytok azok, akiket a többi diákok elé a pedagógusaink példaként állíthatnak. Ezért nagy is a ti felelősségetek. Aki kitüntetést kap, akit kiemelnek, annak méltónak kell lenni arra a kitüntetésre. Nem csak akkor, amikor megkapja, hanem utána is. Mi most látszólag visszafele tekintünk, az elmúlt évet ünnepeljük, az elmúlt évért adunk hálát. Valójában azonban előre is tekintünk. Mert ti az oklevéllel, amit kaptok, azzal kiemelkedtek bizonyos értelemben a többiek közül. Bár bizonyára nagyon sokan lettek volna még olyanok, akik megérdemelték volna, de valami ok miatt mégis a pedagógusaitok titeket választottak. Azért állítanak benneteket példaként, hogy tudjanak benneteket követni, hogy felnézzenek rátok. Viselkedjetek is úgy, legyetek is olyanok az egész nyáron. Olvassátok el az apostolok cselekedeteit, ismét csak arra kérlek benneteket, és legyetek jók. Legyetek jók. Legyetek jók. Ha tudtok. Ha nem tudtok, akkor próbáljátok újra. A keresztény élet erről szól, hogy gyengék vagyunk, megbotlunk, de újra és újra felállunk. Mert erre tanít bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztus. Mindig újra és újra, újra kezdeni. Nem feladni soha. Ebben segítsen benneteket a Szentlélek Úristen, ebben segítsenek benneteket a szentek példái, Szent Barnabás apostol és a többi szentjeink, és így kérünk benneteket, hogy legyetek hűségesek, és rendíthetetlenül ragaszkodjatok Jézus Krisztushoz, aki nem hagy magatokra benneteket, mert én veletek vagyok minden nap a világ végéig, mondja az Úr. Amen.

Testvéreim, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek az egész tanévben kapott ajándékokért, és kérjük, hogy kegyelmével továbbra is kísérjen, vezessen bennünket.

0: Hálát adunk neked, atyánk, hogy mindig gondoskodsz népedről. Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon a szívükben. Hallgass meg, Urunk!
1: Köszönjük, Istenünk, mindazt a tudást, amelyet ebben a tanévben megszereztünk. Add, hogy ezt a jóra, a másik ember segítésére és a közösség javára kamatoztassuk. Hallgass meg, Urunk!
2: Köszönjük, Atyánk, tanáraink, nevelőink, egész évben értünk tett fáradozását és munkáját. Kérünk, áld meg őket, és add meg nekik az örök örömöt, hálánkban, szeretetünkben. Hallgass meg, Urunk!
1: Szent István király, és minden szent közben járására segíts bennünket, hogy országodnak hiteles tanúi és bátor építői legyünk. Add, hogy a hittanórákon megismert jót életre váltsuk. Hallgass meg, Urunk!
3: Köszönjük, Istenünk, a tanév lelki élményeit. Támogass minket, hogy szüntelenül növekedjünk szeretetben, hitben és tudásban. Segíts, hogy a nyári szünetben se feledkezzünk meg rólad. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, Atyánk, erősítsd meg közösségeinket, add meg a szeretetteljes összetartozás örömét. Adj egységet, békét és szeretetet családjainknak, és minden embernek a földön. Hallgass meg, Urunk!
4: Keresztény hivatásokért imádkozunk, mennyei Atyánk! Segíts kegyelmeddel iskoláink diákjait, hogy akiket a házasság szentségére, keresztény család alapítására hívsz, a te akaratod szerint éljék meg hivatásukat. Akiknek pedig a papi és szerzetesi hívást szánsz, ne féljenek bizalommal igent mondani hívásodra. Hallgass meg, Urunk!
5: Imádkozzunk Csapellényi György boldog avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
6: Mindenható örök Isten, hálát adunk neked minden ajándékodért. Segítséged óvjon minket a rossztól, és vezessen a jó úton, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Kérünk, Urunk Istenünk, szenteld meg áldásoddal felajánlott áldozati adományainkat, hogy szeretetet tüzével áthevítsenek minket, hiszen Szent Barnabás apostol is szereteted indítására vitte az evangélium világosságát a pogányok közé, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt, most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Barnabással és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallgatok.

A bazilikában 10 helyen lesz lehetőség szent áldozáshoz járulni. A főoltár előtt itt 2 áldoztató várja az áldozókat a mellékhajóknak a kezdeténél is. A kupola alatt 2 az oldalhajókban, 1-1 és a templom végében is lesz áldoztatóhely. Akik gluténmentes szentostjával kívánnak szent áldozást végezni, azokat itt a Szent Mihály főoltár a tabernákulum előtt várjuk szeretettel.

könyörögjünk, az örök élet zálogát magunkhoz véve, alázatosan kérünk, Urunk Istenünk, hogy

0: Itt Szent Barnabás apostol emlékezetére a szentségi színek alatt elnyertünk, annak örvendező részesei legyünk majd a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Mindannyiunk nevében hálásan köszönöm Ternyák Csaba érsek atyának, hogy bemutatta a tanév záró hálaadó Te Deum szentmisét. Köszönetet mondva a Jóistennek, ennek a tanévnek minden kegyelméért és ajándékáért. Hirdetem a kedves jelenlévőknek, hogy most a szentmise záró áldását követően, egy rövid átöltözés után, az atyák miután visszatudtak térni a templomtérbe, előadással fog folytatódni a tanévzáró ünnepségünk.
0: Az Úr legyen vele.

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen, Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájára, Urunk, mi lábának sírjunk előtte, kérünk téged a boldogságos szüzene, a magyarok nagyasszonya közben járására, hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyd nekünk a te szíved szerinti

0: Kedves hallgatóink, főegyházmegyei tanévzáró, hálaadó szentmisét, Tedeumot közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Rádiónk technikai közvetítését Kaszinger Jenő és Nátrán István vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson, mely június 9-én volt. A Szentatya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenekelőtt az élet útjáról szóló üzenetet küld számunkra. Úton létünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. A Szentatya hozzátette, nyíljunk meg a lélek ajándékára, keressük az Urat Nikodémushoz hasonlóan, és fogadjuk be az evangéliumának fényét azzal a bizonysággal, hogy új életet fogunk megtapasztalni magunkban, áldást hozó jelenlétet, ingyenes szeretetet, mely segít átjutnunk az éjszakából a világosságra, mert Isten azt akarja, hogy semmi se vesszen el, és már most örök életet akar adni nekünk, hogy elvezessen bennünket a véget nem érő boldogságra. Szűz Mária közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megnyíljunk előtte, és hagyjuk, hogy a lelkének szele útnak indítson bennünket, fogalmazott 14. Leó pápa Barcelonában. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalon tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Hangsúlyozza, hogy elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, valamint döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának ügyében. Kitért rá, hogy megtárgyalják a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámolt róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhűsebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőtre elhagyja a térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozóközpontban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt ima virrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll. Így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terjét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk Bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contenti poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjé rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a véndús kéjenc, a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes, fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokog. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Tóth Árpád Hajnali szerenád című versét Dunai Tamás mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független Újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Uram, látva Önön nyomorúságunkat és remélve a gyógyulás ígéretében, azonnal válaszolunk. Itt vagyunk, mert Te vagy a mi Urunk, Istenünk. Hívtál, és mi válaszoltunk. Itt vagyunk. Tettekkel fogjuk bizonyítani, hogy a Tied vagyunk. És senki másnak nem vetjük alá magunkat, csak Neked, és ezt mondjuk. Te vagy Uram, a mi Istenünk. És valóban nem akarunk ismerni más Istent, a hasunkat, mint akinek a hasuk az Istenük, sem pénzt, mint a zsugoriak, hiszen a kapzsiság bálványimádás. Semmi más nem istenítünk, és nem imádunk Istenként, mint oly sokan teszik. Mondjuk tehát még egyszer. Igen, itt vagyunk, a Tied vagyunk, hiszen Te vagy Urunk, a mi Istenünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária!

0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A Szentatya kiemelte, ez különösen igaz rátok, kedves testvéreim, akik távol vagytok szeretteitektől, és jelenlegi helyzetetek miatt is szenvedtek. Amikor megkísért benneteket a gondolat, hogy kevesebbet értek, s úgy érzitek, nem érdemes tovább menni, emeljétek föl tekinteteteket arra, aki oly sok ember jelenléte által szüntelenül megmutatja nektek szeretetét és közelségét. Bár utatok bizonyos szakaszait szorongás és szomorúság kíséri, ne feledjétek, hogy az életben elkövetett hibák nem határozzák meg az ember önazonosságát, hangsúlyozta Leó pápa. A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson, mely június 9-én volt. A Szentatya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenekelőtt az élet útjáról szóló üzenetet küld számunkra. Úton létünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. A Szentatya hozzátette, nyíljunk meg a lélek ajándékára, keressük az Urat Nikodémushoz hasonlóan, és fogadjuk be az evangéliumának fényét azzal a bizonysággal, hogy új életet fogunk megtapasztalni.

0: Kápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én pénteken 18 órakor ünneplik gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernárd Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebé Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán.
2: Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós

0: Vasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszthatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Fölövezte derekát, aztán futott Áháb előtt a jezraeli úton. Isten nem hagyja el prófétáját akkor sem, ha az kétes vállalkozásba kezd. Mert Isten hűséges, és nem vonja vissza kegyelmi adományait, de mindannak, ami nem tiszta, a szenvedések égető kohójában kell megtisztulnia. Illés és a király, akik korábban halálosan gyűlölték egymást, most a Kármelhegyi siker után, mint két jó barát beszélgetnek egymással. Illésnek még arra is gondja van, hogy figyelmeztesse a királyt, meg ne ázzon. A két hatalom, a politikai és a vallási ismét egymásra talált. Az állam és az államhatalom lényegében Isten akaratára vezethető vissza, hiszen az Úr közösségi lénynek teremtette az embert. Az eredeti bűn azonban a közösségi létet és viszonyrendszert is megrontotta. Akinek hatalom van a kezében, sokkal inkább ki van téve az egyensúlyvesztésnek, az elbizakodottságnak, az önimádatnak. Jezabel mindig jelen van. Ne legyünk naívak. A világi hatalom, a hazaszeretet csak akkor kerül a valódi helyére, ha nem istenítjük, hanem a mélyén meglátjuk Isten akaratának tiszta vonulatát. Nem az aktuális hatalmat kell szolgálni, még kevésbé kiszolgálni, hanem Isten akaratát minden körülmények között, szelíd, de határozott kritikával viszonyulva mindenkori uralkodókhoz. Inkább vigyél engem, Uram, a berzebai pusztába, ahol összeomolva meggyónok neked, és utolsó erőmmel imádkozom hozzád, mint hogy abban a gyalázatos áldicsőségben legyen részem, hogy futhatok Áháb előtt, mint a király lelki atya. Ne engedd, hogy beérjem az írástudók és farizeusok igazságával, hanem egyedül a te igazságodat keressem és szolgáljam, amely bevezet a mennyek országába.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ježiš povedal svojim apoštolom: choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru hovorím vám, krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Jean hai penen, páše sile rájuszkot hen. Lenaszválen, szasztjáren, le múlen ustjaven opre, le leprásan uzsáren, le naszuladuhon násaven ábri. Iva dévleszke dapkado, haj vitume jíve dévleszkeden lesz majdúr. Ande tu máre poszotja, de nalencsi szomnakaj, csi rúp, csi kárhomelove. Na ingrentu menca podrom trasta, csi duigáda, csi curuvi, csi rovi, keo bútyári pol peszkelove. Te andek fórova, andek gaván, drezsanna, pusen ke konszi kodon kon patyiváloj, haj ásen leszte zsipune majdur csi zsanna. Kanánd lesz kok her, Andre ustjárna, na iszen lesz. Te patyiváloj kodok her, pe leszte mukem pesz tumári pácsa, ke tena, tumári pácsa palpále hújol pe tumende. Te varekon csimukel tumen, Andre, haj csina sol kan pe tumári vorba, muken kothe kodok her, majbut muken kothe vioforo, haj vilesko praho máren téle patumáre tumende. Csácses penap tumenge e Sodoma, haj e Gomora, majláse phúva szilen le báre kiszakogyesz, szár kodole fóros keabla.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Geht und verkündet. Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Toten auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf dem Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen, bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der Friede zu euch zurückkehren. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Barnabás apostol. Barnabás ciprusi származású zsidó volt, akinek neve a Szentírás szerint annyit jelent, mint végasztalás fia. Eredetileg Józsefnek hívták. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Családja valószínűleg Lévi törzséhez tartozott. Ciprus mindig is vonzotta a zsidó kereskedőket, de másokat is, kedvező és élénk kereskedelme miatt. Itt aztán valamennyien az akkori görög műveltség, hellenizmus hatása alá kerültek, s több megértést tudtak tanúsítani a pogányokkal, majd később a kereszténységgel szemben, mint az óhaza zsidósága. Barnabás is hellenista zsidó család gyermeke, ami nagyban segítette a pogányok közötti apostolkodásban. A Szentírás más helyen még azt is írja róla, hogy derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Hogy mikor és milyen körülmények között jött Palesztinába, arról csak a 6. századból eredő források szólnak. Ezek szerint fiatalként Jeruzsálembe jött, hogy Gamáliel iskolájában tanuljon. Itt kötött barátságot Saullal, a későbbi Szent Pállal, aki szintén a híres törvénytudó lábainál nevelkedett. Jelen volt az Úr csodájánál, amet a Betesda tavánál végzett, amikor meggyógyította 38 éves beteget. Barnabást ez annyira megrendítette, hogy odaborult Jézus lábai elé, és többé nem hagyta el mesterét. Egyike volt a 72 tanítványnak. Ezt 190 óta hiteles adatokkal igazolhatjuk. Jézus mennybe menetele után az első jeruzsálemi keresztény közösséghez tartozott. Más lelkes keresztényekhez hasonlóan ő is eladta földjét és árát az apostolok lábaihoz tette le, Amikor a damaszkuszi úton megtért Saul, és Szent Pál lett belőle, Barnabás volt az, aki a valamikori nagy keresztény üldözőt fölkísérte Jeruzsálembe az apostolokhoz, Péterhez és az ifjabb Jakabhoz. Itt, amint az apostolok cselekedeteiben olvassuk, elbeszélte nekik, mint látta meg Pál az urat útközben, hogyan beszélt vele, s milyen bátran működött Damaszkuszban Jézus nevében. Így felbecsülhetetlen érdeme Szent Barnabásnak az, hogy ő volt a nemzetek apostolának első támogatója, valósággal a fölfedezője, a későbbiekben pedig a leghűségesebb kísérője és jó barátja. Ettől fogva tágas út nyílt számára az apostoli munkára Jeruzsálemen kívül is. Az üldözött és szétszóródott krisztusi tanítványok eljutottak a szíriai Antiókiáig. Ott egyházközséget alapítottak, csatlakoztak a pogányságból megtértek is. Nincs kizárva, hogy a későbbi Lukács evangélista is közülük való. Amikor ezt Jeruzsálemben megtudták az apostolok, Barnabást bízták meg a hitközség vezetésével. A buzgó és okos apostol fölismerte, hogy itt milyen szép lelki aratás ígérkezik. Ezért elutazott Tarzusba, és magával vitte Szent Pált munkatársnak. Körülbelül egy évig működtek Antiókiában. Itt kapták Jézus követői először a keresztény, Krisztus követő elnevezést is. Krisztus után 46-ban pedig kettesben vitték el az éhező jeruzsálemi híveknek az antiókiai hívek szeretetadományait. Jeruzsálemből visszatérőben magukkal vitték Antiókiába Márkot is, a második evangélium íróját, aki Barnabásnak az unokaöccse volt. Majd a Szentlélektől küldetve elindultak arra a nagy missziós útra, amely Szent Pál apostol első útja néven került be egyházunk történetébe. Márkot is magukkal vitték. Először Barnabás hazájába, Ciprusra hajóztak. Azután Kis-Ázsiába, mindig a pogányok lakta helyekre. Ezen a missziós úton a megtért pogányokat úgy vették fel az egyházba, hogy nem kényszerítették rájuk a zsidó körülmetélési előírást. Időközben Márk elvált tőlük, s a zsidóság ellenséges magatartása miatt több városból is el kellett menekülniük. Lisztrában az ellenkezőjét tapasztalták, áldozataikkal, istenekként akarták tisztelni őket. De itt az lett tartózkodásuknak a vége, hogy Pált megkövezték. Pál azonban és Barnabás a megkövezés után tovább ment a következő városba, és visszafele jövet meglátogatták az újonnan alapított egyházközségeket. A híveket eltöltötte a Szentlélek öröme. Visszatérve Antiókiába, viszály támadt a zsidók és a pogányok között. Oka a körülmetélés volt, amelyet ők nem szorgalmaztak. Ügyük megvédése miatt Jeruzsálembe mentek fel, ahol végül kettejüknek adtak igazat. Nem sokkal később nézeteltérés támadt a két apostol között. Pál Barnabással akart menni a második missziós útra, de nem akarta vinni unokatestvérét Márkot. Így hát a két jó barát elvált. Pál más kísérőkkel Szíria felé indult, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra. Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot Jézus Krisztusért, vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én Zénó császár idejében találták meg ereklyéit. Mit is kérünk a mai szentmisében, Szent Barnabás ünnepén? Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan buzgón hirdetett. Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Június 11-e, csütörtök van. Ma Barnabás és Barna nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A Barnabás arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia. Más feltevések szerint a prófétálás fia, vagy Nebó fia. A Barna pedig a Barnabás név önállósult magyar rövidülése. A Barnabások és a Barnák védőszentje az a Barnabás, aki az üdvözítő tanítványa volt, Szent Pál kísérője is volt ő első útján. Apostolnak is szokás őt nevezni, születési helye, fő működésének szintere, valószínűleg vértanúságának helye, Ciprus szigete volt. 63 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Barnabás és Barna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 11-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Kalendáriumunk elején most azon személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1871-ben született Horánszky Lajos, bankigazgató, publicista, műgyűjtő, országgyűlési képviselő, aki a Budapesti Kereskedelmi Akadémián tanult, majd külföldi tanulmányutat tett Franciaországba, Németországba és Ausztriába. Banktisztviselő volt Bécsben, később a Magyar Bank, valamint az Angol-Magyar Bank igazgatója lett. 1901 és 1905 között Veszprém országgyűlési képviselője volt. Közreműködött a Nemzeti Társas Kör megalakításában. Írt Batthyány Lajosról, Munkácsy Mihályról és Liszt Ferencről. Magyar írók műveinek első kiadásából, értékes képekből és metszetekből álló gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el. 1857-ben született Antoni Grabowski, lengyel vegyészmérnök és korai eszperantista, aki fordításaival jelentősen befolyásolta az eszperantó irodalmi nyelv fejlődését. 1864-ben született Richard Strauss, német zeneszerző, aki főleg programzenéiről és operáiról, és nem utolsó sorban dirigensi tevékenységéről ismert. Nem állt rokonságban a keringőről híres bécsi Strauss családdal. Richard Strauss zseniális zeneszerző volt, aki meghatározta a muzsikusok helyét az új társadalom szerkezetben. Annak ellenére, hogy anyai ágon gazdag családból származott, saját lábára tudott állni, és saját munkáiból, illetve kompozícióiból élt meg. Ez korábban nem minden esetben volt magától értetődő. Többek között azt is elérte, hogy a zeneszerző minden művének előadásában aktívan részt vegyen. Elfogadtatta, hogy a zeneszerzők társadalmi megbecsülése egy szinten legyen például az orvoséval és az újságíróival. Többször vezényelte is saját és mások műveit is Budapesten. Például 1895. decemberében, 1910. novemberében, 1926. januárjában, 1930. februárjában és 1932. októberében is járt Budapesten. Számos szimfonikus költeményt, zenekari művet, operát, balettzenét és kórusművet alkotott. 1904-ben Budapesten született Ivánovics György, kétszeres Kossuth-díjas orvos, mikrobiológus, bakteriológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek tevékenységi területe a mikrobiológia, a genetika és a biokémia volt. Jelentősek voltak a B12 vitamin előállításával kapcsolatos vizsgálatai is, a szövettenyésztési eljárások hazai meghonosításával a virológia hazai fejlődéséhez járult hozzá. Több mint 220 tudományos közleményt publikált, és számos könyvet is írt. 1980-ban született Szuper Levente, jégkorongozó. Kapus, aki a magyar jégkorong válogatottban 98 alkalommal szerepelt. Tagja volt a 2008-as Szaporói Divízió 1-es jégkorong világbajnokságon győztes válogatottnak, és részt vett a 2009-es A-csoportos jégkorong világbajnokságon is. Munkásságát 2014-ben a Papp László Budapest sportdíjjal ismerték el. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1929-ben Budapesten hunyt el gróf Andrássy Gyula Gábor Ádám, magyar politikus, belügyminiszter, jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulás elnöke, idősebb Andrássy Gyula miniszterelnök fia, az Andrássy család sarja. Államtudománnyal és történelemmel is foglalkozott. 1938-ban Párizsban hunyt el Tihanyi Lajos, magyar avantgárd festőművész, a Miénk, a Nyolcak és a Ma műhely tagja. Tanulmányait a Mintarajziskolában és különböző magániskolákban végezte. 4 nyáron át Nagybányán festett, de nem tagolódott be az iskolában, a szabadiskolán kívül festett. Bizonyos értékelések szerint lényegében autodidakta volt.
A magyar avantgárd egyik kiemelkedő alkotója ő, egyik alapító tagja volt a Nyolcak csoportjának. Később csatlakozott az aktivizmus köréhez és a Ma című avantgárd folyóirat festőihez. Stílusa Cézanne-ból indul ki és kubista irányba halad. Hatott rá a fauvizmus és az expresszionizmus is. Művészetében a tárgyiasság és az analitikus formabontás feszültségeit kutatta. 1976-ban Zürichben hunyt el Anda Géza, zongoraművész, zenepedagógus. Aki zongora tanulmányait 12 évesen kezdte, tanárai Stefánia Imre, Hegyi Emánuel és Kéri Szántó Imre voltak. 1939 és 41 között Doknányi Ernő tanítványa volt. A nagy közönség előtt 1939-ben 18 évesen mutatkozott be Budapesten, William Mengelberg vezényletével, Brahms B-dur zongora versenyével. 1943-ban Svájcba menekült, feladva a berlini filharmonikus zenekar szólista posztját. Svájcban 1955-ben nyert állampolgárságot, és rendszeresen tartott mesterkúzusokat Zürichben és Luzernben is. Nemzetközi karrierje 1947 után bontakozott ki. Előbb a virtuóz romantikus zongora irodalom, később pedig Bartók műveinek specialistájaként vált ismerté. Zongora versenyein főleg Beethoven, Liszt, Schumann, Grieg, Brahms, Csajkovszki és Rachmaninov műveit játszottam. Később Bartók Béla munkáinak avatott tolmácsolója lett. Utolsó koncertjét 1976. június 1-én tartotta Innsbruckban. Anda Géza, zongoraművész, 54 évesen hunyt el. 1979-ben Los Angelesben, Kaliforniában hunyt el John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, akit a The Duke, azaz a herceg névvel illettek. Már a 20-as években szerepelt néma filmekben, még ha színészi tehetségét nem is annyira ismerték el, megjelenése és járása az akkori western, majd később a II. Világháborús filmekben tette igazán híressé. Ő volt a hős, aki egyedül áll ki és megy harcba az igazságért. Más szerepekben is, mint életrajzi filmek, romantikus vígjátékok vagy drámák szereplőjeként is látható volt. A 40-es évektől egészen a 70-es évekig tartó munkásságának köszönhetően az Amerikai Egyesült Államok egyik jelképévé vált. 1981-ben Kolozsváron hunyt el Márkus Albert, romániai-magyar zeneszerző, karnagy, tanár, aki a kolozsvári konzervatóriumban folytatott hegedű tanulmányokat. Aztán Kolozsváron is érettségizett, és ugyanitt a Zeneakadémián hegedű és zenetanári oklevelet szerzett. Szerepet vállalt a kóruskultúra fejlesztésében karmesterként. Országos dalos versenyeket szervezett, és mint zeneszerző részt vett a karnagyképző tanfolyamokon, kórus találkozókon. Zeneművei között szimfóniák, székely táncdalfeldolgozások és zenés színpadi játékok szerepelnek. Művei közül megemlítem a Bihari vendégek, az Erdei törvényszék és a Korondi bál című alkotásokat. Kísérő zenét írt Kis Jenő darabjához, a Három nap egy esztendőhöz. Dalokat szerzett Ady Endre, Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és Majtényi Erik verseire. Zenepedagógiai és kórussal kapcsolatos írásait a Művelődés közölte. Tankönyveket is szerkesztett, nevét viseli 1991-től a Székely keresztúri dalegylet. Művein erőteljes népzenei hatás érezhető. A marosvásárhelyi Székely népi együttes számos népdal feldolgozását is bemutattam. Évforduló naptárunk végéhez közeledve megemlítem, hogy 1798-ban Bonaparte Napóleon elfoglalta Málta szigetét. És végül, de nem utolsó sorban, 1911-ben megalakult a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TM. Az egyesület színei a piros és a zöld. Kedves hallgatóink, június 11-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrás biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalon tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Összesen 3,3 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással korszerűsítette gyakorlati oktatást szolgáló épületeit a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, közölte az intézménye távirat irodával. Azt írták, 4 telep helyett Gödöllő, Szarvaskeszthely, Kaposvár érintő korszerűsítés keretében több mint 2000 négyzetméter nyílászárót cseréltek, mintegy 11000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzatszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően, mutattak rá. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik. Az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia tároló létesítményét adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Búj határában. A két összesen 99,8 megawatt teljesítményű berendezés több mint 11,3 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból épült meg. Az eseményen Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára kiemelte. A létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar villamosenergia piacon nőjön a verseny, csökkenjenek a kiegyenlítési költségek, hosszú távon csökkenjenek az árak, vagyis ahhoz, hogy Magyarország egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb energiaellátást építhessen ki. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérő fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia rendszer fejlesztésére. Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. A miniszter kiemelte, a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. a támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhűsebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Takács Nikolászt és Rád hangoltam című dalát hallották. Az egykori X-faktoros énekes már nem csak hazánkban, hanem Kaliforniában, az Egyesült Államokban is építi karrierjét, ahol a nemzetközi zenei piacra szánt lemezét készíti. Nikolász ettől függetlenül nem szeretné végleg elhagyni hazáját, Magyarországot, hiszen saját elmondása szerint is egy külföldi karrier felépítése hosszú folyamat. Jó napot kívánok, ezen hallgassuk együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Mai válogatásunk igazán színes lesz, hiszen a 70-es évektől a 80-as, 90-es éveken át napjainkig kerültek be slágerek a műsorba, így a régi kedvencek közül a Generál, a Ricky Epoveri és az AD Stúdió dalát is hallhatják. Természetesen lesznek újdonságok is, a One Direction és Super Stereo dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig már az Exotic 1989-es slágere a Trabant szól itt a Szent István Rádió.

tini lányok egyik nagy kedvence a brit tír One Direction. Na persze, az egyik tehetségkutatóban feltűnt csapat nem csak a tini lányok szívét szeretné meghódítani. Az alapító tag Zayn Malik távozásával idén már csak 4 tagú csapat, hamarosan 5. nagy lemezét jelenteti meg, aminek felvezető kislemeze a Drag Me Down.

Az 1968-ban alapult és még ma is aktív Ricky e Poveri, vagyis a gazdagok és szegények névre keresztelt olasz együttes az elmúlt években többször is hallható és látható volt magyar színpadokon, legutóbb július közepén a Puskás stadionban a 80-as évek diszkópartiján. A Szereper két jámó című dalukat 1981-ben a San Remo-i fesztiválon hallhatta először a közönség. A Ricky e Poveri slágere azóta is az egyik legnépszerűbb olasz dal, nem csak Itáliában, hanem az egész világon. Készült belőle spanyol és angol nyelvű verzió is, valamint számos filmben csendült már fel az elmúlt 30 évben.

0: Hangtár. A Hallgassuk Együtt zenész portréja.
1: Egy ember, egy legenda. Több mint 230 dal, 38 mozifilm, 7 tévéfilm, 13 színházi előadás és 4 megnyert Sanremo-i fesztivál kötődik Domenico Modugno nevéhez, aki egy kis pújai tengerparti falucskából indult, majd egyszerre Mr. Volare lett. Ugyanis első slágere a Volare, mellyel 1958-ban megnyerte az olasz dalversenyt, soha nem látott sikereket ért el, és hamar meghozta számára a világsikert. A fiatal Domenico, akit mindenki csak Mimónak hívott, egy nagy álmat dédelgetett. Színész szeretett volna lenni, hogy elérje célját egy zarándokokat szállító busszal elment Rómába, és jelentkezett a Filmművészeti Egyetemre. Hogy tanulmányai alatt is megélhetését biztosítsa, estéként lakálokban adta elő saját szerzeményeit. Kemény világ volt ez, de igazi barátokra lehet, akikkel könnyű volt megosztani sikereit, kudarcait, és ezekben az években találta meg nagy szerelmét is, Franca Gandolfini személyében. A Domenico Modugno és Franceschi Migliacci által írt Volare című dalt a Gypsy Kings feldolgozásában hallják. Penso con sueño para si.

0: Hallgassuk együtt! Egy újabb régi kedvenccel.
1: Még mindig maradunk a hazai előadóknál, de egészen visszamegyünk a 70-es évek elejére. 1972-ben a Ki mit tudon tűnt fel a Mit tehet az ember című dalával a Generál. A zenekar hamarosan fúzionált három hölgyel is, akik mikrolid vokálnéven színesítették énekükkel a dallamos, akusztikus hangzású Generál dalokat. A Generálos fiúk eredeti felállásában Novai Gábor basszusgitározott, Karácsony János pengette a szólógitárt, a doboknál Rek Lajos ült, az akkord gitáros és a zenekar vezetője pedig Ákos István, azaz Kis Elefánt volt. A szóló énekesi posztot a szuggesztív erejű és csodálatosan egyéni hangú Révés Sándor töltötte be. Várkonyi Mátyás csak 1973-ban tudott a zenekarral színpadra lépni, mert 1971-ben két évre katonaságra ítéltetett. Az első generációs bandák mellett, mint az akkori Illés vagy Omega, a Generál azonnal helyet talált magának a popzene palettáján. Ők voltak az elsők, akik merészen látványos show elemekkel dobták fel a műsorukat, és a képzett zenei háttér mellett előadói képességeikkel még a nyugati zenei berkekben is labdába rúghattak. 1974-es slágerük, a Csönges be hozzám jó barát következik.

Laskai Viktor neve és személye a Péter Fibori és a Love Band tagjaként vált ismerté, tavaly évvégén azonban otthagyta a banda dobos posztját, hogy teljes erővel produceri szóló pályafutására koncentrálhasson. Super Stereo néven már készül az első saját albuma, amelynek megjelenését több kislemez is megelőzi. Az első ezek közül a Bent a neved. Laskai Viktor, vagyis Super Stereo ezúttal is a már megszokottnak mondható csapattal, azaz az énekes Darabos Dávid és Tariska Szabolcs szövegíróval dolgozott a dalon. Zeneileg azonban az utóbbi két kislemez pop house irányáról pop EDM-re váltott.

Utolsó dalunk a 80-as évek egyik népszerű német szinti pop és new wave duo alkotása lesz. A The Twins, vagyis az ikrek név egy kissé humorosnak tűnhet az angolul beszélők számára, hiszen Sven Doró és Ronny Schreinzer határozottan nem ikrek, így a név önmagában nem is túl ötletes. Azonban azt akarja kifejezni, ahogyan a duo összedolgozik, amikor közösen készítik zenéjüket. A Twins 1983-as slágerét, a Ballad Dancert hallják.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással jelentkezünk. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztő Kóny.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallják. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak az első részét hallják. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája.
1: 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című mai műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit egri püspökről. Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Ajánlunk következik.
3: A szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az Esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, első segélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. A 15 órai híreket követően Lélekszava című műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Ezt követi 15:30-tól a Hitvalló, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az egyház 5 parancsolatáról beszélget. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. 16 óra 30 perckor Caritas Percek című műsorunk kezdődik, melyben a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő kazincbarcikai katolikus Caritas tevékenységét ismerhetik meg. 17 órakor regionális hírekkel, majd a korásti hírmondóval, végül regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, ezután kezdődik Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunk, melyben Szent Barnabás apostolról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt követően a nap imáját hallgathatják meg. 19 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik Könyvtári Barangolás című műsorunk, melyben Aux Eliza novelláiból hallgathatnak meg négyet Babócsai Réka színművész előadásában. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében női magazin műsorunk kezdődik, melyben ezúttal a szentély és boldoggá avatott Árpádházi királylányokról beszélget Térsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
4: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről Természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őróla nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk.
1: Az összeállítás második felében a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban Tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításon kezdődik. Először Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója lesz Molnár András vendége. A Mozdulj a drogok ellen című programra hívnak meg mindenkit. Szó lesz a kábítószerfogyasztás jogi szabályozásáról, a felvilágosító kampányokról, kortárs segítőkről, és a szülőknek is adnak jó tanácsokat. Bejátszásunk következik.
0: De hát mit tehetünk, és nyilván az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a gyerek felé, tehát beszéljük, hallgassuk meg, hogyha problémája van, akkor biztosítsuk arról, hogy mi mindenbe tudunk neki segíteni. Tehát már így kirőttünk úgymond egy dolgot, hogy ha problémája van, akkor mer majd hozzánk fordulni. A kíváncsiság ellen nem nagyon tudunk mit csinálni, de azért azt mondom, hogy ha egy szülő elmondja ezeknek a veszélyeit, hogy milyen problémákat okozhat, hogy nem úgy hathat a szervezetére, hogy akár a halálát is okozhatja egyszeri fogyasztás is. Én azt gondolom, hogy egy gyermeknek ez elég az, hogy felfogja, hogy nem érdemes ezt kipróbálni, mert bajba is kerülhet.
1: Az összeállítás második felében az érbetegségekről lesz szó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrás biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalon tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, hogy fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak, az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Összesen 3,3 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással korszerűsítette gyakorlati oktatást szolgáló épületeit a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, közölte az intézmény a távirat irodával. Azt írták, 4 telep helyett Gödöllő, Szarvaskeszthely, Kaposvár érintő korszerűsítés keretében több mint 2000 négyzetméter nyílászárót cseréltek, mintegy 11000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzat szigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően, mutattak rá. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik. Az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia tároló létesítményét adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Búj határában. A két összesen 99,8 megawatt teljesítményű berendezés több mint 11,3 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból épült meg. Az eseményen Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára kiemelte. A létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar villamosenergia piacon nőjön a verseny, csökkenjenek a kiegyenlítési költségek, hosszú távon csökkenjenek az árak, vagyis ahhoz, hogy Magyarország egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb energiaellátást építhessen ki. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérő fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia rendszer fejlesztésére. Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. A miniszter kiemelte, a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. De a Dunántúlon és délen lehetnek felhűsebb körzetek. A csapadékzóna esőzápor zivatarok legyengülve éri el a keleti országrészt, később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál, június 19-e és 20.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden át állt Franciaország élén és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A Versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak az első szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
2: Hölgyeim és uraim, egy kellemes időutazásra invitálnám önöket, és örülök neki, hogy ennyien eljöttek. Visszautaznánk az időbe egészen a 17. századi Franciaországba. Konkrétan 14. Lajos udvarába. Ebben a körben úgy hiszem, mindenki ismeri 14. Lajosnak, a napkirálynak a nevét, meg többé-kevésbé a tevékenységét is. Azzal sem szállnának vitába velem, hogy azt állítanám, hogy ő volt a korújkori Európa egyik legismertebb és legnagyobb, vagy talán a legnagyobb uralkodója. Mitől volt ő nagy? Nem elsősorban attól, hogy példátlanul hosszú ideig, 72 esztendeig uralkodott. Ezzel szerintem az európai ranglistán a number one, vagy a dobogó bármelyik helyére biztosan felállhatna mindmáig. Sokkal inkább azért tekintjük őt nagynak, mert hosszú uralkodás alatt teljesedett ki az úgynevezett etatizmus, vagyis az állam minden hatóságára, valamint az Isten kegyelméből való uralkodó teljhatalmára, elvileg korlátlan hatalmára épülő abszolút monarchia. Az abszolút monarchia kormányzati gépezete, ezt is jól tudjuk, az 1680-as, 1690-es évekig viszonylag olajozottan működött, és nagyon szakszerűen igazgatta kevesebb, mint 50 000 ember a 20 milliós Franciaországot. Már csak emiatt is,

Még évtizedek múltán is Európa kevésbé fejlett országaiban nem csak csodálták, nem csak irigyelték, hanem követni, utánozni, másolni is próbálták ezt a kormányzati modellt, hiszen nyugodtan nevezhetem, vagy mondhatom ezt a szakkifejezést is. A mai alkalommal én azt tervezem, hogy felvázolom a napkirálynak a életéből a legfontosabb eseményeket, megismerkednek majd az uralkodó hétköznapjaival is, akár intim életével is. Szó lesz majd a Párizstól nem messze felépített Versailles palotáról, amelyet, illetve épület együttesről tulajdonképpen, amelyet egész Európa irigyelt és csodált, és ugyancsak utánozni, másolni igyekezett. Mert ne felejtsük el, hogy főleg a 18. században, 14. Lajos stílusban épülnek föl majd például olyan új fényes uralkodói központok, mint Bécs mellett a Schönbrunni kastély, a poroszoknál Potsdam, vagy a távoli Oroszországban Pétervár mellett a Finnöböl partján Petrodvorec első vagy Nagy Péter nyári palotája, amely egy az egyben igyekezett lemásolni mindazt, ami Versailles-ban tapasztalható volt. Szökőkutakkal, parkokkal, vízművekkel, mesterséges csatornákkal és így tovább. És persze majd megismerkedünk az én vezetésemmel az udvari élettel is. Felvillantom azt, hogy nem fenékig tejfül volt akkor uralkodónak lenni, akinek a mindennapjait a felkeléstől a lefekvésig gúzsba kötötte a spanyolos udvari etikett. Hogyha valahol valaki Európában bárhol ránézett a toronyórára, mit tudom én, 10:30-kor, akkor tudta, hogy Versailles-ban 14. Lajos mit csinál. És biztos, hogy mindig ugyanakkor ugyanazt csinálta. És egy nagy udvari színjáték, egy színpadi előadás volt ez az udvari élet. Mindenki szerepet játszott. És örült neki, hogy szerepet játszhatott, és nem magát adta. A legnagyobb kegy az volt, hogyha az uralkodó ragyogásából, fényéből egy fénysugár időnként rávetült. Hogyha elleshette az uralkodó egy bólintását, vagy az az irtózatos megtiszteltetés érte, hogy az uralkodó felkelésekor mondjuk életében egyszer ő nyújthatta át neki a papucsát. Ez az udvari nemességet kielégítette, és 14. Lajostól sem volt idegen. A másik kérdés, hogy a nagyság párosult-e népe szeretetével? Kedvelték-e őt életében, halálában, vagy halála után? Hát ezzel kapcsolatban már megoszlanak a tudományos vélemények is, hogy néhány példát említsek, a korból kiragadva, 5 évvel vagyunk a teljhatalom megragadása után, hogy 1661-ben meghalt Mazarin, aki azt tanácsolta neki, hogy ne töltse be a főminiszteri tisztséget, hanem ezt is vonja magához. Ő ennek eleget is tett, és valóban élet és halál uraként kezdett uralkodni. Ez a párizsi népnek nem tetszett, amit egyebek között ez a akkor terjedő, Párizsban terjedő, gonoszkodó versike is mutat. Hagy olvassam föl. E dicsfénytől övezett király bölcsebb, mint Cézár, derekabb, mint Sándor. Azt mondják, hogy Isten adta nékünk, ó, bárcsak visszavenni. Nem szeretik. Vagy hadd idézzem megboldogult Pap Imre kollégám, a Debrecen Egyetem kiváló történésze megállapítását a napkirály halálával kapcsolatban. 1715. szeptember 9-én minden pompa nélkül 100 000-es elkeseredett tömeg szitkozódása közepette helyezték örök nyugalomra. Ilyen még nem történt francia király temetésén. A 17. század végén természetesen más vélemények is voltak, nem csak Franciaországban, hanem Európában, különböző udvarokban. Nagyon sok helyen őt tartották az akkori világ legnagyobb királyának. Tudni kell ez azt is, hogy az 1680-as évektől már Nagy Lajosként is tisztelték. Tehát nem csak napkirály megnevezés illette őt, és ő, mivel nem volt szerény ember, saját magáról ugyanezt tartotta, hogy ő a legnagyobb az akkori világban. És miért is ne tarthatta volna, hiszen Spanyolország már hanyatlóban volt.
Ötödik Károly, vagy az őt követő második Fülöp idején, ő Spanyolország volt a világ number one-ja, hogy megismételjem ezt a kifejezést. Az első számú hatalma. De az 1600-as évek közepén, második felében már csak árnyéka volt önmagának. Tehát joggal állíthatta magáról, hogy én vagyok a legkülönbb. És ráadásul azért is vagyok a legkülönbb, mert én Isten kegyelméből uralkodok. Nem pedig, mint a német-római császárok, akiket a választófejedelmek kegye juttatott a bársony trónusra. Tehát engem nem a választófejedelmek helyeztek ide, hanem főpapi közvetítéssel maga az Isten. És egyedül csak neki tartozom felelősséggel. Én hozom a törvényeket, azokat a törvényeket, amelyek mindenkire nézve kötelezőek, de rám nem. És tetteimért majd az Úrnak tartozom csak elszámolásra, senki másnak ezen a földön. Áttérve a másik fontos témára. Azt gondolta volna az ember, amikor a Valois dinasztia kihalása után a rokonági Bourbonok és személy szerint IV. Henrik, Bourbon Henrik került a trónra 1589-ben, hogy ez a hatalmas étvágyú, nőfaló uralkodó, aki valóban az udvarban széles rendet vágott az udvarhölgyek között is, hiszen feljegyzéseink szerint 40 szeretője volt, akiktől 12 törvénytelen gyermeke született. Szóval azt gondolták egykoron, hogy na az utódlással sem az ő esetében, sem a továbbiakban nem lesz gond. De már gond jelentkezett, hiszen ő ugyan nagyon termékeny volt, viszont ez az első feleségéről nem mondható el, mert valóan Margit nem tudott nemhogy fiúgyermeket, fiútódot szülni, hanem még lány sem. Ezért döntött, tudnélik, egy uralkodónak, mint férfinak az első számú kötelessége volt az, hogy biztosítsa az utódlás lehetőségét, és lehetőleg minél több fiút hozzon vagy segítsen a napvilágra a felesége közvetítésével. Tehát elvált tőle, már meglehetősen idős ember volt, de férfiasságát még mi sem mutatja jobban, mint hogy Medici Máriától, Mária, a második felesége, két fiúval és három lányjal ajándékozta meg. Izzadt homlokukat letörölhették a Louvre-ban, hiszen ez volt akkoriban még a legfőbb királyi székhely. Elhárult az utódlás gondja, elhárult a dinasztia kihalásának a veszélye. Nem sokáig, hiszen a fia 13. Lajos néven követte a trónon, sem az apja, sem a fia a leendő 14. Lajos fizikumát, mentalitását és szellemét nem örökölte. Nagyon gyenge fizikumú ember volt, állandóan betegeskedett, viszonylag fiatalon meg is halt egyébként, tehát csenevész volt, és ráadásul dadogott, és emiatt nagyon gátlásos lett. A gátlásosságát csak fokozta, hogy Medici Mária, az anyja, az udvar szeme láttára többször elnáspágulta, ez pedig nem tett jót az ő mentalitásának. A szorongását tovább fokozta, hogy tulajdonképpen még gyermekként, 14 éves korában az anyja unszolására feleségül kellett vennie Ausztriai Annát, akivel sem ekkor, sem később nem szívlelték egymást. Most nagyon enyhén fogalmaztam. Annyira nem szívlelték egymást, hogy 3 évig nem háltak együtt. Ezt mondjuk lehetne magyarázni azzal, hogy mindketten még fiatalok voltak, hiszen egykorúak voltak, 1601-ben született Lajos, számoljunk utána, hogy még 14 éves lehetett csupán, de az már gyanús volt, nem csak az udvari orvosoknak, hanem az udvar népének is, hogy 17 évesként is nagy évben elkerülte a feleségét. Ez már megsokalta az ő gyóntató papja, az udvari gyóntatója, és penitenciaként, vezetésként tulajdonképpen megparancsolta neki, hogy igenis rendszeres időközönként látogassa meg a feleségét. A gyóntató papja unszolásának nyilván ő eleget tett, de hát ez a rendszeresség csak késett, mert a következő 2 évben mindössze 4 alkalommal látogatta meg a feleségét mindenfajta eredmény nélkül, viszont az a szóbeszéd, hogy talán nincs is vele minden rendben, akkor szűnt meg, amikor
udvarhölgyeknél keresett és talált vigasztra, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az egyik inasához mély érzelmi viszonyok is fűzték. Felesége sem akart az árdába vonulni, neki is voltak alkalmi kapcsolatai, és ezek közül a férfiak közül kiemelkedik állítólag Buckingham herceg, még nem 1627-ben Buckinghamet, aki első Jakabnak a kegyence volt, egy jó akarója törrel agyonszúrta. És most jön a igazi tragédia vagy trauma. A következő 17 esztendőben nem éltek házas életet. Ennek semmiféle nyoma nincsen, úgyhogy már mindenki úgy gondolta, lemondóan legyingetve, hogy hát itt az utódlással aztán nagyon nagy baj lesz. És 1638. szeptember elején valóságos isteni csoda történt. Megszületett a Dauphin, megszületett a trónörökös. Ezt még a mindenhájjal megkent Richelieu is újongással fogadta, és első felindulásában azt javasolta, hogy adják a csecsemőnek a Dieu Donné, az Isten adománya nevet. Végül is ezt a nevet nem adták neki, de a hosszú ideig így is nevezték őt az udvarban. A találgatások viszont, hiszen még egyszer mondom, 17 éves kihagyásról van szó, az apaságról továbbra is ott keringtek, ott lengtek. Az anyaság ugyanis nem volt kérdéses. A szülések nyilvánosak voltak, akár a nász éjszakák is. A fél udvar ott volt, a szülősátor övező nagy sátorban nézték, hogy hogy bújik ki a gyerek, hogy ki ne cseréljék, hogy törvényes legyen. Mert mi van akkor, hogyha véletlenül halva születik, és hirtelen kicserélik egy éppen akkor az udvaron született nagyszámú gyerek valamelyikével. Tehát az anyaság nem gond, de az apaság igen, és egy régi a francia közmondás is közszájon forgott, nevezetesen, azt látni, hogy jön ki a gyerek, de azt nem, hogy megy be. Gyanakodtak az egyik inasára, gyanakodtak Dunkray Markira, sőt magára Buckinghamre is, de hát mind a kettő butaság volt, mert ahogy mondtam, Buckingham 1627-ben meghalt, és a Márki is már 1638 előtt megtért az úrhoz. De az a lényeg tehát, hogy Lajos megszületett, még ha ilyen csodás körülmények között is.

Mint ahogy az életben lenni szokás, a születés együtt járt a halállal. Még 3-4 éves volt csupán, amikor az addigi teljhatalmú főminiszter, államminiszter Richelieu meghalt, majd néhány hónappal Richelieu halál után az apja is megtért az úrhoz. Amikor már érezte közelgő halálát, az előző év tavaszán magához hívatta fiát, és egy nagyon rövid, de nagyon érdekes és sokat mondó párbeszéd, dialógus zajlott le közöttük. Ez elsősorban abból a szempontból érdekes, hogy láthassuk már ezt a 3-4 éves gyereket milyen tudatosan készítgetik föl az uralkodás mesterségére. Milyen tudatosan készítik föl arra, hogy neki már 4-5 éves korában uralkodóhoz méltóan kell viselkednie. És el kell várnia az 50-70 éves udvari emberektől is, hogy őt megtiszteljék. És ő úgy viselkedjen velük, tehát beleverték, hogy te leszel a király. Hamarosan. No, a dialógusra visszatérve, hogy hívják önt jelenleg? Kérdezte a beteg apa. 14. Lajosnak, apám uram, mondta a kisfiú öntudatosan. Még nem. Válaszolta keserűen a halálára készülő apa. Tehát már a neveltetésénél is vagyunk, és hadd mondjam el, hogy mielőtt Richelieu meghalt, már gondoskodott az utódáról is, egy itáliai származású, szintén minden hájjal megkent diplomata pap személyében Mazzarininek nevezték, amíg a pápai udvarban szolgált, utána franciásította a nevét, Jules Mazarin lett belőle. Tehát Mazarin megígérte Richelieu-nek, hogy nem csak a keresztapja lesz, hanem a gyámja is, meg a nevelője is, tehát gondoskodni fog a neveltetéséről. Ehhez a kellő hatalma is megvolt egyébként, hiszen az uralkodó halála után Anna királyné megszegte a férje végrendeletét, amely arról szólt, hogy egy régens tanács, egy kollektív testület kell, hogy vigye az ügyeket, amíg Lajos nagykorú nem lesz. Ugye ez mindenütt így szokott lenni Európában. A régens tanácsot félretolva, ő ragadta kezébe a hatalmat, és ettől kezdve a következő években Mazarennel együtt kormányzott, újabb szóbeszédek jelentek meg. Az enyhébb, a lájtosabb verzió szerint csak egyoldalú plátói szerelem volt. Anna királynő szerette Mazarent, azt nem tudjuk, hogy ő viszonozta-e vagy sem. Vannak nyomok, hogy talán igen. Van egy olyan másik verzió is, hogy titokban talán házasságot is kötöttek. De minden esetre az uralkodó, a kiskor uralkodó nevében viszonylag jól vitték előre Franciaország szekerét és intézték az ügyeit. Tehát említettem már, hogy a keresztapja lett, gyámapja, és jól felkészíti az uralkodói hivatásra. Melyek azok a képességek, készségek, amelyeket Mazarin is, meg a többi oktatója is Lajosba szinte beleplántált, belevert. Erre a kérdésre akár Saint-Simon herceg emlékiratából is választ kapunk. Saint-Simon hercegről tudni kell, hogy ő udvari ember volt, és amíg kegyvesztett nem lett, amíg félre nem állították, addig nagyon közel volt a tűzhöz. Tehát ő mindenről tudott, és mindenkit ismert. Amikor viszont félreállították, megsértődött, és ez a sértődöttség szinte az egész emlékiratból kitetszik, átsugárzódik, úgyhogy meglehetősen szubjektív módon ítélkezett Lajosról is a legtöbb esetben, de ez a két idézet, amit erre a diára írtam, önmérsékletéről tanúskodik, hiszen a következőket írja. Emellett hiú volt, hiúsága végtelenségig fokozta nagy gőgjét. Szentül hitte, hogy ő ért a legjobban mindenhez. Mondjuk ez más uralkodók idézőjeles erénye is lehetett, viszont ott van a folytatás, a másik, hogy hibái azonban nem homályosíthatják el erényeit. Lenyűgöző és egyedülálló viselkedését, arckifejezéséből, minden egyes mozdulatából magától értetődő méltóság áradt. Nos, hölgyeim, uraim, ő valóban a méltóság európai szintű megtestesítője volt. Az egész lényéből ez a méltóság, ez az uralkodói nagyság sugárzott. És ezt
még az ellenségei, az ellenfelei is elismerték. És nagyon jól tudott viselkedni. Még a neveltetéséhez csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Mazarinen kívül két közepes képességi oktatója volt, egy marsal és egy abbé, akiknek a hiányos műveltsége Lajosra is átragadt, hiszen szintén enyhén fogalmazva a műveltsége meglehetősen felszínes és hiányos volt, de ezt meg kell különböztetni az intelligenciájától. Mert ugyancsak Saint-Simonhoz fordulva, szerintem helytállóan állapította meg, hogy átlagos intelligenciával rendelkezett, sok volt benne a józan ész, egy nagy-nagy önuralommal bírt, és megfontolt is volt. Ezek már olyan kvalitások, amelyek nem minden uralkodót jellemeztek, sem ebben a korban, sem előbb, sem később Európában. Lajosnak ezekre az erényeire szüksége is volt, hiszen 10 éves volt csupán, amikor a 30 éves háború végén, zárójelben teszem hozzá, ez Franciaországot is nagymértékben sújtotta, anyagi pénzügyi tekintetben nőttek az adók, nőtt az infláció, igen feszült volt a társadalmi hangulat, és ráadásul van egy kiskorú uralkodó, a csatorna túlsó partján, Angliában pedig ekkor ölnek meg egy törvényes királyt, Cromwellék, 1649. januárjában. Tehát minden együtt volt ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol, és kirobbanjon egy több éven át tartó polgárháborús helyzet, állapot Franciaországban, amely a Front mozgalom néven ismeretes. A Front franciaul azt jelenti, hogy csúzli paritja. Ennek a frontnak egyébként két összefüggő szakasza volt, kezdődött a parlament frontjával, és folytatódott a hercegek frontjával. A legfőbb királyi bíróságnak a jogvégzett emberei azt szerették volna elérni, hogy az uralkodó velük együtt törvénykezzen, ne önmaga, hanem vonja be őket is, hiszen ez a királyi bíróságnak az egyik alapfeladata. A hercegek pedig sértődöttek voltak, mert vagy eltolták őket a hatalom közeléből, vagy pedig más megaláztatás érte őket, és ezt a helyzetet kihasználva a hercegek pedig minél nagyobb részt szerettek volna kikanyarítani a meggyengült hatalomból. És talán egy kicsit vissza is kívánták forgatni a történelem szekerét az abszolút monarchiától a rendi monarchia viszonyai felé. De most nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy ez a zavaros időszak életre szóló, megrázkodható élményekkel gazdagította Lajost, akinek mondjuk azt a megaláztatást is el kellett szenvednie, mégpedig kétszer is, hogy családostól menekülnie kellett Párizsból. 1648-ban, 49-ben vagyunk, pontosan január legelején, amikor az egyik jóakarójuk lélekszakadva rohan a Louvre-ba, hogy felség, öltözzenek, meneküljenek, mert jön a csőcselék, az önök életére akarnak törni. És ez a 10 éves gyerek megmaradt az emlékezetében ennek a gyereknek, hogy télvíz idején, hidegben, álmosan, álruhában, settenkedve, lopakodva kellett több hétre elhagyniuk Párizst. Akik a lélektant is bekapcsolják a történelemtudományba, azok azt mondják, hogy az egyik fő oka ez volt annak, hogy nem Párizsban rendezte be az uralkodói központját, hanem megvetette a párizsi csőcseléket, megvetette, lenézte magát Párizst is, és Párizstól 12 kilométerre egy új hatalmi központ építésébe fognak majd 1661-től kezdve. A másik megrázkodható élményéből következő felismerése, hogy ezekre a zavargásokra Franciaországban azért kerülhetett sor, mert gyenge volt a hatalom. Ezért, hogyha én megnövök, és én fogok uralkodni, akkor arra fogok törekedni, hogy az én hatalmam lehetőleg minél erősebb legyen. És ennek ugye érvényt is fog szerezni szintén 1661-et követően.

Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlangé nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus, gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva, ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü, ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amit kell, be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító fekélyes, görvély korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulásokra került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam, én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe.
tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagyuralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurázza nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarennek az unoka húgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy Mazarinék meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, IV. Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infáns nőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa, minden számottevő ország vagy hatalma.

0: Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusa 14. Lajosról szóló előadásának első részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson. A Szent Atya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenekelőtt az életútjáról szóló üzenetet küld számunkra. Útollétünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, amely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához és adománygyűjtést indít. A támogatás lehetséges módjai online adományozással a Katolikus Caritas oldalán, Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai megjelöléssel, átutalással a Katolikus Caritas honlapján található számlaszámra, illetve a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal járulhat hozzá a segítségnyújtáshoz. Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára. Közölte Georgij Tyi ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodymyr Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet, idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség. Tyi szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már előrelépés történt, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain. Kijev emellett azzal is számol, hogy Magyarország álláspontja egyes kérdésekben, Ukrajna támogatása, Oroszországgal szembeni szankciók és az orosz csapások elítélése megváltozott. A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Derül ki a miniszterelnök közösségi oldalán tett bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő úgy fogalmaz, fontos döntést hoznak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról. Emellett az eredeti javaslat további szigorításáról határoztak az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Rekordgyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a távirat irodával. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront mögött elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. Így az ország nagy részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
4: Reklámot hallottak.
5: A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
8: Az elkövetkezendő percekben bemutatkoznak iskolánk tanórán kívüli foglalkozásai. Kérem, tartsanak velünk!
9: Lakatos Marianna tanárnő az irodalmi színpad foglalkozását, Bihari Lilla Ibolya tanárnő az énekkar munkáját, Szalontai Panna tanárnő pedig a robotika szakkört ismerteti.
10: A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos oktató-nevelő munkánk egyik alappillére az, hogy hosszú évek óta működik iskolánk irodalmi színpada, melyet a komplex személyiségfejlesztés egyik legalkalmasabb színterének tartok.

0: Péntek délután. Nagyon szoktuk várni ezeket a vidám hangulatú órákat. Persze a fellépések idején több időpontban tartunk olvasó vagy színpadi próbákat. Nagyon büszke vagyok egy a Bolyai Gálán előadott színdarabunkra. Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című vígeposzát alkalmaztuk színpadra, amely óriási sikert aratott az iskola közössége és a szülők körében is. A Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Melyiket a kilenc közül című elbeszélésből írtam egy olyan forgatókönyvet, amelyben a mai gyerekek számára a szeretet üzenete mellett modern táncbetétek, énekek hangoztak el a színjátszósok előadásában. Az ének és a táncpróbák, a műsorpróbák vidám hangulata, egy-egy előadás sikerének a közös öröme mindig hálával és elégedettséggel tölt el, mert látom a színpadon játszó gyerekek fejlődését. Több kiváló előadói készséggel rendelkező diák került már ki a kezeim közül, néhányukat egyénileg is mentoráltam. Amikor egy olyan csapat áll a színpadon, akiknek nyolcadikosként ez a búcsújátéka, arra szoktam gondolni, hogy 4 év alatt honnan hová fejlődött a személyiségük, a színpadi jelenlétük. Nagyon büszke vagyok mindig, amikor felcsendül a nézőtérről a taps.
1: Bihari Lilla Ibolya vagyok, tanító, kántor és hitoktató. Régóta vagyok az intézmény pedagógusa, és megtisztelve végzem hivatásomat az iskola tantestületében és a diákság körében. 3 évvel ezelőtt kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy szervezzem meg iskolánk énekkarát. Szabóné Drozda Orsolya igazgatónő bízott meg ezzel a szép feladattal, én pedig örömmel tettem eleget kérésének. Az

0: a reál tantárgyak és a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a 21. század kihívásaira felkészülten tudjanak reagálni. Ennek részeként a 2017-es tanévtől kezdve robotika oktatása is megjelent intézményünkben. Nem csak szakkari formában, hanem a tanórák mindennapi gyakorlatában is. Az ehhez szükséges eszközöket az EGRI Főegyházmegye támogatásával tudtuk beszerezni, amiért nagyon hálásak vagyunk. A LEGO Education, Vidu 2.0 és EV3 készletek mellett mikrobitek, bíbotok és bluebotok állnak a diákok rendelkezésére. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a gyerekek játékos építéseken és kísérletezéseken keresztül jussanak el az algoritmikus gondolkodás alapjaihoz. A robotika oktatására egy speciálisan kialakított termet hoztunk létre, ahol minden szükséges eszköz rendelkezésre áll. Ez a terem nem csak a robotika szakkör helyszíne, hanem bármely pedagógus számára elérhető, így a robotok megjelennek a digitális kultúra órákon, de akár matematika vagy biológia órákon is. Így módon a tanulás élményszerűbbé, kézzelfoghatóbbá válik, és a gyerekek könnyebben megértik az összefüggéseket. A robotok használatának célja, hogy a tanulók élmény alapú módon ismerkedjenek meg a probléma megoldással, a logikus gondolkodással, valamint a műszaki és informatikai alapfogalmakkal. Katolikus iskolaként hisszük, hogy a hitre nevelés és a modern technológia nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. A robotika számunkra nem öncélú, hanem egy eszköz, segít fejleszteni a kreativitást, az együttműködést, a kitartást és a felelősségtudatot, amelyek a tanulók jövőbeni életében is meghatározóak lesznek. Harmadik évfolyamban bevezető feladatokkal ismerjük meg az algoritmikus gondolkozás lépéseit, és alaprobotok építésével lendítjük fel az év további részét. Negyedik évfolyamon már a gyerekek a robotok építését teljesen elsajátították, így nehezebb feladatokat is képesek megoldani az ő általuk használt Vidu 2.0 készletből. Felsős évfolyamokon az EV3 robotokat a lehetőségeket tanulmányozzuk különböző szenzorokkal, például szín- és távolságérzékelők használatával. Szerintem a gyerekeknek nagyon fontos ezen ismeretek elsajátítása, mivel a világunkban a digitalizáció már a mindennapok része. Ezeken az órákon a tudatos és etikus digitális ismeretek használatát is megtanítjuk nekik, hogy a későbbiekben is csak a jóra használják az itt megszerzett tudásukat. Most kérdezzük meg Hollókői Lilian 4. biosztályos tanulót. Miért szeretsz robotika szakkörre járni?
1: Azért szeretek robotika szakkörre járni, mert mindig izgalmas és jó hangulatú. Jó érzés együtt dolgozni a többiekkel, közösen kitalálni, hogy mit építsünk, és aztán látni, hogy a robot tényleg életre kell. Minden foglalkozás egy kicsit más, mindig van valami új feladat vagy kihívás, amit meg kell oldani.
0: Mit tanultál a robotika szakkörön?
1: Sokat tanultam arról, hogyan kell logikusan gondolkodni és lépésekre bontani egy feladatot. Azt is megtanultuk, hogy nem baj, ha valami elsőre nem sikerül, mert ilyenkor újra lehet próbálni, és közben egyre jobbak leszünk. Gyakran csapatban dolgozunk, így azt is gyakoroljuk, hogyan kell együttműködni, figyelni egymásra, és segíteni annak, akinek éppen nehezebben megy.
0: Milyen robotokat szoktatok építeni a szakkörön?
1: Olyan járműveket építünk, amelyekkel a való életben is találkozhatunk. Készítettünk már helikoptert, versenyautót, traktort és hótolót is. Ezeket nem csak megépítjük, hanem be is programozzuk, és kipróbáljuk, hogy hogyan működnek különböző feladatok közben. Ezért is nagyon izgalmas minden foglalkozás.

0: Műsorunk további részében intézményünk határtalanul kirándulásáról szeretnénk hírt adni. A megvalósult pályázatban 2026. május 13 és 17 között a 7. évfolyamos diákok bejárhatták Erdély csodálatos tájait. A kirándulás megvalósításához Magyarország kormányának támogatására volt szükség, hiszen az 5 nap minden költségét a sikeres pályázatból tudtuk fedezni. Bízunk benne, hogy a résztvevő diákok mindegyike átérezte és megértette, milyen utazni otthonról hazafelé. A kirándulásról, az átélt élményekről hallhatják a kedves hallgatók iskolánk 7. évfolyamos diákjainak interjúját. Köszönöm, hogy vállaltátok a felkérést és válaszoltok a kérdéseimre. Szeretettel köszöntöm Csóka Annát, Gyenge Hannát, Májer Zsófiát, Farkas Hédit, Bedecs Bencét és Bíró Sándort, akik az elkövetkezendő percekben élményeikről fognak beszámolni a kedves hallgatóknak. Mit tudtál a meglátogatott területekről a kirándulás előtt?
1: Amikor kitört a trianoni békeszerződés, akkor csatolták el Erdélyt Magyarországtól. Erdély a Kárpát-medencében helyezkedik el.
0: Melyik programot vártad a legjobban, és miért?
2: Én az évfolyammal való közös élmények, túrázás és Erdély felfedezését vártam a legjobban, hiszen Erdély egy csodaszép hely, és a csapat még fényesebbé tette az egész kirándulást a sok beszélgetéssel, viccekkel és nevetésekkel. És ami a legfontosabb, hogy az egészet együtt élhettük át, és rengeteg emléket gyűjtöttünk.
0: Mi volt számodra a legemlékezetesebb az utazás során?
3: Nekem minden percben volt valami felejthetetlen élmény, mégis számomra a legemlékezetesebb program a Csíksomlyón-tet utunk és a Székelyudvar helyen található Haász Rezső Múzeum Bójai Erdély Géniusza című kiállítás volt. Különösen tetszett még, hogy érdekesen, néha némi humorral tanulhattunk egész út alatt, úgy, hogy szinte észre sem vettük.
0: Melyik program vagy látogatás tetszett a legjobban?
4: Nekem azt tetszett legjobban, amikor meglátogattuk a Kályon János gyermekotthonban lakó gyerekeket, és beszéltünk, játszottunk, és arra döbbentünk rá, hogy milyen jól fociznak. Egy igazi élmény volt.
0: Találkoztál-e olyan történelmi vagy kulturális emlékekkel, amely különösen megérintett?
5: Igen, a Székelykapu Múzeumban a székelykapuk nagyon megérintettek, mert egyrészt gyönyörű a mintarajtuk, nagyon szépek, másrészt pedig elég érdekes történelmük és hagyományuk van.
0: Volt-e olyan élmény, amely meglepet vagy új nézőpontot adott számodra?
6: Igen, számomra a Kályon János gyermekotthonban való eltöltött idő adott új nézőpontot az életemben. Már jobban értékelem a saját élethelyzetem. Az otthonban nagyon kedvesek a nevelők, és mindent megtesznek, hogy a gyerekek szeretetben minél jobb körülmények között éljhessenek.
0: Mit tanultál a kirándulás során a magyar történelemről vagy kultúráról?
5: Történelemről a Bójai Múzeumban nagyon érdekes volt az Erdély Géniusza nevű kiállítás, amiben Bójai János tényleg egy nagyon okos ember volt. Ebben a múzeumban egy külön kiállítás is volt írók naplóiról.
0: Hogyan segíti szerinted a program jobban megérteni a határon túli magyarság helyzetét?
3: Sokat segített a közös találkozás a gyermekotthonba, a történetek és az emlékhelyek is, így közvetlen tapasztalatot a kérdéseinkre választ kaphattunk. Nekem eléggé meglepő volt, hogy hiába léptük át a határt, hiába kerültünk át egy teljesen más országba, ugyanúgy magyarul beszéltek.
0: Milyen hatással volt a kirándulás az évfolyam egészére?
6: Olyan hatással volt az évfolyamra a kirándulás, hogy az osztályok összekovácsolódtak, új barátságok is szövődtek. Olyan volt, mintha mindannyian egy közös osztály lennénk.
0: Milyen új ismereteket vagy készségeket szereztetek az út során?
4: Sok földrajzi és történelmi készségeket és ismereteket tanultunk és szereztünk. Nekem földrajziakból tájak, növények, nevei és csodálatos szépségeik.
0: Volt-e olyan pillanat, amire sokáig emlékezni fogtok?
1: Igen, a Kajoni János gyermekotthon. Mielőtt megérkeztünk volna, nagyon kíváncsi voltam, és sok kérdés volt bennem, de egy kicsit mégis féltem, hogy vajon mit fognak hozzánk szólni. Viszont amikor odaértünk, kialakult egy társaság, ahol a kérdéseinkre választ kaptunk. Nem csak arról beszéltünk, hogy mit esznek, hogy mikor van a takarodó, vagy hogy hova járnak iskolába, hanem arról is tudtunk beszélni, hogy ők hogyan élték meg, amikor elhagyták őket, és hogy dolgozták fel. Vagy hogy milyen érzés volt egyik napról a másikra úgy felébredni, hogy nincsenek többé szüleid. Egy nagyon szép délután töltöttünk náluk, a látogatás után szerintem mindannyian másképp tekintünk a mindennapjainkra, és remélem, hogy mostantól mindenki jobban megbecsüli a családját és szeretteit.
0: Melyik fénykép vagy emlék idézi fel számotokra legjobban az utazást?
3: A legemlékezetesebb fénykép Csíksomjón készült, amikor kimerülten ültünk fenn a nyerekben. A felfele megtett úgy, csak még jobban összekovácsolt minket.
0: Ajánlanád-e ezt a programot más diákoknak, és miért?
4: Azért tudom másoknak ajánlani, mert megtapasztaltuk, milyen határon túl élni, és az ottani magyarokat is láttuk, milyen kedvesek. A tájok nagyon szépek, és lehet, ez lesz valakinek az első és utolsó, de azt garantálom, hogy egy örök élmény lesz.
0: Mit üzennél azoknak, akik még nem vettek részt ebben a programban?
2: Mindenkinek nagyon ajánlom, hiszen csodaszép tájak, városok és egyéb dolgok vannak, amit érdemes meglátogatni. Sok szép élményt nyújt ez a kirándulás, és a csapatot is nagyon jól össze tudja hozni.
0: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni ezt az utazást, mi lenne a számotokra?
3: Az utazás számomra egyszerre volt egy hatalmas élmény és egy tudásforrás is.
6: Életem egyik felejthetetlen élménye volt ez az erdélyi kirándulás, ahol csodálatos helyeken, jobbnál jobb programokban vettünk részt.
2: Egy olyan élmény, amely által sok emléket és szép pillanatot vihettünk haza.
5: A hely, ahol tényleg minden magyar otthon van.
4: Örökre szóló élmény.
0: Köszönjük a hallgatók figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
8: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
9: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az egyház öt parancsolatáról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a diósgyőri egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki. Arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszentegyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál, és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszentegyház 5 parancsolata. És akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, meg nagyon sokan, mert hogy nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. A templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. És most arra abban kérdeznélek benneteket, vagy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy?
3: Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél hétig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valakinek nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végülis nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg legyen a csúcspontja.
2: Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem járt templomba. Hogy Szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás?
3: Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben ez így van.
2: Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
4: Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, ezt is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt. És azért ez sem túl jó dolog, ugye, ebben az időszakban, és azóta, amióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok fel egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg hogy ne a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
2: Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
4: Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van az iskolában, akárhol, hogy tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogy ha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, igen, hogy szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a Szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásosság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem egy igazi Isten hit.
2: Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a Szentmisét. Ismerjük meg azt a Szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom, ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem.

0: Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst tenni. Szent Jónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst ettem. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk ezt kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul, tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most, esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is. Tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagybőjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagybőjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó, ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána, a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy jócselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. De beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy egy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónnyál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónnyál is legalább húsvét időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt, nincs is áldoztatás, nem is megy ki a pap a híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. hogy a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónjál és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztjük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperce, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában. Mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van-e ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy hogy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
1: Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért. Mert ugye ők szerdán pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültünk, mert olyankor volt szilvás gombóc, meg néha túrós csúszra, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem husi. Ezt meg is maradt, sőt, egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban is, meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy erről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom, és akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
0: Igen, ugye a kenyérvízböjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy böjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ehhez el kell jutni.
1: Igen, de pont ez inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetés, minden, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. De a ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor észre, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízbeöltölésről, akkor nincs, hogy nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan észre meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki old, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt az, ami nehéz.
0: Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
1: Nem hallottam,
0: hogy,
1: bocs, igen, hogy nem tudhatom.
0: Persze, pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, tehát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a böjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza, meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, vagy adja meg ezt a kegyelmet, a böjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy böjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na akkor böjtölek, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most böjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a böjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok böjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk, rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Szemléljük a Montserrati szűzanyát, aki Jézust védtelen gyermekként mutatja, aki karjában pihen, mert itt van Mária, az ő fia mellett, és arra hív bennünket, hogy szeressük egymást. Tegyük le ma lábai elé a páncélokat, amelyek lassanként megkeményítették szívünket, kérte Leó pápa. A Tisza kormány a tudományos világ teljes, pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai, így Nobel-díjasaink ellen is, írta a Fidesz frakció a távirat irodához eljuttatott közleményében. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, mely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc, Nobel-díjas professzor és más nemzetközi Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság. Ezzel szemben az a tény, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett, írták. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, Tisza pártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodának nyilatkozva kiemelte: a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott: az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Keleten szakadozik, közben dél-délnyugat felől növekszik a felhőzet. Hazánk nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Délen kisebb esőzápor, északkeleten, illetve nyugatra besodródva zápor, esetleg zivatar fordulhat elő. Az északnyugati-nyugati szél élénk elsősorban az északnyugati tájakon erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között várható, de északkeleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Délnyugaton hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
8: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
9: Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
8: Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor merre tovább. Szoktuk azt mondani,

0: gondolom a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy az azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitív úsz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van. Ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jelzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegsége, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, ha meggyógyultál. Hogy tudok neked segíteni? Csináljon az asszony egy tányér melegleves nektek, vagy vigyél el a gyereket óvodába, vagy te tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
1: Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
0: Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de... Nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sóstárs csoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre. Tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
1: Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
0: Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen, egy új identitás kell, hogy kialakítsd.

0: alakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
1: Valóban el fog veszni?
0: Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor azt szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
1: Arról beszéltünk, hogy az érintettnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
0: Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, már ez létezett, ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, miben segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a, mit tudom én, mely kórházban, vagy ki az, aki a májdaganatokhoz jobban élt, vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen, a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
1: És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
0: Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud maga helyet tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
1: Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig? Ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer? Miből áll?
0: Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas pár, ők voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, tudja a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a a halálos kategóriából a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. De van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
1: Ezek csodák.
0: Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tettem magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
1: Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
0: És ezt tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezed, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet 3-szor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a 3-szor addig élekben, abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megélt élet minősége.
1: Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben, miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
0: Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám. De miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllő agy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a főemlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Hozzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. A betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmód, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
1: Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség, de fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Falevelek 1 és Falevelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
0: Nem is nagyon kellett válogatni. De egyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthulljon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljároknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért, és jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a négy szívecske, és a négy szívecske között van egy szám, és az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg, és ezeket egy szép belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet, meg ezekből a történetekből állt össze a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
1: És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
0: Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus mű, tervező grafikus, grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Hát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten meldaganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
1: November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon.
0: A Rákóczi Ferenc könyvtárban, megyei könyvtárban.
1: 5 órától mindenkit szeretettel várunk. Én pedig köszönöm szépen, Anna, neked, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Karitász percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Kazincbarcikai Karitás csoport tevékenységét ismerhetik meg. Elsőként Begoff Ferencné csoportvezetőt hallják, aki a csoport fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségén számolt be az önkéntesek munkájáról.
3: Kedves vendégek! 1996. május 20-án akkori plébánosunk, dr. Medvei János atya kezdeményezésére rövid tájékozódás és előkészületek után megalakult Karitász csoportunk. Szeretett szolgálatunk elsőként a betegek és idősek felé fordult. Látogattuk otthonaikban, kórházban és idős otthonokban Jézus Krisztus szeretetét tolmácsolva feléjük. Ebben az időben jelentős társadalmi átalakulások történtek. Munkanélküliség, kis nyugdíjak, nagy családosok romló helyzete irányította ezen emberek segítségére a figyelmünket. Egy-egy élelmiszercsomag néha napokra megoldotta a problémájukat. Nekünk anyagi alapunk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bált szerveztünk, adományokat gyűjtöttünk, amiből karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomaggal támogattuk az arra rászorulókat. Egyházközségünkben sok az idős ember. Tiszteletünk és szeretetünk kifejezésére kezdetektől köszöntjük őket október hónapban. Értük mondott szentmise után finom ebéddel, szórakoztató műsorral kedveskedünk nekik. Városunkban működik egy 70-80 főt befogadó hajléktalan szálló. Megalakulásunktól kezdve segítjük őket ruhaneművel, cipővel, karácsonykor töltött káposztát, süteményt, édességet, húsvétkor gulyást, süteményeket, és jelenlétünkkel, közös imával tesszük szebbé az ünnepüket. Közben változik a világ, nálunk is változások történtek. 2011-ben a szalézi rendre bízta érsekatya a plébánia vezetését. Az ő karizmájuk, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő fiatalokkal és családjaikkal foglalkozzanak. Karitász csoportunk előtt is egy addig kevésbé ismert új világ, a roma lakosság és a mély szegénység tárult elénk minden problémájával. Önkéntes tagjaink hamar bekapcsolódtak az oratórium munkába a szalíziak mellett, majd a tanoda beindulásakor ebbe a szolgálatba is. Azért mondom, hogy szolgálatba, mert ezek rendszeres, több irányú munkát, segítést jelentenek több karitás tagunk számára is a hét meghatározott napjain. Az élet továbbít a csoportunk történetét. Jött a Covid, ami rendkívüli feladatokat jelentett, telefonos beszélgetések, ügyelet, bevásárlás, élelmiszercsomagok, stb. Formájában. Majd kitört az ukrajnai háború. Menekültek jöttek. 9 családot fogadott be a szalízi család, akiknek lakatását kellett biztosítani a bútortól, a konyhai felszereléseken át, a tisztítószerektől, a hivatalos ügyintézésig tovább. Hónapokig tartó kemény munka volt ez számunkra. A régi feladatok mellett már a lehetőség van az EGRI Főegyházmegye támogatásával krízis segélyben részesíteni a legrászorultabb helyzetű családokat. Nagyon nagy segítség a tanszersegély szeptemberben, melyet részben főegyházmegyei támogatástól, részben pedig önerőből adunk. Természetesen folytathatnám még sokáig szeretetből fakadó tevékenységünket 22 lelkes taggal, akiket köszönet illet és hála. És most szeretném, hogyha a különböző feladatokról egyes karitász tagunk számolna be röviden. Kérem, hallgassák figyelemmel.
4: Kedves vendégeink, mint az előbbiekben hallhattuk, a karitász csoportunk megalakulásával szinte egy időben a szegények és a szükséget szenvedők felé fordultunk. Ahogyan fejlődött a csoportunk, úgy nőtt a segítségek kérők és a kapók száma. Szükségessé vált, hogy valamilyen rendszert is kialakítsunk, 30 év elég hosszú idő. Megemlíteném, hogy Krokavec Marika volt az első úgymond raktáros, mellette az adminisztrációt Szent Miklósi Viki, ő végezte, ez is nagy öröm volt, és akkor így kialakult egy úgymond címlista, amit a templomba járó híveink, hogy a szomszéd nagyon rászoruló, akkor azt ajánlották, és akkor abból lett egy úgymond bázis. Az adományainkat legfőképpen az Egri Karitász központon keresztül kaptuk, vagy pedig csináltunk karitászvását karácsonykor, a behordott ruhaneműket úgymond adományoztuk, és akkor az ott felajánlott pénzből tudtunk élelmiszert venni. Természetesen évközben is fordultak hozzánk segítségért, hol levélben, hol szájról szájra terjedő kérelmek is voltak. Iskoláinkban is vannak olyan diákok, akiket a pedagógusok felkarolnak, és akkor jelzik, hogy vannak olyanok, az szerintem mindegyikünk tudja, hogy van, aki nagyon is szeret kérni, nem is olyan rászoruló, amit ilyenek is vannak. De van olyan is, hogy aki rászoruló, szerény, szegény, de meg kell látni azt is, és akkor úgy tudunk segíteni. És a raktározás, itt a Szent Család templomban van egy raktárunk, ahol élelmiszert is tudunk tárolni, ruhaneműt is, és akkor van nagyon sok aktív karitásztag, aki ebben nagy segítségre van válogatni a ruhaneműket. Sajnos van olyan adomány, amit már 30 évvel ezelőtt a szemétbe kellett volna dobni, nem elhozni adományba. Az iskoláknak szoktuk felajánlani, most például a Don Bosco iskolába is vittek át, és akkor a pedagógusok jobban ismerik a rászoruló diákokat, és akkor ott esetleg felajánlják. Van, amikor nagyon sok adomány összegyűlik, és akkor a környékben lévő polgármesterek jelzése alapján, és akkor azt még vidékre is Sajókazánra szoktak szállítani, vagy Sajómercsére, meg különböző településekre. Úgyhogy működünk, csak a legnagyobb baj, hogy azt mondhatom, hogy most már fordított arányosságban, ahogyan nő a korunk, úgy csökken az erőnk, meg az eszünk. És azért imádkozunk, hogy sok fiatal legyen, aki ebben nekünk sok segítségünkre van.
5: Kedves vendégeink, én az oratórium tevékenységéről szeretnék beszélni, először is röviden pár szóban mi is az az oratórium. Don Bosco megfogalmazása szerint egy védelmet nyújtó vidám közösség, ahol a gyerek hasznosan tölti el az idejét. A testi, lelki fejlődése mellett a hitbeli elhatárolódását megpróbáljuk segíteni, erősíteni. Mindezeket különböző kis csoportfoglalkozásokkal, de inkább azt mondom, hogy nagyon sokat számít az étkeztetés. Az, hogy ezek egy hátrányos helyzetű gyerekek, mindenki tudja, az örömet, a segítségnyújtást szívesen veszik. Másik megfogalmazás szerint az oratórium egy kis családi közösség, ahol mi, karitásztagok, mint nagymamák, nénik veszünk részt. Ezek a gyerekek tulajdonképpen nagyon sok szeretetet igényelnek, egy-egy öleléssel, egy-egy odafigyeléssel, mosolyjal. A szeretetünket nem csak az ételekkel, az élelmiszer osztással tudjuk kifejezni, hanem egy kedves simogatással, egy mosolyjal. A karitász tagjai, mint már említettem, a szalézi munkatársakkal és az önkéntes segítőkkel karöltve egy héten 3 nap vesznek részt aktívan az oratórium munkájában. Ez magában foglalja az élelmiszerek beszerzésétől a higiénés dolgokat, a tálalásokat, az étkeztetést. Mindezt örömmel végezzük, mert már lassan azt is tudjuk, hogy kinek mi a kedvenc étele, ki mit szeret, ki hogyan szereti. Mindemellett a karitász rendezvényeiben megpróbálunk aktívan részt venni. Tehát gondolok itt a rendezvényekre, mint a farsangok, a húsvéti ünnepségek, a Mikulás rendezvények, ahol mi magunk is megyünk a gyerekek közé, felöltözünk, zsűritagokat választunk magunk között, velük együtt örülünk, ünnepelünk. A sütemények készítésében is mindig aktívan részt vettünk, ma már ez egy kicsit úgy háttérbe szorult, de volt lángossütés, fánksütés, mézes kalács készítés, minden, amit csak az idény ünnepeknek úgymond meg lehetett valósítani. A kirándulásokon, zarándokutakon megpróbálunk, mint csendes háttér munkások, az animátorok segítőjeként ilyen megfigyelő szerepet nyújtani. Ezek a gyerekek mind mély szegénységből jönnek, sokszor a ruhájuk olyan, amilyen. A Karitász raktárban, amikor a ruhákat csoportosítjuk, vagy csoportosítják a kollégák, mindig gondolunk arra, na ez a ruha ennek lesz jó, ez annak lesz jó, ilyen cipő, olyan cipő, tehát megpróbáljuk őket segíteni. Megpróbálunk aktívan részt venni a gyerekeknek a iskolai tanulmányaiban, házi feladatok elkészítésében, korapetálásokban, megpróbáljuk őket egy kicsit segíteni. A gyerekeknek is, és nekünk is talán az egyik legnagyobb és legizgalmasabb rész a nyári oratóriumi tábor. Ezt annyira várjuk, annyira készülünk, már most is javában benne vagyunk a nyárihoz. Vasárnaponként van megbeszélésünk, ezt a gyerekek is élvezik, mi is, és amellett, hogy ott is az étkeztetés, a napi háromszori étkeztetés lebonyolítása, reggel és uzsorna beszerzése a mi feladatunk, emellett megpróbálunk a gyerekekkel játszani, illetve egy-egy ölelésre, egy-egy anyuka hiányra odaszaladnak, megsimogatjuk őket, és az egészségügyi ellátást is mi biztosítjuk. Örömmel dolgozunk, és mindenkinek jó kedve van, minden gyereknek a mosolya, a ragaszkodása mindent elárul. Talán ez a munkánknak a dicsérete, amikor egy mosolygó gyerek odajön az emberhez, vagy például most, hogy jöttünk ki, és itt voltak a gyerekek, jöttek mosolyogva, öleltek bennünket. Tehát ez a legnagyobb köszönet, amit a gyerekektől mi kaphatunk.

0: Farkas Katalin vagyok. Én a Karitászon belül a betegek látogatásának a teendőit látom el a kórházban. Ezt a tevékenységet több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el. Nagyon röviden mondom el, hogy voltam egy lelki gyakorlaton, és ott megszólított egy atya, hogy ő úgy gondolja, hogy nekem súlyos betegeket kell meglátogatnom. Ez húsvét előtt történt, hazajöttem, és felkerestem az Incikét, aki nagy lelkesedéssel látogatta a betegeket akkoriban, és elmentem a kórházba meglátogatni a betegeket. Hát, mint ahogy az atya most a prédikációban említette a szeretetet, hogy mennyire fontos a szeretet, én is úgy éreztem, hogy ez a legfontosabb, hogy szeretetet adjak át a betegek részére, és azt tapasztaltam, hogy amikor az első látogatás alkalmával hazamentem, és gondolkodtam útközben, hogy én sokkal többet kaptam tőlük, mint amit én tudtam nekik adni, és azóta is mindig ezt tapasztalom. Megtapasztalom azt is, hogy különösen súlyos betegekben felfedezem Jézus jelenlétét, és ez nagyon megérint engem, és mindent elkövetek azért, hogy akik még tévelyegnek, az üdvösség útjára vezessem, és hogy szentségekkel ellátva térjenek az örök hazába. Most De Rossi atya szokott jönni többnyire a kórházba, szentmiséket őt celebrálja, és ugye a betegeket hívjuk le a szentmisére, és hál' Istennek egyre többen részt vesznek, és betegek szentségét, gyónást, áldozást felveszik, és ez nagy öröm számomra.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles ünnepen. Sülyog Tamás vagyok, beteglátogatói szolgálatról szeretnék még néhány gondolatot megosztani. Az érsek atya megbízásából egy ideje áldoztatói megbízással rendelkeztem, amikor Incike néni, Vizsei Sándorné megszólított, és arra kért, ugyan segítsek neki a kórházban, idős otthonban lévő betegek ellátásában. Kezdeti elfogódottságot felváltotta tetvekészség, és elindultam vele. Egyik idős otthonban kellett éppen imaórát tartani, kiszolgáltatni az eukarisztiát. A szívem nagy öröm töltötte el, hogy segítettem, szolgálattam. Később ezek az alkalmak rendszeressé váltak, minden hónap első péntekén mentem vele kórházba, idős otthonokba. Nagyon sokat tanultam tőle, alázatot, türelmet, hogy a betegekkel hosszasan elbeszélgetett, meghallgatta gondjaikat, és elmélyülten imádkozott velük. Körülbelül 6 esztendeje, jó ideje a Caritas tagjaként, kórházlátogatások heti rendszeressé váltak. Sajnos időközben Incikét elveszítettük, de Bata Imre és a felesége Orsika személyében továbbra is hűséges társaim akadtak ebben a szép szolgálatban. Mivel ők is betegségekkel küzdködnek, velük az idős otthonokba szoktam elmenni, jelenleg így van a beosztás, de a heti kórházlátogatást végzem továbbra is Katalinnal, aki előttem szólott, rendkívül rátermett és egy nagy adottságon ehhez a beteglátogatói szolgálathoz. Néhány éve akolitussá avattak, ami azt jelenti, hogy több jogosultság, de egyben több feladat is hárul így rám. Plébános atya kérése alapján Kazincbarcikai otthonukban lévő betegek áldoztatása mellett most szeptembertől ellátom a filiákban élő időseket is. Imádkozom velük, megáldoztatom őket, meghallgatom a gondjaikat, és igyekszem nekik lelkivigaszt nyújtani, illetőleg a szentségekben kívánok részesülni, akkor felírom betegek szentsége és szentgyónás iránti igényüket.
2: Kedves vendégeink, egyik jótékonysági rendezvényünkről szeretnék beszélni. Csoportunk 30 éves, az idén februárban 36-szor rendeztük meg a jótékonysági katolikus bált. A szám önmagáért beszél. A város életében jelentős kulturált, szórakozási lehetőség, melyen évente 250-280 főbálozó vendégünk van. Miért jelentős? Azért, mert fiatal és közép, valamint idősebb korosztály is jelen van, mert színvonalas műsort, finom vacsorát, kellemes élő zenét, biztonságos szórakozást nyújtunk. Fiataljaink megmutatják tehetségüket a báli műsorban, amelyhez olykor az atyák is hozzáadják, ki mit tud, képességeiket. A bálnak jelentős közösségteremtő ereje is van, ismerettségek, barátságok születnek. Sok jó tevőnk értékes tombola tárgyakkal és anyagiakkal segíti a bál sikerét, amit ezúton is köszönünk nekik. Nálunk mindenki táncol a bálban, legyen az 80 pluszos, vagy 5 éves óvodás, A fiatalok megtanulják a kulturált szórakozást különböző szerek használata nélkül. Eddigi bájaink bevétele jelentősen hozzájárult az éves karitatív tevékenységünkhöz.
3: Pirkó Balázsnyi vagyok, és 2005-től vagyok karitászta. Karitászba nagyon sok munkába vettem részt, a raktári szolgálatnál, az 50 órás gyerekeknek a foglalkoztatása, a beteglátogatás, és még sok más apróság. Most a legutóbb a Tanoda Dombosco-ba vagyok, ott foglalkozunk a gyerekekkel. Erről szeretnék most egy pár szót. Amikor a Dombosco Balcika tanodáról beszélünk, valójában nem csupán egy intézményről van szó. Inkább egy útról, egy küldetésről, és mindenekelőtt gyermekekről, akiknek az életében szeretnénk reményt, kapaszkodót és biztonságot adni. A tanodánk 2019. április 1-én kezdte meg működését. Azóta elkötelezett kollégákkal, közös hittel és sok-sok emberi odaadással dolgozunk azért, hogy a hozzánk érkező gyermekek ne csak tanulási segítséget kapjanak, hanem valami sokkal többet. Azt az érzést, hogy értékesek, fontosak és szerethetők. Munkánk szívében a szeretet áll, nem mint szép szó, hanem mint mindennapi valóság. Egy tekintetben, egy odafordulással, egy türelmes újrakezdésben. A Dombosco által megálmodott, megelőző módszer számunkra élő iránytű. Jelen lenni a gyermek mellett, mielőtt még eltévedne, és így vezetni, hogy közben mindig érezze, nincs egyedül. Hiszünk abban, hogy a nevelés akkor is célba ér, ha a szívhez is elér. Ezért dolgozunk szülőkkel együtt, kéz a kézben, mert egy gyermek sorsa mindig közös történet. Család, tanoda és közösség együtt jár. Karitatív segítséget is kapunk tőlük, a családok, élelmiszer csomagok, ruhaadomány, iskolakezdési csomag, élelmiszerbank, heti egy alkalommal, hivatali ügyintézés, adósságrendezésben is segítünk, ha tudunk. Karitatív segítségben nagy támogatónk a kazincbalcikai görögkatolikus parókia és a kazincbalcikai katolikus karitás csoport. Fontos számunkra a lelki nevelés és az evangeláció is, mert hisszük, hogy a gyermek nem csak tudásra, hanem belső tartásra, hitre és kapaszkodókra is vágyik. Olyan értékekre, amelyek akkor is megtartanak, amikor minden más bizonytalanná válik. Évek óta rendszeresen részt veszünk a fiatalokkal lelki napokon és lelki hétvégeken, heti rendszerességgel vesznek részt a vasárnapi miséken a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, mert látjuk, ahol megérkezik az önismeret, az empátia és az érzelmi biztonság, ott a tanulás is kiteljesedik. És közben igyekszünk kinyitni a világot a gyermekek előtt, kimozdítani őket arról a szűk térből, ahol telnek a mindennapjaik. Többen iskolai osztálykirándulásra sem tudnak elmenni, ennek anyagi hátránya van, vagy pedig a kirekesztettség érzésétől tartanak. Az évek során sok helyre eljutottunk Magyarországon, és minden egyes út egy kicsit önbizalmat és szabadságot ad nekik. Évente 4 nyári tábort szervezünk, amelyek nem csak programok, hanem életre szóló élmények. Ilyenkor a gyerekek nem csak játszanak és tanulnak, hanem megélik azt is, milyen egy közösséghez tartozni, ahol figyelnek rájuk, és ahol jó egyszerűen csak lenni. Külön ajándéként éljük meg, hogy 2 fiatal kollégát is magunk közt tudhatunk, akik szalézi közösségben nőttek fel. Jelenlétük nem csak szakmai erő, hanem élő tanúságtétel arról a lelkületről, amely Dombosco örökségét hordozza tovább. A Dombosco Balcika tanoda így nem csupán hely, hanem otthon, egy olyan tér, ahol lassan türelemmel, szeretettel formálódik a jövő. És talán ez a legfontosabb, hogy minden gyermek, aki hozzánk érkezik, egy kicsit másképp megy haza. Egy kicsit több reménnyel, egy kicsit több bátorsággal, és azzal a tudattal, hogy ő is számít.

0: Kedves hallgatóink, a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Kazincbarcikai Katolikus Karitász tevékenységét ismerhették meg.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala a 3801-es számú út Végardó felőli szakasza. Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus konferenciát és expót Sátoraljaújhelyen. A tudománybarát települések mutatkoztak be a Magyar Tudományos Akadémián, így többek között Kisújszállás is. Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalóknak az Electrolux. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Megújult Sárospatak egyik forgalmas közlekedési útvonala a 3801-es számú út Végardó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a Végardó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdezzük.
3: Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utó munkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára. De ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.
2: Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus konferenciát és expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit. Lehetőséget teremte a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplénjének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdezzük. Ringer Istvánt hallják.
4: turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás megismerése, ezért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, az nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul, hogy voltak próbálkozások, tiszteletreméltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések, meglátásom szerint mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő, tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működik. Tehát van igény, tehát ezt a mi múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az MTM-ről ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Emplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonysága a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.
2: TAB, Bonyhád, Miskolc és Kisújszállás mutatkozott be a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Települések munkacsoportjainak napján május 29-én Budapesten. A részletekről dr. Habil Kovács Tibort, a Kisújszállási Tudománybarát Települések munkacsoport vezetőjét hallják.
5: Délelőtt voltak a plenáris előadások, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy én már, nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy más műfaj volt. És a délelőtti plenáris előadások után, egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása. Mindössze 4 települést kértek fel ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám. És TAB, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók. Hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás. TAB az ugye 4000-valahány fővel, az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásokat hallottunk mindenki részéről. Lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság. Annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak, és ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, település marketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
6: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad a...

0: Mondtad, hogy akkor a többi település inkább város marketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
1: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy és az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető mondom, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatottság és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről.
2: Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég közleményében a távirat irodával. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést Jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőszekrényeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg, írták. A közleményben bejelentették, a vállalat valamennyi munkavállalónak információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalóinak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsájtás programot, amely segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését, írták. A termelés várhatóan 2026 végén áll le a jászberényi Electrolux üzemben. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz. A hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 11-én.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ismét megrendezték Gyöngyösön a Városi Drogprevenciós Napot. Régészet napja, valamint múzeumok éjszakája is lesz a Dobó István Vár Múzeumban. Rivász Ágnes és Ajlik Csengek közös koncertet tart Bogácson. Ezek mai adásunk főbb témái.

0: Kora esti hírmondó.
1: A Gyöngyösi Bugát Pál Kórház a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. A mai napon ismét megrendezték a Városi Drogprevenciós Napot a főtéren, a Kábítószer Egyeztető Fórummal közösen, ahol színpadi produkciók, interaktív sátrak és számos kísérő program várta az érdeklődőket. A részletekről dr. Kis Anitát, a kórház orvosigazgató helyettesét hallják.
2: Miért tartja jónak, hogy van egy ilyen? Milyen a kapcsolata a Kábítószer Egyeztető Fórummal, és hogy látja ennek a vészjósló helyzetnek a működését, hogy mennyire tudja megfékezni akár egy ilyen drogprevenciós nap ezt a történetet?
3: Azt tudni kell, hogy a Gyöngyösi Kábítószer Egyeztető Fórumnak nagyon hosszú évek óta tagja a Gyöngyösi Bogát Pál Kórház, és mindig is részt vettünk az általuk szervezett munkában. Idén nagyon sok változás történt a Kábítószer Egyeztető Fórum keretei között, személyi változások is, és hála Istennek egy olyan csapat alakult ki, nagyon sok új taggal bővültünk, hogy mindenkinek fontos volt az az irány, hogy igenis preventív jelleggel meg kell közelíteni pontosan a szerhasználat, alkoholdrog használat miatt a középiskolai, általános iskolai, sőt még az óvodai korosztályt is. És ezen felbuzdulva a KEF-nek a tagjain belül egy aktív folyamat elindult, és kitaláltuk, hogy szervezzünk egy városi drogprevenciós napot. És ezen belül a kórház nagyon aktívan vesz részt, a pszichiátriai osztályon dolgozó kollégáim nagyon lelkesek, és nagyon sokan önként szerettek volna ebbe bekapcsolódni, és hál' Isten egy nagyon interaktív, kreatív módon tudunk megnyilvánulni. Több sátorral veszünk részt a főtéren ebben a programban, egyik sátrunkban sürgősségi osztályon dolgozó kollégák, illetve mentószolgálatnál dolgozó kollégák önként vállalták, hogy elsősegély oktatásban, illetve újraélesztésben próbálnak a gyerekeknek segíteni, nyilván játékos formában. A másik sátrunkban szintén kreatív, interaktív feladatok lesznek a gyerekek részére, például fogunk készíteni érzelmi védőpajzsot, akkor stresszlabda készítés a magunk sajátos módján.
2: Ezt elmondja, hogy mit jelent az érzelmi védő?
3: Megpróbáljunk a gyerekeknek segíteni abban, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, mi az az erőforrás, ahol ők tudnak fordulni. Tehát mik azok, amiket mozgósítani tudnak, nyilván minden korosztálynak a saját nyelvén, vagy más azért egy alsó tagozatos, másképp közelíthető meg egy felsős, illetve egy középiskolai korosztály, és a saját módjukon próbálunk egy picit segíteni abban, hogy az adott negatív érzésekkel hogyan tudnak megküzdeni, vagy mik azok a pozitív dolgok, amikbe tudnak kapaszkodni. És igazából itt is rajzos, kreatív formában próbáljuk őket megközelíteni.
1: Két jeles eseménnyel várja az érdeklődőket, valamint az ide látogatókat a Dobó István Vármúzeum. Június 12-én, illetve 13-án a régészet napjához kapcsolódóan tudományos előadások, továbbá friss kutatási eredmények szemléltetik a kelták bronz- és üvegdivat ékszereit, az abasári ásatások történetét, a nagyegedhegyi remete kápolna feltárását, valamint a Bükk-hegység számos szakrális helyszínét. Ezen felül Imre király nyomában haladhatnak a látogatók Rákóczi Gergely régész vezetésével. Június 13-án szombaton pedig Valasek Enikő, illetve Rákóczi Gergely bemutatják a nagyegedhegyi kápolna romjainak történetét. A kirándulással kapcsolatban érdeklődni lehet a valasek.enikő@egrivar.hu e-mail címen, vagy a 0630 303 9157-es telefonszámon. Tájékoztatta rádiónkat Farkas Csilla, az intézmény régészmuzeológusa.
4: Az abasári kutatások azok már 70-es évektől kezdve, sőt, sokkal korábban is a kutatás középpontjába kerültek, de egy kicsit mindig mostoha gyerek volt, mert a körülötte a beépítettség miatt mindig csak részleteket tudtak feltárni belőle. Most a Magyarság Kutató Intézet ezt a régészeti lelőhelyet szerette volna kiemelni, és egy központi kutatási projektben összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket, és a feltárásokat tovább folytatni, illetve a romok levédését, illetve védelmét is valamilyen formában szerették volna ezt így megoldani. És ennek a munkának a összegzéséről, tehát az ásatás történetéről, a kutatás történetéről és a legújabb eredményekről fog majd nekünk Horváth Ciprián mesélni, leginkább a kutatási történetéről és az új eredményekről, valamint a leletanyagról. Több oldalról is ugye központba került. Egyrészről a bárásatások kutatók tudományos kutatásának 100 éves évfordulója alkalmából, ugye a Székesegyház feltárása egy központi eleme volt ezeknek a kutatásoknak a 20. század elején. Másrésztről ugye az egyetlen olyan forrásokban is említett király, aki Egerbe lett eltemetve. Ugye harmadik Béla fia volt, és a Székesegyház építéséhez, illetve a egyházi központ kapcsán több építkezéshez is kapcsolódott itt Eger területén belül, vagy Eger középkori városán belül, és ő ide lett eltemetve ugye 1204-ben a Székesegyházban, és a sírját tulajdonképpen a 20-as években találták meg. De nem csak ő van ugye a Székesegyházban eltemetve, hanem több főpapnak a sírját is feltárták akkor. Ugye ennek annyi háttólütője volt, hogy a régészet tudománya az folyamatosan fejlődik, és a mostani tudásunkkal, illetve módszerekkel már sokkal alaposabban dokumentálva lehetne ezeket a sírokat feltárni, de így is nagyon fontos eredményes állomása volt a Bár, illetve a Bár Székesegyház kutatásának ez az időszak. Hát tulajdonképpen, aki még nem látta, az most már, tehát egyre többször hallják azt, hogy a Nagyegeden van egy kápolna, aki eddig nem tudta volna, ugye ez még valamikor a 18. század második felében épült ez a kápolna, méreteit tekintve szinte egy plébánia templommal vetekedik, és ennek a kutatása most már több ásatási évadban történt meg, önkéntesek segítségével, Dobos István Bár Múzeum régészeinek az irányításával, illetve számos olyan embernek a kutatása is kapcsolódik hozzá, akár művészettörténészek, akár természetvédők, akiknek az iránymutatásai, illetve eredményei alapján egyre több információ bontakozik ki erről a kis kápolnáról. Minden évben éppen a önkéntesség, illetve a minimális pénzügyi támogatás kapcsán mindig csak egy kicsivel több és többet sikerül feltárni ebből a lelőhelyből, és az újabb kutatások mindig egy kis részt szer többet és többet tudnak mutatni. Igazából most az a célunk, hogy ha valakit érdekel és még nem volt fent, akkor fel tudjon jönni. Aki pedig nyomon követi folyamatosan ennek a kápolnának a kutatását, az pedig azt lássa, hogy mennyit tudtunk haladni és hogy milyen új eredmények vannak.
1: A Dobó István Vármúzeum számos rendezvényt nyújt június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján este 6 órától 11 óráig. Ezúttal a gasztronómia került terítékre. A programok ingyenesek, de az akna figyelő folyosót csak kiegészítő jeggyel tekinthetik meg az érdeklődők. 16 órától a falatok a falak között, 17 órától dobó lakomája, 17 óra 30 perctől irodalmi falatok, valamint borkóstoló, 18 órától fegyverbemutató, valamint 19 órától a Valide Szultán a hamam körbejárása lesz. 18 órától a Ciffer Sándor galériában Nagy Ernő festőművész kiállítását láthatják, továbbá a Lenkei ház is nyitva tart, hangsúlyozta Novák Ném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.
0: A Gótikus Palotában az Egri Vártöltelete című kiállításunkban egy kurátori tárlatvezetésre várjuk az este folyamán a látogatókat, illetve egy olyan interaktív, a reneszánsz, illetve koraújkori életmódhoz és kifejezetten táplálkozás kultúrához kapcsolódó bemutatóval, ahol a korabeli alapanyagokat, a recepteket, a korabeli asztalneműket, a terítésnek a módját ismerhetik meg a látogatók, történész kolléga segítségével, illetve az Egri Vár kávézó egy olyan programot, egy beszélgetést ajánlok a figyelmükbe, ahol a Stümer gyár történetét bemutató tavaly megjelent monográfiához kapcsolódóan beszélgetünk a szerkesztővel, Peternek Zoltánnal, aki ezért nagyon különleges, mert műgyűjtő is, és a Stümer gyárhoz kapcsolódó rengeteg tárgyi emléknek a gyűjtője. Ezeknek a tárgyi emlékeknek a fotói egyébként a kötetben is megjelennek. Úgyhogy mind a gyűjtésről, a kicsit a gyár történetéről és a kötetről is beszélget vele kolléganőm. A Lobbanáspont Tűzsonglőr Egyesület már több éve partnerünk a múzeumok éjszakája megrendezésében, és minden látogatónk nagyon várja általában ez este végén ezt a látványos bemutatót. Egy meggyújtással szoktuk indítani, 9 órától, aztán pedig ugye a bemutatójukkal, és a bemutatót követően pedig egy táncházzal zárjuk 11 órakor az estét.
1: Oldódás címmel improvizációs koncertet ad Révász Ágnes zeneszerző, valamint Ajlik Csenge költő június 12-én pénteken. Az eseménynek a Bogácsi Közösségi Házad otthont 18 óra 30-as kezdéssel. A művészetek szerelmeseit várják a rendezvényre, hangsúlyozta Ajlik Csenge költő.
5: Amikor alkotok, talán az alkotási folyamattal tudnám kezdeni, vagy a legjobban szemléltetni ezt. A verseknél, mert prózát is írok, a verseknél ez mindig egy érzelem, ami átfut rajtad, tehát így a fejed tetejétől a talpadig, aztán vissza. Ezek legtöbbször, most ahogy a madár mindig kötet kapcsán is, legtöbbször olyan érzések, amit az ember fel szeretne dolgozni, vagy valahogy nem tud megfogalmazni, és muszáj, hogy az embernek is felfogható formát találjon neki, ami nekem a szavak. Általában az alkotási folyamatomnál kell, hogy csend legyen, békesség legyen, nem véletlen, hogy ott lakok, ahol itt a bükk alján, és hogy teljes zavartalanságban legyek, tehát senki ne is érjen el, és amikor ez átfut rajtam, akkor kendőzetlenül, meg magamnak is megengedve úgy jöjjön ez ki, ahogy akar. Legtöbbször nálam én kézzel írok először, és nem figyelem, hogy mit írok, ezt nevezhetjük automatikus írásnak is, és utána ezt pár nap múlva nyitom ki, és akkor már nem alkotási folyamatban, hanem szerkesztési folyamattal próbálom összerakni a gondolatokat, mert nagyon sokszor nincs értelme, inkább egy érzés van sem, mint értelem, és azokat próbálom összerakni, és utána jön a legszebb folyamata, hogy én addig olvasom fel a szerkesztendő verset magamnak hangosan. Legtöbbször egyébként ilyenkor az érzelem is magára átfut rajtam, tehát vagy sírok, vagy nevetek, vagy stb. Addig olvasom fel hangosan, amikor már az utolsó felolvasásnál azt érzem, hogy ez így vitt el A-ból B-be, tehát ahova menni akartam, vagy amit én szerettem volna magamnak mondani, és akkor érzek egy oldódást, hogy igen, én ezt éreztem, én erre gondoltam, amikor ez az érzés átfutott rajtam. Szóval ez inspirál egyébként már 10 éve, vagy 9 éve, vagy először publikáltam, és 2025-ben jelent meg a kötet A madár mindig, ami főleg így ilyen gyász, szabadság téma, természethez való kapcsolódás, meg a nőiség témáit dolgozza fel. Főleg bodzával gyakorlunk, és ahogy még készülök, hogy énekelek egyébként. Bodza szerint nem olyan rossz az énekhangom, de én csak saját kettelésemre próbálok más hangokon is megnyilvánulni, és igazából visszacsatolni magam arra az időre, amikor ezek a versek íródtak, mert azért azóta már eltelt egy kis idő, hogy ezek az érzések tényleg bennem voltak. Tehát ez több mint 3 éve, az, hogy tavaly jelent meg a kötet, tehát minden egy ilyen elcsúszásban van. Szóval úgy készülök, hogy rengeteget szoktam lemenni a kertbe a diófa alá, és csak neki támasztom a hátamat a diófának, és énekelek egyébként, ami jön, vagy nézegetem a szövegeket, hogy most hogyan viszonyulok hozzájuk, mi az, ami közel áll hozzám, mi az, ami távol áll hozzám.
1: A következő percekben Rivász Ágnes zeneszerző ismerteti a zenében való elmélyülés fontosságát.
6: Igen, nincsenek véletlenek. Egyébként egy erdei sétán találkoztunk először, és Csenge alkotó társam, ez kialakul a lelki szférában, és amikor olvastam legelőször a verseiből, akkor azonnal azt éreztem, hogy szeretném, hogyha közösen bemutatnánk ezekből a versekből, mert ugye én ugye improvizálva zenélek, ezt is tanítom, vagy tanítottam nagyon sokáig, és pontosan egy ilyen fantasztikus érzelmi ráhangolódás van a hangszerrel, tehát nincsenek előre kidolgozott részek már egyáltalán. Voltam, amikor úgy játszottam versekre, hogy legalább odaírtam a vershez, hogy milyen hangnembe szeretnék játszani, de most hagyom, hogy ez a közös tér, ami megteremtődik körülöttünk bármikor, amikor ezzel foglalkozunk, akár készülés közben, akár majd a koncerten, akkor az hagy legyen teljesen eredeti és szépből jövő. Tehát itt egy nagyon erős érzelmi összehangolódást találok Ajlik Csenge költőlányal, valamennyien, akik érzékeny emberek élünk itt ebben a megteremtett világban is, egy olyan mély lelkiséggel rendelkezünk, ami nagyon nehezen alkalmazkodik a hétköznapokhoz, vagy a nagyon leegyszerűsített gondolatmenetek nem rólunk szólnak. Az egy alkalmazkodási folyamat. Egyben ugye más is van benne, nyilván sok gyönyörűség van az emberi kapcsolódásokban, és most az érzelmeink által úgy gondolom, egy hatalmas könnyítés, mint a könnyek, hogy könnyítenek a művészet által, a hangunk által, a zongorajáték által, és a pillanat varázsa és ereje által. Remélhetőleg mi is, és a közönség is, a hallgatóság feloldódhat benne. Én mindenképpen még azt szeretném elmondani, hogy a központi téma a szerelem. Úgyhogy mindenki magára ismerhet, az érzéseire ismerhet benne, rendkívül mély megfogalmazásban, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom az estünket mindenki számára.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával, a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A Szentatya kiemelte, ez különösen igaz rátok, kedves testvéreim, akik távol vagytok szeretteitektől, és jelenlegi helyzetetek miatt is szenvedtek. Amikor megkísért benneteket a gondolat, hogy kevesebbet értek, s úgy érzitek, nem érdemes tovább menni, emeljétek föl tekinteteteket arra, aki oly sok ember jelenléte által szüntelenül megmutatja nektek szeretetét és közelségét. Bár utatok bizonyos szakaszait szorongás és szomorúság kíséri, ne feledjétek, hogy az életben elkövetett hibák nem határozzák meg az ember önazonosságát, hangsúlyozta Leó pápa. A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson, mely június 9-én volt. A Szentatya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenek előtt az élet útjáról szóló üzenetet küld számunkra. Úton létünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. A Szentatya hozzátette, nyíljunk meg a lélek ajándékára, keressük az Urat Nikodémushoz hasonlóan, és fogadjuk be az evangéliumának fényét azzal a bizonysággal, hogy új életet fogunk megtapasztalni magunkban, áldást hozó jelenlétet, ingyenes szeretetet, mely segít átjutnunk az éjszakából a világosságra, mert Isten azt akarja, hogy semmi se vesszen el, és már most örök életet akar adni nekünk, hogy elvezessen bennünket a véget nem érő boldogságra. Szűz Mária közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megnyíljunk előtte, és hagyjuk, hogy a lelkének szele útnak indítson bennünket, fogalmazott 14. Leó pápa Barcelonában. A Miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én pénteken 18 órakor ünneplik gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kis testvérei. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernard Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor Ena Pondiákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
8: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Régió sportja.
1: Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új játékos keretét. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új 2026-2027-es játékos keretét. Újdonság, hogy 4 akadémistával profi szerződést kötöttek, közülük 3-an már a felnőtt csapatban is bemutatkoztak. Baranyai Dorottya irányító poszton segíthet be Szabó Nina és Jovana Jovovics sérülése miatt. Majoros Gréta a kapusok között szerepel, Ratalics Luca a jobb szélre érkezik, Gross Vivien helyére. Szintén a jobb szélen kap szerepet Keller Petra, akinek 3 éves szerződése a 2026-27-es szezonban lép életbe. Jobb átlövőben Osen Sersen Ugolent a lengyel válogatott Monika Koblinska váltja majd. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az évet Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
2: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán 2 játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincbarcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
2: Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve a Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ehhez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. Dr. Magda Sándort, a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét hallják.
0: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább az, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozló, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Tózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
3: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből a párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
4: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és rubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI érseki papnevelőintézet növendékeinek ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítesz.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította a Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben, Estizott Vasvári beteg édes anyja kér a Szuzanya Gyorgyitól erejét magára, ott dét unokájára és családjára, ugyanebben a tizedben imádkozunk egy beteg édesapja gyógyulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlésd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlés Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mihennel gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kérik a családtagjék a szűzanya segítő közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy bükkábránya hallgató testi-lelki épségért kérjük a szűzanya oltalmát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén bemutatta isteni dicsőségét.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén bemutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén bemutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén bemutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra. Amen.
3: Az ötödik tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy meghallgatta kérését, és kéri további közbenjárását egy krónikus betegségből való gyógyulásáért, valamint családja minden tagjának testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását fia gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzéri Imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Érseki Papnevelő Intézet növendékeinek imacsoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szentatya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta, örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte, Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Szemléljük a Montserrati szűzanyát, aki Jézust védtelen gyermekként mutatja, aki karjában pihen, mert itt van Mária, az ő fia mellett, és arra hív bennünket, hogy szeressük egymást. Tegyük le ma lábai elé a páncélokat, amelyek lassanként megkeményítették szívünket, kérte Leó pápa. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Keleten szakadozik, közben dél-délnyugat felől növekszik a felhőzet. Hazánk nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Délen kisebb esőzápor, északkeleten, illetve nyugatra besodródva zápor, esetleg zivatar fordulhat elő. Az északnyugati-nyugati szél élénk, elsősorban az északnyugati tájakon erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között várható, de északkeleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek. Délnyugaton hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Barnabás apostol. Barnabás ciprusi származású zsidó volt, akinek neve a Szentírás szerint annyit jelent, mint végasztalás fia. Eredetileg Józsefnek hívták. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Családja valószínűleg Lévi törzséhez tartozott. Ciprus mindig is vonzotta a zsidó kereskedőket, de másokat is, kedvező és élénk kereskedelme miatt. Itt aztán valamennyien az akkori görög műveltség, hellenizmus hatása alá kerültek, s több megértést tudtak tanúsítani a pogányokkal, majd később a kereszténységgel szemben, mint az óhaza zsidósága. Barnabás is hellenista zsidó család gyermeke, ami nagyban segítette a pogányok közötti apostolkodásban. A Szentírás más helyen még azt is írja róla, hogy derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Hogy mikor és milyen körülmények között jött Palesztinába, arról csak a 6. századból eredő források szólnak. Ezek szerint fiatalként Jeruzsálembe jött, hogy Gamáliel iskolájában tanuljon. Itt kötött barátságot Saullal, a későbbi Szent Pállal, aki szintén a híres törvénytudó lábainál nevelkedett. Jelen volt az Úr csodájánál, amet a Betesda tavánál végzett, amikor meggyógyította 38 éves beteget. Barnabást ez annyira megrendítette, hogy odaborult Jézus lábai elé, és többé nem hagyta el mesterét. Egyike volt a 72 tanítványnak. Ezt 190 óta hiteles adatokkal igazolhatjuk. Jézus mennybe menetele után az első jeruzsálemi keresztény közösséghez tartozott. Más lelkes keresztényekhez hasonlóan ő is eladta földjét és árát az apostolok lábaihoz tette le. Amikor a damaszkuszi úton megtért Saul és Szent Pál lett belőle, Barnabás volt az, aki a valamikori nagy keresztény üldözőt fölkísérte Jeruzsálembe az apostolokhoz, Péterhez és az ifjabb Jakabhoz. Itt, amint az apostolok cselekedeteiben olvassuk, elbeszélte nekik, mint látta meg Pál az urat útközben, hogyan beszélt vele, s milyen bátran működött Damaszkuszban Jézus nevében. Így felbecsülhetetlen érdeme Szent Barnabásnak az, hogy ő volt a nemzetek apostolának első támogatója, valósággal a fölfedezője, a későbbiekben pedig a leghűségesebb kísérője és jó barátja. Ettől fogva tágas út nyílt számára az apostoli munkára Jeruzsálemen kívül is. Az üldözött és szétszóródott krisztusi tanítványok eljutottak a szíriai Antiókiáig. Ott egyházközséget alapítottak, csatlakoztak a pogányságból megtértek is. Nincs kizárva, hogy a későbbi Lukács evangélista is közülük való. Amikor ezt Jeruzsálemben megtudták az apostolok, Barnabást bízták meg a hitközség vezetésével. A buzgó és okos apostol fölismerte, hogy itt milyen szép lelki aratás ígérkezik. Ezért elutazott Tarzusba, és magával vitte Szent Pált munkatársnak. Körülbelül egy évig működtek Antiókiában. Itt kapták Jézus követői először a keresztény, Krisztus követő elnevezést is. Krisztus után 46-ban pedig kettesben vitték el az éhező jeruzsálemi híveknek az antiókiai hívek szeretetadományait. Jeruzsálemből visszatérőben magukkal vitték Antiókiába Márkot is, a második evangélium íróját, aki Barnabásnak az unokaöccse volt. Majd a Szentlélektől küldetve elindultak arra a nagy missziós útra, amely Szent Pál apostol első útja néven került be egyházunk történetébe. Márkot is magukkal vitték. Először Barnabás hazájába, Ciprusra hajóztak. Azután Kis-Ázsiába, mindig a pogányok lakta helyekre. Ezen a missziós úton a megtért pogányokat úgy vették fel az egyházba, hogy nem kényszerítették rájuk a zsidó körülmetélési előírást. Időközben Márk elvált tőlük, s a zsidóság ellenséges magatartása miatt több városból is el kellett menekülniük. Lisztrában az ellenkezőjét tapasztalták. Áldozataikkal, istenekként akarták tisztelni őket. De itt az lett tartózkodásuknak a vége, hogy Pált megkövezték. Pál azonban és Barnabás a megkövezés után tovább ment a következő városba, és visszafele jövet meglátogatták az újonnan alapított egyházközségeket. A híveket eltöltötte a Szentlélek öröme. Visszatérve Antiókiába, viszály támadt a zsidók és a pogányok között. Oka a körülmetélés volt, amelyet ők nem szorgalmaztak. Ügyük megvédése miatt Jeruzsálembe mentek fel, ahol végül kettejüknek adtak igazat. Nem sokkal később nézeteltérés támadt a két apostol között. Pál Barnabással akart menni a második missziós útra, de nem akarta vinni unokatestvérét Márkot. Így hát a két jó barát elvált. Pál más kísérőkkel Szíria felé indult, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra. Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot Jézus Krisztusért, vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én, Zénó császár idejében találták meg erekéit. Mit is kérünk a mai szentmisében, Szent Barnabás ünnepén? Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan buzgón hirdetett. Krisztus a mi Urunk által.

0: Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatak, s várja, hogy a véndús kéjenc a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a siketterekre. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Tóth Árpád Hajnali szerenád című versét Dunai Tamás mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival és visszaköltözött Debrecenbe. A debreceni Független újság színikritikusa, majd a debreceni Nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt alapba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-nél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Elmondta: Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot, és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borult tájak is, és ott eső zápor néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
2: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, múlt hét pénteken hallhatták Közelkép című műsorunkban Aux Eliza fiatal egri íróval készült beszélgetésünket. Mai műsorunkban az ő novelláiból hallhatnak Babócsai Réka színművész előadásában.
9: Aux Eliza, hová mennek a felhők? Zsófi, kérdezed, hová mennek a felhők? A kezedet fogom, miközben fekete ünneplünkben hazafelé sétálunk. Két fonott coffod ide-oda ring, ahogy szökkenve lépdelsz mellettem. Felpillantok a sötét viharfelhőkre, amik eltakarják a napot. Nekem úgy tűnik, egy helyben horgonyoznak. Hogy érted, hogy mennek? Meg sem moccannak.
10: De, képzeld, mozognak!
9: Nézem a hatalmas szürke felhőtömeget, és értelmet keresek bennük. Nem találok.
10: Az a csúnya sötét felhő eddig nem volt ott, látod? Látod már?
9: Mintha a vihar is tükrözné a körülöttünk morajló sötétséget. De ezt nem mondom el neked.
10: Tudod, a felhők néha átalakulnak, de attól még ott vannak. Hová mennek a felhők?
9: Már félúton járunk hazafelé, az esti félhomály lassan ráolvad a világra, de te még mindig ugyanolyan kislányos könnyedséggel énekelgeted apa kedvenc dalát, és kérdezősködsz mindenféléről. Elrejtem előled a könnyeimet, mert alapszabály, hogy a kisebb testvér sosem láthatja a nővérét sírni. És talán, miközben megpróbálom elhitetni veled, hogy minden rendben, én is elhiszem majd. Még mindig itt tartunk, súhajtok fel. Nem mennek sehová.
10: De! A nyuszi alakút már nem látom. Hova ment Zsófi?
9: Pillantasz fel rám aggodalmas, csillogó szemmel. Pont az aggodalom a legutolsó dolog, amit akarom, hogy érezz. Mit tehetnék? Most már kizárólag rajtam áll, mikor vagy szomorú és mikor boldog. De mosolyt varázsolni egy gyerek arcára nem is olyan egyszerű. Főleg, ha a mosolyvarázsló nem is tud varázsolni. Biztos ott van valahol, csak más alakban.
10: Nem, nincs, Zsófi. Tényleg nincs. Miért nincs?

hazafelé igyekszünk, de apa már sosem fog. Igen, felelem kimérten. Miért ment el? Nem szeret már minket? De, hát persze, hogy szeret. Mikor jön vissza? Mikor, Zsófi? Nem jön. Fuldokolva mondom ki a szavakat, sav marja a torkomat, mintha higanyt nyeltem volna. Én elmehetek hozzá? Nem. És ha elkísérnél, veled elmehetek? Léci, léci! Összefacsarodik a szívem. Senki nem mehet, mondom, miközben előkotrom a kulcscsomót a táskámból, és magam mellett lóbálom. A kulcsok csilingelve egymásnak ütődnek. Ugyanúgy csilingelnek, mint apa nevetése. Miért? Hova ment? Azt mégsem mondhatom, hogy meghalt. Anya a születésedbe halt bele, az ő távozását könnyebb volt megemésztened. Talán azért, mert nem hiányolhatod azt, akit sosem ismertél. Apa viszont mindig velünk volt. A felhők közé, anyához. Jaj, ne! Akkor apa elmegy a felhőkkel? Könny csillan a szemedben. Az ajkamba harapok, hátra nézek, aztán oldalra, keresek valakit, bárkit, aki segíthetne, aki ezt megoldhatná, de egyedül vagyunk a halálszagú utcán. Csak a csend szegődött a nyomunkba. Emlékszel, mit mondtam az előbb a felhőkről? Egy darabig hangosan hümmögve gondolkodsz, aztán játékosan felkiáltasz. Azt, hogy nem mennek sehová! Őszinte mosolyféleséggel nézek rád. Pontosan. Kinyitom a bejárati ajtót, belépünk rajta, be az új életünkbe. A felhők mindig velünk maradnak.

Oaks, Eliza. A virágok nem halnak meg. Egy cserépvirág van a lábtörlőmön. Ujjaim a kilincsre fagynak. Felnézek az előttem álló maszkos férfire. Kopottas farmert és kötött pulóvert visel, semmi különös. Az a fűzölt szempár viszont ezer közül is felismerem. Rengetegszer találkozott már a tekintetünk. Akárhányszor beléptem az utca végén lévő virágüzletbe, ő ott volt. Csillogott a szeme, ahogy az ablakon beáramló napfény rásütött. Kedvesen rám mosolygott, megkérdezte, miben segíthet. Egyszer sem válaszoltam neki. Hátat fordítottam, és elmentem. Aztán a következő héten vissza, megint el, és újra vissza, amíg a karantén le nem állított. A bolt bezárt. Egy időre az utolsó lehetőségemet is eljátszottam, hogy elbúcsúzzak a barátomtól. Menj, vedd meg azt a virágot, nem lehetsz ennyire gyáva, mondogatta a jobbik énem, amíg tehette. Egy részem viszont örült, hogy a karantén időt nyert nekem, és nem kell megtennem. Virág nélkül nem mehetek a temetőbe, és nem kell Csaba sírját látnom. Mintha minden rendben lenne. Biztos sokáig dolgozik, a szüleinél tölti a hétvégét, hétfőre már itthon lesz, csak a boltba ment, mindjárt hazaér,

Semmi baj, visszajön. Nem tudom, mi a hazugságok lejárati dátuma, de határozottan életképesnek bizonyultak. Egészen mostanáig. Megköszörülöm a torkomat, és nyugalmat erőltetek az arcomra. Segíthetek? Mondd, hogy eltévedtél. Mondd, hogy nem hozzám jössz. De nem mondja. Felveszi, és felém nyújtja a cserépvirágot. Még bimbós. A levelek is zsengék és fiatalok. Nem veszem el. Gondoltam, hiányzik a bolt. Szól. A maszk elmossa mély hangját, de még így is túl tisztán értem. Hátrálok egy lépést, de eszembe jut, hogy ez a saját otthonom. Innen nem tudok hova futni a problémáim elől. A kezemet törtelem. Soha nem vettem ott semmit. A szavaim ostorként csapnak le rá, de állja a sarat. Talán épp a karantén alatt akartál. Von vállat olyan lazán, mintha tényleg csak virágokról lenne szó. De számomra nem. Nagyon nem. A fejemet rázom, keresztbe fonom a karom magam előtt, és gyanakodva méregetem. Hogy jöttél rá, hol lakom? A háta mögé mutat. Elnézek a széles válla felett, és meglátom a bezárt virágbolt sziluettjét az utca sarkán. Nem volt nehéz kitalálni? Ó, hogy az a... Egy távolabbi helyet kellett volna választanom. Nem tudtam, minek örülnél. A férfi kitartóan tartja előttem a cserép virágot, izmai megfeszülnek a pulóvere alatt. Nem örülnék semminek, hát nem érted? Menj el, hagyj egyedül a hazugságaimmal. Toporog a lábával, talán csak másodpercek kérdése, és elmegy. De nem. Nekem pedig fogalmam sincs, miért nem csukom rá az ajtót. Az agyam azt üzeni, tegyem meg, zárjam ki az életemből, ne hagyjam, hogy megfertőzzön az igazsággal. De a kezem mégsem mozdul. Mire a korlátozások véget érnek, kivirágzik. Szép lesz nagyon. Csaba szerette a virágokat. Telerakta vázákkal a házat. Régen én is rajongtam értük, de most már állandóan arra gondolok, hogy előbb-utóbb meghalnak. Rossz nézni, hogy abból, ami egykor gyönyörű és illatos volt, csak foszladozó tetemek maradnak. Csaba balesete után minden vázát eltüntettem a házból. Meddig? A férfi felvonja tökéletesen ívelt szemöldökét. Úgy értem, mikor hervad el? Ez évelő. Újra és újra kivirágzik majd. A cserépvirágra nézek, aztán a férfire. Igaz lehet. Létezik olyan virág, ami nem hal meg. Talán igen. De mi van, ha elfogadom, és a kezemben hervad el? Ha tönkre megy, mielőtt kettőt pislokhatnék. Biztos? A maszk ugyan eltakarja a száját, de lemerném fogadni, hogy mosolyog alatta. Teljesen. Nem lehet. De ha mégis, de nem. A kezem ellenszegül az akaratomnak, és a virág felé nyúl. Állj! Nem hallottad? Ne csináld! Ha egyszer megteszed, nincs visszaút. A kezemet viszont nem érdekli. Ujjaim a cserép karimájára kulcsolódnak, egy pillanatra összeérnek a férfiéval, mire kellemes bizsergés fut végig rajtam, mintha apró villámok lennének. Magamhoz húzom a növényt. Abban a pillanatban a hazugságok ködté válnak, a felfestett szálak mögül előbújik a valóság. Vajon tudja, hogy megmentett egy virágot? Köszönöm, lehelem, a hangom megremeg. A cserép nem nehéz, mégis ezernyi érzés súlya húzza. Egyébként kinek köszönjem? Áron vagyok. És a te neved? A szemébe nézek, gondolatban ízlelgetem a nevét. A fűzölt szempár most sokkal csillogóbb, mint bármikor korábban. Megeresztek felé egy apró mosolyt, úgy válaszolok. Virág.

Aux Eliza. Első ölelés. Nem tudom, mit tegyek. Ezelőtt soha nem kaptam semmit a szülinapomra. És máskor sem, ha már így állunk. Most mégis ott áll előttem egy húsvér ember, széttárja a karját, és várja, hogy átöleljem, amiért hozott nekem valamit. Tamás haja a szemébe lóg, a fogszabályozóján megcsillan az osztályterembe besütő napfény, ahogy vigyorog. Senki nem mozdul, mintha az egész iskola minket figyelne. A levegő kiszökik a teremből, folytogat a hiánya. Mennyi ideje állhatunk így? Mondjam, hogy nem akarom megölelni? Hogy amikor beléptem a terembe a szokásos izzasztó tesi után, és megláttam a virágos ajándéktáskát az asztalomon, elfogott a pánik, és először azt reméltem, nem is nekem szánták a csomagot, és csak tévedésből került az asztalomra. Elvégre miért is tudná bárki, hogy ma van a szülinapom, ha a saját szüleim is rendszeresen elfelejtik? Említsem, hogy amikor a kártyán az én nevem szerepelt, szabályosan halálra ijedtem. Vagy bevalljam, hogy igenis szeretnék ölelkezni, de még sosem csináltam, így valószínűleg béna lennék benne, és elrontanám. Adjam vissza az ajándékot, és kérjem meg, hogy valaki olyannál kopogtasson, akivel legalább két szót váltott már a gimi alatt. A szemüvege mögött csillog a szeme, pont ugyanolyan színű, mint a szeplők az arcán. Talán azért csinálja az egészet, hogy rosszul érezzem magam. Mint anyám, ha meglát és a jelenlétem eszébe juttatja, hogy sosem akart engem. Megborzongok a legutóbbi ütéstől, amit a partvissal mért a hátamra. Figyelmen kívül hagyom Tamás ölelésre szárt karját, és az ajándékomat vizslatom. Egy könyv az. Zápor utca. Honnan tudod, hogy szeretek olvasni? Kérdezem, miközben végigfutom a fülszöveget. Minden órán azt csinálod a pad alatt, feleli. A hangja vékony, mint egy óvodásnak. Igazából egész aranyos. Kivéve Törin, egyedül akkor szoktál jelentkezni. Megköszörüli a torkát. Egyrészt azért választottam ezt a könyvet, folytatja, mert az egyik főszereplője 50 évvel ezelőtt él. Az már történelem, nem? Idegesen felnevet. Visszateszem a könyvet az ajándéktáskába. Hihetetlen, mennyire ismer engem ez a srác. Ha apámat kérdezném, hogy mi a kedvenc tantárgyam, valószínűleg azt válaszolná, hogy miért élősködöm rajta annyit, és hagyjam, hadd vedelje nyugodtan a sörét. És a másikok? Vonom fel a szemöldököm. Tessék? Olyan pirossá válik az arca, mint odakint a fákon a levelek. Azt mondtad, egyrészt ezért adtad nekem. És még miért? A földet nézi, amikor válaszol. A kezét maga előtt tartja, ujjai finoman remegnek, miközben szaporán emelkedik és süllyed a mellkasa lélegzés közben. Ő is ideges. Mert akkor is nagy zápor volt, amikor először megláttalak. Nem szólalok meg. Az évnyitó. Akkor valóban esett. Otthon hagytam az esernyőmet, és szarráztam, jövő hétre pedig megbetegedtem. De Tamás miért emlékszik ilyenekre? Tetszik ez a figyelmesség. Úgy tűnik, a létezésem igenis számít valakinek. Leteszem az ajándéktáskát az asztalra, és egy lépéssel közelebb lépek Tamáshoz. Gombóc nő a torkomban, de lenyelem, és még egyet lépek felé. Ő is közelebb jön, lassan mozog, mintha nem akarna elijeszteni. Köszönöm. Hozzábújok. A fejem nekiütközik az övének, ahogy ugyanabba az irányba hajolunk. Felsziszenek, és a homlokomat dörzsölöm, ő viszont csak nevet, és az ellenkező irányba fordul. Ahogy az arcom a pulcsiához ér, megérzem a finom menta illatot, ami belőle árad. A karom Tamás nyaka köré fonom, és hagyom, hogy az osztálytársam megfogja a derekam. A kezem meleg, még ruhán át is perzseli a bőrömet. Tamás remeg, én is remegek. Az első ölelésem, a fenébe is, hogy ne remegnék? Közelebb húz magához,
Az érintése gyengéd és sejmes, mint amikor otthon a párnámat ölelgetem. Csak ez sokkal, sokkal jobb. A párna sosem ölel vissza. Tetszik, sutogja a fülembe. A lehellete csiklandoz. Nagyon, bólogatok lelkesen. Azt hiszem, imádok ölelkezni. Tamás kuncog. Én az ajándékra értettem. Basszus. Vele nevetek. Az is tetszik.

0: Kedves hallgatóink, Aux Eliza egri író novelláiból Babócsai Réka színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek a Csuda óra című meséjének második befejező részét, melyet Szacsvai László olvas fel.
2: A Csuda óra. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de erre is megharagudott egyszer annyira, hogy elkergette a háztól, fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírta föl az egész falut szívéről szakadt édes magzatáért, nem volt kegyelem, a kicsi királyfinak el kellett bujdosni. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, amint megy, hallja, hogy lélekszakadva fut utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondta nagy szomorúan, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben előveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát lássatok csodát, valami láthatatlan lélek vagy mi megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá letelepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek vagy mi újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Azt feleli a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, amíg a nap a hasára nem sütött. Tovább indult, s addig ment mendegélt, amíg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudta módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas, s olyan meredek volt. Addig s addig keresgélt, hogy egy lyukra talált. Beindult ezen a lyukon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elő, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elővette. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, felelte, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő miligyertya, s annak a világánál mendegél tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lyuk. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe ember talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten, felelte a törpe. Én jól vagyok, ha nem, ki vagy te, s miféle járatbéli ember, hogy itt jársz, ahol még az egér se jár. Elpanaszolja a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Bíztatta, vígasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyent elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de az is oda veszett a háborúban. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, akit majd megöl a bánat, és azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világ vándora. De így, de úgy, mondja a királyúrfi, ez mégsem volna becsület, hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra, a törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan nehéz fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Még azt is kérdeznek, hogy éle még a 3 leányka testvéred, akiket életben hagytál volt elmeneteletkor. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult a hegyből. Amikor kiért, elővette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak 1 fia volt, s az is a katonaságba veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez. Ismét földet ért a lábas, ekkor az óra azt mondta, most már nyisd ki a szemedet. A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáinál is gyönyörű palota kapujában állott. Amikor jól körülnézegette a palotát, benyitott a kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat teket úrjázott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak, ölelte, csókolta, hogy így drága édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak az életben. A király ámult-bámult, nézte a fiú tetőtől talpig szembe, hátban, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi azt gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elővette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirágbokrétát hozzon, amilyent még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirágbokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a mellére. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a 2 azt hitte, hogy az övét lopta el a testvérük. Rátámadtak, hogy adja vissza a virágokat. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszaladt erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban, mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még rabságában is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngőség van, s én fogadok, ha a felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a király úrfi. Kikacagta a király hopmesterét, de az addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiúval. Elfogta mindjárt a fiát, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a király úrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a király úrfi elővette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy amikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyat esett a nagy csodálkozásban. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyen tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 tornyos palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, fejedet vétetem. A király csak ugyan azt gondolta, hogy ezt nem tudja a fiú megcsinálni, s már örült is neki, hogy megöletheti, mert attól félt, hogy ördöngőségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a hét tornyú palota? Csak hogy meg nem ölte a csodálkozás, hát még a királyt. Föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, amelyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom azt is, de ha még ezzel sem éri be, úgy itt hagyom, mintha itt se lettem volna. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De amíg a kertre került sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, s vigyék el a királyúrfit is, mert emlékszik, hogy a háború előtt igen szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. Mielőtt azonban elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék, s itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megcsinálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, s az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, aki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával beszélgetett, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, s felnyitotta az órát. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, te tolvaj rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vigy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával, ahová kívánkozott. Este, mikor a királyúrfi hazajött a vadászatból, a szobájába ment egyenest, s először is az óráját kereste. Kereste, de nem találta. Fölfordított, tűvétett mindent, de hiába, híre pora sem volt a csudaórának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Vége az életének, a hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amere a szeme látott. 7 nap és 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára annak a drága kincsnek. 8. nap éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért, benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, s éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elmondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak keletről nyugat felé járom meg a világot, de aki te keresel, arra nem járt, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya. Az ő fiai mindenfelé megjárják a világot, bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a királyúrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó éjszakát kívánt a napnak, s azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, s bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egerét, s megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búson vissza akart menni a királyúrfi, amikor elősántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert, de bizony láttam. Felelt a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk lyukban lakik, hogy még én is csak alig férek be. Megörült a királyfi, s kérte az egeret, hogy csak vezesse előt a barlanghoz, majd csak kieszelnek ott valamit. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a lyukon, s amíg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csodaórával, hogy az egér egész életére urasan megéletett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, hol sem nem élt, sem nem halt. Ott éppen jó volt neki. Visszament most a királyúrfi a második apja udvarához, s hát azt éppen akkor temetik. A királyságot a legkisebb lányára hagyta, mert az volt a legügyesebb. Míg jóformán el sem földelték a királyt, a két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbiket kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, s csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, asztalt nyúztak, s egyszerre olyan három lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek a Csudaóra című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Szacsvai László színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
4: Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan, lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket, és ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szentatya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az én központúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan, az csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz, ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. Minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzünk néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében, a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers, az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel prófétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből, kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá. Tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik Izaiás próféta könyvéből idéz, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja, a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus, nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája, kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről, például a első korintusi levélben így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szent Lélek. A Szent Írás alapján tehát a Szentlélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szentlélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a Szentlélekről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati miasszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta, örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte, Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket, vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta, a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő, elmondta, Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot, és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és ott eső zápor néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus Somogyi Márton. A bemondót Berec Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismerthetjük részletesen. Ezután az idén immár harmadik alkalommal életre hívott irodalmi éjszaka tudnivalóiról beszélgetünk a szervezőkkel. Ezt követően pedig a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközistábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál programjairól és a Harlekin Bábszínház következő évadának bemutatóiról szólunk. Ajánlunkban Szajkó Anitát, a Barokk Fesztivál egyik szervezőjét hallják.
3: Idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, csak programszervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat.
2: A 21 órai hírek után rádión görögkatolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Megmaradni című műsorunkat hallhatják, melyben folytatjuk Berghauer olasz emőke pszichológus a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításon kezdődik, melynek elején női műsorunkkal jelentkezünk, melyben ezúttal a szenté és boldoggá avatott árpádházi királylányokról beszélget Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
4: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, árpádházi Szent Erzsébetről. Természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őról a nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk.
2: Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit egri püspökről. Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a vatikáni rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az egyház 5 parancsolatáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez bár országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
8: Hagyományosan a könyvhetet ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt

fogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét. Majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas író-költő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brézai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bibor kiadót, a Spanyolnát, hát a Prohártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németh Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtérre kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. De a Génius Könyváruház, a Bíbor kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tagozata, az Északkeleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti totóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti totónk, mivel a 350 éve született a nagy fejedelem. Őrá emlékezünk a totóval is, és nem csak azért, mert 350 éve született, hanem azért is, mivel a mi intézményünk Rákóczi Ferenc nevét viseli. De lesz selfie pont is, megújult a selfie pontunk, úgyhogy oda is várjuk önöket szeretettel, illetve lesz még egy nagyon kedves kiállításunk, 100 éve született ugyanis Janikovszky Éva, és őre emlékezünk paravánokon, illetve egy nagyon aranyos installációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszky Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Génius Könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Génius Könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják, majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perckor Miskolci Ságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző Református és gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel.
majd a miskolciak kedvence 18:30-től a Mintazenekart várjuk a színpadra.

0: Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Géniusz könyváruházban Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézőmöré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
1: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programjai is. Jól gondolom én ezt?
0: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvodájának Vadócák néptánc csoportja, majd 10:45-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek. 11:15-kor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejko Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvhetitutóval, selfie-ponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat. Mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyvnapokra?
0: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket, a Szent István térre, Lackfi János lesz a fő vendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár hálózati osztályvezetőjének.
0: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regény részletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényükből emeltek ki egy részletet, tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén még nem tudok pontos adatokat mondani, de mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a második emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, és jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Hadi Endre művelődési házzal kezdünk, itt mazsorett kezdő lesz, az időpont július 6-a és 10-e között, a helyszín az Hadi Endre művelődési ház, 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk, a foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma váltásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Hadi Endre művelődési házban nagyjából ez a helyzet. Az ifjúsági házban és a görömbölyi művelődési házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az ifjúsági ház, és július 6-tól 10-ig a görömbölyi művelődési ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésed, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukád be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az ifjúság és a görömbölyi művelődési házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe, a Vasgyári Közösségi Házban. Hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem telt házas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogakalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszótábor és egy vadi új, a média műhely. Színjátszótábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és ha foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ non-profit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezés, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
0: Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
1: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Idén is lesz barokk fesztivál, a Bükki Művészeti Napok 2026 elnevezésű rendezvényt június 19-e és 21-e között rendezik meg. A helyszín idén is Eger és Bélapát falva, már ugye külső helyszín nem első évben, akivel erről beszélgetek, Szajko Anita, az egyik program szervezője, aki rendszeresen fellépő is szokott lenni. Kérdésem az, hogy idén szerepelsz-e, hallhat-e téged a közönség, és hogy egyáltalán milyen programokkal készültök itt a 3 nap alatt?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Így van, idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, csak programszervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezzük a programokat. Ezúttal is 3 napos lesz a fesztivál, tehát péntektől egészen vasárnapig hallhatnak különböző fantasztikus műveket a közönség, és akkor itt el is mondanám, hogy mire számíthatnak. Lesz térzene, toronyzene, ez is már egy megszokott programunk igazából. Idén a Városháza erkélyéről, illetve a Ciszterci templom mellvégyéről fognak fantasztikus harsona kvártettet hallani majd a hallgatók. Aztán, ha programokban tovább megyek, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy Egerben új helyszíneken is találkozhatnak a fellépőkkel, ugyanis az Angol Kisasszonyok kápolnája például egy helyszínünk lesz, itt még nem volt korábban koncertünk. Megszokott helyszínként a Ciszterci templomot emelném ki, illetve a zeneiskolát, valamint a Bartokovics Béla közösségi házat. Ezen kívül kiemelném még a Bélapát falvi apátságot, hiszen a templom ugye évekig le volt zárva, és most újítás után került átadásra. Úgyhogy külső helyszínként idén vidéki helyszínünként, tehát Bélapát falván fogunk egy fantasztikus koncertet adni, illetve fognak adni a Cantus Agriensis kórus énekesei és Bakos Kornélia. Nagyon fontos kiemelni, hogy Palestrina születésének 500. évfordulója van, tehát az itáliai zeneszerzőre is emlékezünk, aki az egyházzene kiemelkedő alakja volt, és neki a művei is fel fognak csendülni ezen a fesztiválon. Amit még szintén kiemelnék, az ugye komoly zenéről beszélünk, de mi mindig belecsempészünk a programokba egy kis vidámságot, Víg opera is lesz hallható. Idén Haydn az Énekesnő című operával készülünk, és szintén megszokott formáció, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar matini hangversenyel készül az érdeklődőknek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon színes programjaink lesznek, érdemes megnézni a részletes programokat weboldalunkon, www.bükkibarokkfesztivál.hu oldalon, vagy ugyanilyen címszó alatt a Facebook oldalon is megtalálhatóak ezek.
0: Igen, én is, ahogy ugye látom itt a programkínálatot, a komoly zene egy picit tényleg ide-oda kikacsin, de én azt gondolom, hogy így lesz színes a fesztivál. Az, ami még mindenképpen csábító, hogy ugye évek óta ezt ingyenesen tudjátok megszervezni egy támogatásnak köszönhetően, ez gondolom idén is így lesz.
1: Így van, idén is minden programunk ingyenes, és várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, akár Egerben, akár a Bélapátfalvi programjainkra. Ugye nagyon fontos, hogy határon túlról is szoktak érkezni közönség tagjai, ezt meg nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen az utóbbi években a közönséget tekintve ugye nagyon színes közönség összetétele is, akár fiatal egyetemista csoportok is, külföldi csoportok is ellátogattak már több koncertünkre, akár pedig felvidékről is érkeztek hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt is az számára megfelelő programot, fiatalok, idősebbek, családok, várunk nagyon sok szeretettel mindenkit.
0: És akkor még egyszer, tehát június 19-e és 21-e között az idei 10. Barokk Fesztivál. Szajko Anita, köszönöm szépen, és tényleg sok látogatót kívánok nektek.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád, és ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemőszínházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemőszínházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemőszínházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán folt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadás. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó részvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsi már legalább harmadjára rendez náltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk, tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is, és hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különleges hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus mesél nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írta Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára és könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű. A három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti Színházi premierje, valamint este egy népszerű Padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból, minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, én nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-nél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és ott eső, zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk témái, üzenetei elé egy teológiai tanulmányból választottam mottót. Az egyház létének valódi oka nem abban rejlik, amit mi teszünk, és nem is a hatékony szervezetünk és jól működő adminisztrációnk eredménye, bármennyire fontosak is ezek. Az egyház azért létezik, amit Isten már megtett értünk, és amit jelenleg is tesz a Szentlélek által. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Pünköstkor sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös záró mondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel azoknak, akiket megszólítottunk. Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Kérdeztük az áldozó papságának második évében járó Tóth Attila Ákos atyát, aki a budapesti Aranyszájú Szent János Görög Katolikus Kulturális Központ kulturális programszervezője.
1: Mit üzen ma az egyháznak a Szent Lélek? Én azt hiszem, hogy megfordítanám a sorrendet. Nem az a kérdés, hogy mit üzen ma, hanem inkább az, hogy hogyan tudja ma meghallani az egyház a lélek üzenetét. Mert azt hiszem, hogy nem a lélek üzenete az, ami változik, hanem az egyház, ami a történelem és a világ szerves, intézményes részeként létezik, sokszor jobban figyelt és figyel erre az intézményes működésre, mint a lélek üzenetére. Nem szándékosan, hanem egyszerűen azért, mert az egyház élete ebben a folyamatos feszültségben, a történelemben zajlik, szükségszerűen. Ennek ma, 2026-ban egy döntő és kegyelmi lehetőségekkel teli korszakát éljük, így különösen fontos, hogy visszatérjünk és meghalljuk a léleknek ezt a mindenkori üzenetét, és megpróbáljuk azt az egyház életébe minél inkább integrálni. A lélek működése vagy üzenete azt hiszem, hogy a hiteles közösségek erejét jelenti. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a lélek eljövetele után, tehát a lélek jelenléte miatt, az apostolok közössége olyan erővel működött, hogy a kívülállók csatlakozni akartak hozzájuk. Azt hiszem, hogy akkor halljuk jól a lélek mindenkori üzenetét, ha ilyen közösségek vagyunk a társadalomban. És hogy hogyan történik mindez? Nézzük meg, hogy hogyan történt az első kis közösséggel. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Mit tanulhatunk ebből? Azt hiszem, hogy alapvetően 3 fontos mozzanatot. A pünkös napján mindannyian ugyanazon a helyen voltak jelen. A közösséget nem lehet máshogy megélni, mint jelen létben. Akkor is, ha a jelenlét nehéz. Mert idő, figyelem, mert nem mindenki szimpatikus a jelenlévők közül. A jelenlét áldozatos. De ha az apostolok nem tették volna, ha ma az egyház, azaz minden megkeresztelt ember nem teszi meg ezt az áldozatot, akkor nem tudott volna, és nem tud ma sem hiteles, lelkes közösség formálódni. A második fontos momentum, hogy a Szentlélek érkezéséről azt olvassuk, hogy a lángnyelvek leereszkedtek mindegyikükre. Nem a közösség egészére, nem is csak a közösség vezetőjére vagy bizonyos részére, hanem mindegyikükre egyenként. A közösségben lét nem jelenti a személyes identitás és a személyes Isten kapcsolat eltörlését. Minden keresztény ember osztozik a küldetésben és a hozzákapott erőben, azaz a lélekben. A hiteles közösség alapja, hogy úgy tekintünk egymásra, mint lélekkel eltelt társra abban a küldetésben, ami arról szól, hogy örömhírt vigyünk a világba. Minden megkeresztelt ember. És igazából ehhez kapcsolódik a harmadik tanulság is. Azt olvastuk, hogy mindannyian különböző nyelveken kezdtek beszélni, és ezek a különböző nyelvek nem káoszt, hanem hiteles közösséget és újabb csatlakozni vágyókat szültek. A közösség vagy a közösség egysége nem jelent uniformitást. Mindannyian más-más nyelven kezdtek beszélni. És a szöveg később úgy folytatódik, hogy a hallgatóság különböző tagjai így tudták mind-mind megérteni a saját nyelvükön az örömhírt. Azt gondolom, hogy ma, 2026-ban nagy lehetőség előtt áll az egyház, amit úgy tudunk leginkább jól használni, ha mindannyian egyesével és közösségként is újra meghalljuk a lélek üzenetét. És úgy várjuk őt, mint az első közösség. Együtt, egy helyen. Úgy fogadjuk őt, mint az első közösség, mert mindegyikünkre leszállt a lélek. És végül úgy cselekszünk, mint az első közösség, azaz mindenki, minden megkeresztelt a saját nyelvén, a saját területén és világában hirdeti az örömhírt, Isten végtelen szeretetét.

0: Műsorunk folytatásában is egy fiatalemberre figyelünk. Érsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapúcson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékedésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
1: Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé, mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna, és nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja Pál megrendítő szavakkal, kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságában már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik. Nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is, amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor tértem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem. Mert tudtam, hogyha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak. Mert valahogy hirtelen minden a helyére került. És ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék. Hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon

az Isten akaratával való egyéválláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat, de mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó isteni szeretet által valósul meg. Még hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival. Miért ijedtek meg, s miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele. És ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek. És a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.

0: Dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár nem először osztja meg gondolatait műsorunkban. Mondani valójához a helyszínt is megválasztja. Ma a Nyíregyháza Sóstói Falu Múzeumba hív rövid együttgondolkodásra, eszmélődésre. Szegődjünk hozzá!
1: A Nyíregyházi Múzeum faluba jöttünk, hogy nézzünk szépet, és keressük ennek a szépségnek az etikai üzenetét. Ha itt szétnézünk, azt látjuk, hogy olyan rend van. Rendben vannak a porták, az utcák, a házak, és megsejtjük, hogy ennek a közösségnek az életében is volt rend. Megvolt a munkának az elosztása a gyerekektől az idősekig, megvolt a hatalomnak a megosztása, megvolt a vallásos ünnepségnek a rendje, a munkának a rendje, egy olyan rendet lehet itt megsejteni. Valahogy így volt ez a görög poliszok világában is. A poliszok úgy jöttek létre, hogy a szétszórt törzsek közös helyen kezdtek el lakni, és ott létrehoztak közös szabályokat, közös rendet. És azt szerint kezdtek élni. És a régi görögök még verset is írtak arról, hogy ők ehhez a poliszhoz tartoznak. Szinte szerelmes verset írtak, hogy a polisznak a tagjai. És ha megszületett egy gyermek, egy kis barbár, akkor az erkölcsi nevelés arról szólt, hogy őt beillesszük a rendbe, a polisznak, a közösségnek a rendjébe. Ezt is hívták szó szerint etosznak, etikának, aki beilleszkedik a közös rendbe. Miért fontos ez ma nekünk? Mert ma olyan embert látunk, aki túl individuális, aki túl önkényes, aki túl liberális, akinek nem számítanak a közös szabályok, nem számít az, hogy elfhű legyek, hogy értékekhez ragaszkodjam, elköteleződjem, ezektől a szavaktól irtózik, hanem én önkényes, teljesen szabad akarok lenni. Úgy érzem, ez ma egy véglet. A diktatúrákra adott válasznak a véglete. A diktatúrákban azt tapasztaltuk, hogy az emberek könnyen fölmentették magukat, hogy parancsra tettem. Túl erősek voltak a diktatúrák, és túl gyenge a személy, az individu. Sokkolta az egész emberiséget, amit Auschwitzban utána találtunk, amit megtudtunk a gulágról. Sokkolta az emberiséget, amikor megtudtuk, hogy Hortobágyra hogyan telepítettek ki családokat, hogy Recsken mi történt, hogy mennyi embert megaláztak, lehetetlenné tettek a diktatúrák. És emberek olyan könnyen fölmentették, fölmentik magukat, hogy parancsra tettem. Ebben a sokban elkezdték megerősíteni az egyént, legyen olyan erős az individuum, aki ellenáll a diktatúráknak, a szabályoknak, a parancsoknak, csak mintha ez túl jól sikerült volna, mintha a ló túlsó oldalán lennénk, és az individuum ma olyan lett, hogy semmi szabály, se Isten, se ember, ahogy nekem jól esik. Ebből már elég. És elkezdtük megsejteni, hogy ez a liberalizmus, ez egy véglet, a diktatúrákra adott véglet, szeretnénk valami mást, a liberalizmuson túli világot, hát hívhatjuk ezt illiberális világnak, posztliberális világnak, még rendes szavunk sincs, annyira új út ez, hogy elég ebből a végletből, valamerre más irányba szeretnénk menni. Itt azt lehet megsejteni, merre van a jövő. A jövő arra van, ahol a személyes méltóságot tisztelik, erős a személyes, nem individuális, személyes méltóság, és erős a közösség. A közösségnek a szabályai, a közösségnek is van egy méltósága. Aztán azért is szeretek itt lenni, mert itt azt látjuk, hogy minden kézzel készült. Kézzel kovácsolták a sarokvasat, kézzel ácsolták a gerendát, kézzel fették a tetőt, kézzel festették a tányérokat, mindent kézzel csináltak. És persze kicsit mi azt hinnénk, hogy szegények mennyit dolgoztak, és milyen nehéz volt nekik, de az is lehet, hogy ők sajnálnak minket. Az itteni múzeum pedagógusok mesélik, mikor jönnek ilyen tabletet nyomogató, unalmas arcú gyerekek, akkor ha leültetik őket egy sarokba, kapnak két cső kukoricát, és elkezdik morzsolni, közben megnyílnak, beszélnek magukról, a szívük közepéről, az iskoláról, a családjukról, és kiderül az, hogy egy kis tevékenység közben mennyi minden nyílik meg, derül ki, és lehet egymást alakítani. Szóval nehogy úgy képzeljük, hogy itt, amikor mindent kézzel készítettek, itt halálos csöndben álltak egymás mellett. Itt közben beszélgettek. Elmondták örömeiket, elmondták bánatukat, ugratták egymást az emberek, aztán a munka végeztével hálát adtak az Istennek. Itt értékeket adtak át. Értékekre neveltek, értékeket őrizték. A közös tevékenységben van értékőrzés, értékátadás, erkölcsre nevelés. És ebből a szemszögből felértékelődik a közjóért végzett munka. Felértékelődik az, hogy érettségi előtt elmennek a fiataljaink 50 órát dolgozni, és csodaszép történeteket mondanak, hogy milyen jó volt a közjóért dolgozni. Felértékelődik egy családnak a közös tevékenysége, egy lakóháznak a kiskert ápolása, egy munkaközösségnek a csapatépítő tevékenysége, ezek mind-mind felértékelődnek, mert értéket nem úgy adunk át, hogy elmondjuk egyszerűen egymásnak, megtanítjuk, elolvassuk, hanem a közös tevékenység közben ültetjük egymás szívébe. Azért is jó itt lenni, mert itt valahogy az ember letisztultan a léthez közelebb érzi magát. Azok az emberek, akik közelebb voltak a léthez, láttak szülést és láttak halált. Látták a növények, az állatok létének a keletkezését és láttak halált, valahogy a léthez közelebb álltak. Tudták, hogy nekik van egy lét feladatuk, és megnyílnak az abszolút lét felé. Ma mi milyenek vagyunk, minden este megnézünk egy krimit, ahol megölnek valakit. A gyerekeink olyan játékokkal játszanak, ahol van 5 életük. És az embernek nem lét feladata van, hanem sok-sok dolga van. Mintha ez a léthez való közelség elfelejtődött volna. Nem is véletlen, hogy sokan költöznek ki a városokból, vidékre, egyszerű életre, ahol közelebb vannak a léthez, a létnek az igazságaihoz. Úgy eszembe jut Heidegger a filozófus, aki azt mondja, a fekete erdei parasztok többet tudnak a létről, mint a berlini akadémikus filozófusok. Azok az egyszerű emberek a létről, a létfeladatról, a létbe dobottságról, meg a semmiről, a semmire kellőségről többet tudnak, mint a nagy akadémikusok. Meg úgy eszembe jut Albert Schweitzer, aki azt mondja, hajózva egy afrikai folyón, hogy minden etika filozófia alapja az élet tisztelete. Minden nemű életnek, növénynek, állatnak és ember életének a tisztelete. Akik közelebb vannak a léthez, az élethez, azok mindig közelebb vannak az etikához is. Azok kötelezőbbnek érzik magukra az erkölcsi szabályokat. Szóval jó itt lenni, örülünk, amikor látunk itt fiatalokat, óvodásokat, csoportokat, meg időseket is, mert itt nem egyszerűen hagyományőrzés történik, itt nem egyszerűen emlékezés történik, hanem itt lehet megsejteni, hogy merre van az emberségesebb, merre van az etikusabb jövő.

Műsorunkat Jászter Beáta literatúrájával zárjuk. Ma Szilágyi Domokos Helyünk a világban című versét ajánlja figyelmünkbe. Elsőként a költeményt, majd pedig szokott módon azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett.

Szilágyi Domokos. Helyünk a világban. Kell, hogy a napnak sugara legyen, sugaros legyen, mint az értelem. Kell, hogy húzzon a föld a súlyszívű, de súlyos szívvel hozzá lenni hű. Súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni, szemünkön a fény. Ez a harmónia, a keresett, s találni vágyott, csörgő vizeket zengővé szelidítő, orvos a lelkünknek, hogy a béke otthona lehessen. Tűzben született a föld, s kínlódott, még meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint. Egy élet s halál van, s csak így jó élni, amíg meghalni jó. Megkeresni helyünket a világban.

0: Furcsák a véletlenek, vagy nincsenek is véletlenek. Azt szoktuk mondani, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a Szilágyi Domokos vers különös módon került hozzám. A lányom az iskolában kapott pár papírt rajta versekkel, hogy válassza ki belőlük azt, amelyiket szívesen elmondaná az évzáron. A sok fehér papír között megbújt egy kis sárga írólap. Megakadt rajta a szemem, és kihúztam a többi közül. A gimnáziumi magyar tanárnőm finom, kecses betűi sorakoztak rajta. Elérzékenyültem. Megrohantak a régi emlékek, nem csak vidám diákkorom, hanem azok a pedagógusok is eszembe jutottak, akiktől útravalót kaptam az életre. Ilyen volt ő, Györgyi néni, aki egész lényével, tartásával, beszédével és hallgatásával is nevelt. Példa és mérce volt. Nem csak a tananyagot oktatta, hanem gondolkodásra, emberségre, méltó életre nevelt. 2 éve halt meg. Most azt mondaná nekem, ne dicsérj, csak azt tettem, ami a rendelt feladatom volt. Én sem voltam ám jó mindenkinek. Hívő katolikus volt. Bár sokáig nem beszélhetett róla az iskolában, de mindig úgy tanította az irodalmat, hogy kimondatlanul is értettük és éreztük, Isten szeretetét közvetíti a művek által. Azt mondta, akinek a mennyei atya lámpást, fénytárasztó tehetséget adott, annak bárhová is kerül, mindenütt világítania kell. Mert akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét a világban. És ez a legfontosabb. Akkor leszünk boldogok a földi életben, ha mindenütt és mindenben megleljük Isten akaratát, és tudjuk, hogy ő azt akarja, ami nekünk jó. Minden ember életében vannak periódusok, egyszer fenn, egyszer len. Sokszor kérdezzük, miért, Uram? Többre, jobbra vágyunk, és nem értjük, miért topogunk egy helyben. Mi az oka annak, hogy nem lépünk magasabbra? Emiatt háborog a lelkünk, mert úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön, többre vagyunk képesek, hát miért nem kapunk lehetőséget? A mennyei atya ezt jobban tudja. Talán még nincs itt az ideje. És az is lehet, hogy soha nem jön el az idő, mert a feljebb valónak ott van terve velünk, ahová állított. Ő türelmes. Kivárja, amíg erre rájövünk. Világítsunk hát erősebben, és másoknak is juttassunk fényünkből. Velünk sem fukarkodtak, gondoljunk csak vissza az életünkre. Biztos akadott néhány lámpás, aki bőven adott saját fényéből, hogy magunkkal vihessük ínséges időkre. Ez a fény mutatja az utat, amely elvezet a helyre, amit Isten rendelt számunkra. Csak legyünk hozzá hűségesek egész életünkben. Add, Uram, hogy mindenben felismerjelek. Értsem és elfogadjam a tervedet, és megleljem azt a helyet, amit nekem készítettél.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Berghauer Olasz Emőke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apró kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvar volt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és az olyan jó volt. És itt van a lakótársa, és örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de, hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, hogy ott volt mellette az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző, mivel, ki nyer, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni, teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és tényleg ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarulunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni, és itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a bűneseti történetet is, akkor milyen érdekes, hogy Isten megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mi hol vagyunk a házasságunkban? Elérhetőek vagyunk a házastársunk számára? Vagy mindig én keresem, amikor nekem van gondom? Hol vagy? Ugye, amikor beszélgetésről van szó, akkor a férfiakban mindig, mintha így megzizenne valami, hogy jaj, ne. Csak beszélgetni ne. Csak az érzésekről ne. Hol vagy? Milyen érdekes az, hogy merjük-e vállalni a gyengeségünket, a férjünk, a feleségünk előtt? Merem-e vállalni esetleg, hogyha hibáztam? Szoktuk ezeket vállalni? Vagy amikor vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
3: Ajaj,
2: igen. Egyébként nem olyan régen került elém egy ilyen, megkérdeztek járókelőket, hogy milyen hosszú házasság titka, nem, lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a feleség az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk, hiszen mindent a férjek rá kell hagyni, hogy jól van az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk, a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsozik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk. Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni.
4: Már nem szoktunk,
2: igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig... Hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejezzem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni. Ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve, a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. Olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás, az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtósúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúr bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikációs szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából. Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, hogy ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már bagdiemőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni. Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy elülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet, tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ezt azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseket, ha ki tudják fejezni, ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodást, pontosan a szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze, ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak-e egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni? Lehet.
3: Sőt,
2: így van.
3: Meg kell beszélni.
2: Pontosan, tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drágám. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája, és olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is azon, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok, láthatóvá teszem magam, nem bújok a telefonomba. Ez is lehet egy falevél. Hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy mély levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek, hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen. De házastársaknál nagyon kevésszer, sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sasszemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Úgyhogy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget, akkor lehet mást keresni, más szeretetnyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? Akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmötörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni. Most egyébként nagyon nehezíti ezt a háborús helyzet a házaspárok életét is, és a stressz, az állandó bezártság, az állandó félelemérzet, ez nagyon-nagyon őrült terhet, ezt is tudom mondani nyoma az embereknek az életére. De az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni. Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, vagy a házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasság terápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg, a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tálcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg úgy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az az a kép, ami egyből feljön, hogy beszélgessünk?
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Berghauer Olla Szemüke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezte ki csütörtökön a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a távirat irodához eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével, vagy éppen az 56-os forradalom emlékével, amelyek mind a nemzeti hitvallás részei? Teszi fel a kérdést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből, közölte. A magyarokat mindig több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Az ilyen lépések azonban nem a nemzeti minimumot keresik, hanem a közös értékekbe vetett hitet rombolják, tudatta. Rétvári Bence felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a nemzeti és keresztény értékek támadásával. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitelpiaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte, a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borult tájak is, és ott eső zápor néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.

0: Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjel rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a véndús kéjenc, a nap aranyfésű tűzzön nagy zöld hajába. De itt a szűk utcák közé bezárva a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokog. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Tóth Árpád Hajnali szerenád című versét Dunai Tamás mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közöltem, a lapnak 1908-tól lett munkatársam. Az egyetemet nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot.

tanácskozták. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a tanácsköztársaság bukása után pedig költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt a lapban. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Richard Strauss pályáját mutatjuk be. Korának egyszerre volt ünnepelt és szidalmazott zeneszerzője, Strauss maga így vallott művészetéről. Meg lehet, nem vagyok első osztályú zeneszerző, de első rangú másodosztályú igen. Mindent a művészetnek rendelt alá, tehetségébe és elhivatottságába vetett hite soha egy percig sem rendült meg. A világ nagyon is érdekelte, de csak mint művészete érvényesülésének terepe. Önző volt, nacionalista, de amíg tehette, tűzön vízen át ragaszkodott librettistájához, Stefan Zweighez. Ez az önző ember és művész egyetlen akaratnak rendelte magát alá, zsarnoki feleségének. A zenéjén kívül egyedül őt szerette. Richard Strauss Münchenben született 1864. június 11-én. Apja korának elismert kürt művésze, anyja egy gazdag sörgyáros lánya volt. Már 6 évesen komponált, műveit néhány évvel később már játszották. A zenekarban ott fújta apja is. Az egyetemen néhány szemeszter filozófiát hallgatott, majd utazni kezdett. Első karmesteri állását 1885-ben Meiningenben kapta. Első szerzeményei Mendelssohn, Brahms és Schumann hatását tükrözték, később Liszt és Berlioz szimfonikus költeményei, de leginkább Wagner művei inspirálták. Művészetén nyomot hagyott Mahlerrel való megismerkedése is, viszonyukat ugyanakkor beárnyékolta a feleségek egymás iránti utálata. Strauss első szimfonikus költeményét 1886-ban olaszországi útja után írta Itáliából címmel. Ezt követte a Macbeth, a Don Juan, a Halál és megdicsőülés, az Imigyen szól a Zarathustra, a Don Quixote és a Hősi élet. Művei a romantikus stílus végső határát súrolják. Érdekesség, hogy 1983-ban az első kereskedelmi forgalomba került CD-n az ő utolsó szimfonikus költeményét, az Alpesi szimfóniát vezényelte Herbert von Karajan a berlini filharmonikusok élén. Az Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeményének akkordjai pedig 100 milliók számára

ismerősek világszerte, mert ezek csendültek fel Stanley Kubrick 2001 űr Odüsszea című filmjének nyitó jelenetében. Hallgassuk most meg az imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költemény első és utolsó tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában Solti György vezényletével.

Elhangzott Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeményének első és utolsó tétele, a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában Solti György vezényletével. Első operája az 1893-ban írott Wagner hatását tükröző Guntram női főszerepét későbbi felesége énekelte. Legnépszerűbb operája a Rózsalovag, a Wagneri harmónia világ és a mozarti forma összefonódása, de ismert műve még e műfajban az Ariadné Naxos szigetén, az Árnyék nélküli asszony, az Arabella, az egyiptomi Helena, a Daphné és a Hallgatag asszony. Ez utóbbi szövegkönyvét Stefan Zweig írta. Strauss dolgozta át Gluck Ifigénia Taurisban és Mozart Idomeneo című operáit. Jelentősek dalai is, utolsó, egyben legismertebb vokális műve, a négy utolsó ének. A következő percekben ezt hallhatjuk Szabó Kitünde előadásában.

elhangzott Richard Strauss négy utolsó ének című műve Szabó Kitünde előadásában. Strauss állítólag még vezénylés közben is képes volt komponálni. Kiváló dirigens is volt. 1919 és 1924 között ő volt a bécsi Staatsoper főzeneigazgatója. Magyarországon is több alkalommal vezényelt, és Puccini mellett ő az egyetlen külföldi zeneszerző, aki az operaházban saját darabjait személyesen tanította be. Élete utolsó évtizedében csak a zeneszerzésnek és vezénylésnek élt Garmisch-Partenkirchenben, 1949. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig. Temetésén Solti György dirigált, aki nem sokkal korábban a Rózsalovagot is vezényelte Münchenben, a zeneszerző 85. születésnapján. Most következzen egy részlet a Rózsalovag című operából. Gyurkovics Mária és Birkás Lilian énekel.

0: Elhangzott az Ezüst Rózsa átadása Richard Strauss A Rózsa Lovag című operájából. Közreműködött Gyurkovics Mária és Birkás Lilian. Strauss nagyra becsülte Mozart zenéjét. A Don Giovanni első felvonásának fináléjáról kijelentette. Három saját operáját is odaadná, ha azt a néhány taktust ő írta volna. A legnagyobbra Wagnert tartotta. Élete végén egy elkeseredett pillanatában azt mondta, Wagnerrel a zene elérte a csúcspontját. Én csak kullogok mögötte. Korának egyszerre volt ünnepelt és szidalmazott zeneszerzője. A komponista több műve hamar lekerült a műsorról, az új zenei stílusa iránt kevésbé fogékony közönség negatív fogadtatása miatt. A zenésztársadalmat is megosztotta. Igor Stravinsky bombasztikusnak és sziruposnak nevezte zenéjét, míg Pablo Casals úgy vélekedett, életművéből világosság, pontosság, rendkívüli művészet árad. Strauss maga mondta, meg lehet nem vagyok első osztályú zeneszerző, de elsőrangú másodosztályú, igen. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezte ki csütörtökön a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a táviratirodához eljuttatott közleményében azt írta: Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Vajon mi a problémája Magyar Péternek Szent István örökségével, az emberi méltósággal, a biztonság, a rend, a szabadság kiteljesítésével, természeti értékeink védelmével, vagy éppen az 56-os forradalom emlékével, amelyek mind a nemzeti hitvallás részei? Teszi fel a kérdést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből, közölte. A magyarokat mindig több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. Az ilyen lépések azonban nem a nemzeti minimumot keresik, hanem a közös értékekbe vetett hitet rombolják, tudatta. Rétvári Bence felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a nemzeti és keresztény értékek támadásával. Az Orbán kormánya 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a táviratérodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok 1/5-nél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borultájak is, és ott eső zápor néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be Szent Misét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuilla questa bella città.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszt tornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a Vánost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangeli.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangélium

0: Fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasban nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 000 ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiúkórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
1: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz: nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa.

0: 14. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
1: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
0: A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. július 1-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az egyház 5 parancsolatáról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a diósgyőri egyházközség csoportjával. Folytatnánk elmérkedésünket, beszélgetésünket az egyház különböző tanításairól, témáiról, és miután már a 10 parancsolatot, az irgalmasság cselekedeteit, illetve a 7 szentséget is röviden átvettük, a mai műsor témájául az egyház 5 parancsolatát tűztem ki. Arra gondoltam, hogy most erről beszélgetnénk egy picit ezen az estén. Talán hallottunk már erről, hogy a 10 parancsolat mellett ilyen is van, hogy az egyház 5 parancsolata benne van az imakönyveinkben is, de valószínű, hogy az első áldozásunkra való felkészülés óta, vagy talán még akkor sem hallottunk ezekről, úgyhogy jó, hogyha egy picit felfrissítjük az egyháznak ezeket a hagyományos tanításait. Most első körben felolvasnám az Anyaszentegyház 5 parancsolata nevet viselő egyházi törvényeket, parancsokat. Így szól az első: a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Aztán így szól a második: a pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg. A harmadik: évente gyónnyál, és legalább húsvéti időben áldozzál. A negyedik: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet a katolikus hit szerint neveld. Aztán az ötödik: az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Ez az Anyaszentegyház 5 parancsolata, és akkor nézzük így egyenként, beszélgessünk egy picit egyenként ezekről a parancsokról. Rögtön itt van az első, ami nagyon sok vallásos embernek manapság egyáltalán nem jelent problémát, és nem is értik ezt a parancsot, hogy hogy lehet kötelezni az embert arra, hogy a vasárnapot megszentelje. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Hát, hogyha vasárnap kinyitjuk az ablakot, halljuk, hogy már korán reggel zúgnak a fűnyírók, fát vágnak, sokan autót szerelnek, tehát nem teljes mértékben a pihenést tapasztaljuk meg a hétvégéken, hanem inkább azokat a munkákat, amelyeket hétközben nem csinálnak, meg nagyon sokan, mert hogy nem érnek rá, vagy dolgoznak, vagy találnak mindig valamilyen más kifogást rá. És aztán a vasárnap megszentelése az megint csak problémás, hiszen a templomainkban azért viszonylag kevesen vannak. Templomok ugye városon is, vagy falvakon is eléggé üresek vasárnap a lakosság arányához mérten, tehát ennek a pozitív oldalát sem teljes mértékben tapasztaljuk, látjuk. És most arra abban kérdeznélek benneteket, vagy azért fordulnék így most felétek rögtön így az elején, hogy számotokra mit jelent a vasárnap megszentelése, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, vagy hogyan gondolkodtok erről, vagy nektek jelent egyáltalán ez problémát, vagy merült-e már föl bennetek, hogy hogy lehet ilyet kérni egy hívő embertől, hogy szentelje meg a vasárnapot azzal, hogy szentmisére megy?
3: Nálunk ez nem jelent problémát igazából, tehát mi igyekszünk úgy nevelni a gyerekeinket is, hogy ez nekik teljesen természetes legyen, hogy vasárnap a vasárnap délelőtti, illetve hát, hogyha nyilván úgy alakul a program, akkor a délutánjába beleférjen mindenképpen az, hogy szentmisére menjen. De nem is jó szó ez, hogy beleférjen, hiszen ez a fő ünnepe ennek a napnak. Nálunk inkább, vagy nekem inkább az jutott eszembe, hogy a középső fiamnak volt egy hittantanára, és mindig azt mondta, hogy ő nem érti igazából azokat, akik azt a kifogást hozzák fel, hogy nincs idejük elmenni vasárnap templomba, mert itt mi Miskolcon annyira el vagyunk kényeztetve, hogy tényleg reggel 7-től este fél hétig, vagy még akár van olyan templom, ahol még később is szentmisét mondanak, tehát ez egy annyira rossz kifogás, hogy valakinek nincs ideje elmenni vasárnap. Úgyhogy nálunk végülis nem okoz ez problémát, mi mindig úgy szervezzük a vasárnapunkat, hogy ez tényleg legyen a csúcspontja.
2: Egy nagyon érdekes dolog, amit nagyon sokan mondanak, főleg az idősek, hogy ő egész életében vallásos módon nevelte a gyermekét, és felnőttként mégsem járt templomba. Hogy szerinted te hogy látod a gyermekeid nevelésének az útján, hogy lehet úgy vallásosan nevelni, hogy ne csak szokás legyen, ne csak egy családi kötelezettség vagy program, hanem valóban egy átélt hit legyen ez a templomba járás.
3: Hát szerintem példamutatásra. Tehát azért, ha ők azt látják, hogy én csak úgymond kipipálom ezt, mint egy programot, hogy ide kötelező elmenni, akkor nyilván ők is azt fogják követni, de igyekszem nem ezt közvetíteni. Másrészt, hála Istennek, azért mindig olyan papok vesznek minket körül, akik miatt, már csak a karizmájuk miatt is megfogják őket gyerekként is a templomba járás szépségét így még jobban kiemelik. Úgyhogy akár az iskolában, akár az egyházközségben ez így van.
2: Most Krisztinát kérdezzük, hogy ő hogyan látja ezt a kérdést, hogyan gondolkodik erről a kérdésről?
4: Hát ugye én gyerekkoromtól kezdve járok templomba, ugye nálunk nem volt kérdés, hogy vasárnap templomba járunk, vagy templomba megyünk. Ami probléma volt egyébként, de ez is csak tisztáznunk kellett, az, hogy vasárnap nem dolgozunk. Tehát nyilván kerti munkát nem végeztünk, nem zajongtunk, de mondjuk nekem, amikor elkezdtem jó 25 évvel ezelőtt tanítani, akkor azért előfordult, hogy egy anyakönyv vagy bizonyítvány megírása vasárnapra maradt, és azért ez sem túl jó dolog, ugye, ebben az időszakban, és azóta, mióta ezt megértettem, nem volt nehéz egyébként, akkor rájöttem arra, hogy így tényleg Istennel lenni aznap egész nap, és tényleg pihenni nagyon-nagyon sok kegyelmet hoz. Másik, hogy tényleg úgy vagyok vele egyébként, mint Timi, úgy gondolom én is, de én azért kicsit mélyebb problémákat látok ebben, hogy valakit úgy nevelnek, hogy vallásosan, és később nem jár templomba. Én azt gondolom, hogy nincs Isten élményük. Tehát, hogy tényleg hogy ne a megszokás legyen, az fontos, hogy a családban beszélgessenek Istenről, hogy esetleg a napjukat átbeszéljék egy esti közös imában, hogy tapasztalta meg a mindennapjaiban a gyerek azt, hogy Isten vele van, és hogyha erről beszélnek, hogyha ez ugye téma egy családban, szerintem, legalábbis nekünk, ugye így volt, akkor azért sokkal könnyebb Isten élményekben úgymond részesülni, észrevenni azt, amit Isten ad, szerintem.
2: Neked mit jelentett ez az Isten élmény? Mondod, hogy nálatok ez így volt, ezt így láttad. Mit jelentett?
4: Nekem az Isten élmény az, hogy észrevegyem a mindennapjaimban őt, hogy velem van, az iskolában, akárhol, hogy tehát meglássam a szépet, a jót, és hogy azt, hogy segít nekem. Tehát is azt, hogyha imádkozom, ha hálát adok, és hogyha kérek, akkor lássam, hogy Isten teljesíti, ami a Bibliában is van, ugye, hogy kérjetek és kaptok. Nem mondom, hogy könnyű út volt, mert az elején nem. Tehát kisgyerekként én sem. És a másik, igen, hogy szerintem értenünk kell azt, hogy mi zajlik a Szentmisén. Nagyon fontos az, hogy elmondják nekünk azt, hogy mi zajlik ott, hogy mi miért történik. És hogyha ez is megvan, akkor ezzel együtt ez, hogy a családban ugye úgymond kontrollálva vannak ezek a idézőjelben élmények, ez így, és még ráadásul ugye el is mesélik a szülők is, tehát amit mondottam, hogy egy példával, akkor szerintem az a vallásosság az nem csak szimpla vallásosság lesz, hanem egy igazi Isten hit.
2: Tehát nagyon fontos, hogy legyen, akivel ezekről a témákról beszélgetni, hiszen nem tudunk a hit útján sem a magunk urai lenni. Nagyon fontos, hogy a kérdéseinket meg tudjuk beszélni. Ismerjük meg a Szentmisét. Ismerjük meg azt a Szentmisét, amely ugye kötelező részt venni. Nem azért kötelező, mert az Isten emiatt sújtana le ránk, és hú de borzasztó bűn, hanem lelki kötelezettség elsősorban. Tehát minden megfogalmazott törvény az elsősorban lelkileg kötelez minket, mert hogyha én szeretem a jó Istent, akkor abból a heti 168 órából, amit ajándékba kapok, akkor csak nem sajnálom azt az egyet vasárnap. Ez evidens, mert 167 órán marad, amiben azt csinálok, amit akarok, kvázi idézőjelben mondva. Tehát nyilván egy hívő embernek a vasárnapi szentmise, mondhatom azt, hogy talán csak a minimum. Tehát nem ez az ima életünk egyetlen pontja, hogy elmegyek vasárnap misére, és akkor kipipálom. Ez egy lelki kötelezettség. Persze az egyház is megfogalmazza ezt egy törvényben, egy szabályban, azért, hogy előttünk legyen az, ami lelki kötelességünk, amire alapvető lelki igényünk van, kell, hogy legyen, hogyha hívő emberek vagyunk. Nagyon fontos, tehát az első parancs, nem kell megijednünk tőle, ez egy lelki parancs, lelki kötelesség, és nyilván, hogyha a lelkünk, a szívünk szereti az Istent és ragaszkodik hozzá, akkor ebben a parancsban nem találhatunk különösebb kifogásokat, még több gyermekes családban sem. Nézzük a pénteki böjti bűnbánati napokat. Hogyha azt halljuk, hogy pénteki nap, főleg az idősebb korosztályok rögtön rávágják, hogy pénteken nem lehet húst tenni. Szent Gyónások többségében hétről hétre ott szerepel pénteken húst tettem. Nagyon fontos, megjegyezni, hogy az egyház öt parancsolata is így fogalmaz, hogy a pénteki bűnbánati nap, tehát nem böjti nap, hanem bűnbánati nap, és ezen kívül vannak még a böjti napok, mivel hogy a nagyböjti szent időn kívül az év többi pénteke nem kötelező böjti nap. Nagyon szép jámborsági hagyomány ez, hogy péntekeken Jézus szenvedésére való tekintettel nem eszünk húst. Nagyon helyes, nagyon szép, nem csak a hit szempontjából, a vallásosság szempontjából, hanem már az orvosok is megállapították azt, hogy jó, hogyha az ember tart hétközben húsmentes napokat, hogy az iskolákban, óvodákban tudjuk, ez kötelező, hogy legyen húsmentes nap. Pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy ez a testi egészséghez is hozzájárul, tehát nem véletlen, hogy az egyház ezt már 2000 éve bevezette az úgymond húsmentes napokat. Mondjuk régen nem is ettek annyi hús, mint most, esetleg vasárnap volt húsleves, meg rántott hús, aztán hétköznap meg zöldség, meg gyümölcs, meg amit éppen találtak. Sokszor sajnos voltak ilyen időszakok is, tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a pénteki nap bűnbánati nap. A nagybőjti szent időben kötelező a hústól való távolmaradás a nagybőjti időszakban, de évközben bűnbánati nap, aminek első és nagyon szép ősi gyakorlata a böjtölés. Most a böjtölés nem azt jelenti, hogy nem eszek húst, de méregdrága ételeket bevásárolok, ami nem hús, és avval jól lakok, mint a disznó. Ugye szokták mondani, hogy nem eszek hamburgert, de elmegyek, és akkor vörös lazacot rendelek, mert hogy halat lehet enni pénteken alapon, és akkor 100 000 forintért rendelek magamnak vörös lazacot, és akkor azzal jól lakok. De tehát volt valaki, aki mesélte, hogy elment egy vendégségbe pénteken, ilyen vallásos társaság, és nem volt hús az asztalon, viszont körülbelül 150-200 000 forint értékben volt 4-5 fogásos menüsor, ami húsmentes volt ugyan, de gyakorlatilag addig lehetett belőle enni, amíg az embert ugye hazavontatták már utána, a vacsora után, tehát semmivel sem volt kisebb, vagy aljasabb a vacsora, ugye, mint hogyha éppen disznótoros vacsora lett volna. Tehát itt ugye igazából nem arra gyúrunk, hogy mindent tegyünk, csak hús ne legyen benne, hanem az, hogy szeretetből lemondok valamiről valakiért. Tehát mindig ez a bűnbánati napnak a lényege, hogy szeretetből lemondok valakiért valamiről. Tehát ezt nagyon meg kell jegyeznünk a pénteki bűnbánati napoknál. Az egyház tanítása szerint ugye ez a böjt, az imádság vagy jó cselekedet, amivel meg lehet a bűnbánati napokat tartani, vagy minden olyan, amit önzetlen és őszinte lemondásból teszek. Ha lemondok az ételről, ha lemondok a húsról, ezt azért teszem, hogy esetleg a részemet oda tudjam adni másnak, vagy annak az árát, vagy bármit, amivel segíteni tudok azon, aki amúgy is minden nap böjtöl, mert neki az a böjt, ha eszik, egy hajléktalannak, hogyha rendesen eszik, az neki már szinte böjti nap, bűnbánati nap, mert máskor meg nem teszi. De beszélhetünk itt bármelyik cselekedetről, vagy a jó cselekedetről is, és az imádságról is. Nem azt jelenti az imádság a bűnbánati napon, hogy akkor megerőltetem magam, és délben is imádkozok, ami amúgy is lelki kötelességünk, hogy egy nap többször imádkozzunk, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy akkor ilyenkor valami többet vállalok, pontosan azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik még nem tértek meg, és ezen a napon olyan imát mondok, amit nem szoktam máskor, vagy többet mondok, mint amennyit máskor szoktam. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor egy kicsit jobban imádkozom, vagy jobban elcsendesedek, hanem hogy valamit vállalok pluszba, vagy valamiről lemondok valakiért. Aztán itt van az évente gyónnyál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ezen is hamar át tudunk lépni, hiszen világos ez a parancs. Régen ugye az egyház történelemben olvashatjuk, hogy nagyon ritkán áldoztak az emberek. Azért kellett törvénybe foglalni ezt, hogy évente gyónnyál is legalább húsvét időben áldozzál, mert egyszerűen az emberek nem tartották méltónak magukat a szent áldozásra, olyannyira nem, hogy évekig vagy évtizedekig nem áldoztak, mert annyira bűnösnek tartották magukat. Ugye az ortodox egyházban mind a mai napig a hívek távol maradnak a szent áldozástól, csak nagyon nagy ünnepeken járulnak a szent áldozáshoz, vasárnapokon csak a pap áldozik, meg egy-két mondjuk a papnak a felesége, a gyermeke, ugye akik ott vannak a liturgián, meg a kántor, de a hívek általában nem áldoznak, sőt, nincs is áldoztatás, nem is megy ki a papa híveket megáldoztatni. Nagyon sok alkalom van ilyen. Ugye a protestáns egyházakban szintén ugyanígy van, hogy úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken van, nincsen minden vasárnap úrvacsoraosztás. Ez egy ilyen középkori felfogásból származik, hogy az ember nem méltó arra, hogy minden alkalommal magához vegye az eukarisztiát. Amikor az egyház ebben kezdett változtatni és nyitni, akkor ugye azt érezte, hogy nem elég, hogyha csak ezt prédikálják az embereknek, hanem törvénybe kell fogni, hogy már pedig minden esztendőben, a húsvéti időben gyónnyal és áldozzál. Ugye sokan azt hiszik, hogy a húsvéti szentgyónás, szentáldozás az csak húsvétkor van, nagy héten és húsvétkor, de ezt is tisztáznunk kell, hogy a húsvéti szent idő az pünkösdig tart. Tehát 50 napunk van arra, hogy évente elvégezzük a húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, ami az egyház öt parancsolatában jelen van, benne van. Nagyon fontos ez a szentgyónás és szentáldozás, hogy legalább ilyenkor, hogyha máskor nem vesztjük a fáradtságot, de persze nyilván ebben is rendszert kellene kialakítanunk, de ha máskor nem, legalább ilyenkor tartsuk fontosnak azt, hogy egy évben egyszer elmegyünk szentgyónást végezni és szentáldozáshoz járulni a húsvéti idő folyamán. Ebben a két parancsban csak néhány másodperce, hogyha így megállunk. Ugye a pénteki bűnbánati nap és a gyónás áldozás, hogyha most így hozzátok fordulhatok ebben a témában. Mit jelent számotokra ez, hogy pénteki bűnbánati nap? Van-e ebben valamilyen tapasztalat, hogy lemondás, vagy az Isten ezt hogyan jutalmazza meg, vagy fordítja vissza a ti életetekben?
4: Én gyerekkoromban megtanultam a nagyszüleimtől, hogy a szerda és a pénteki nap az tésztanap. De sose tudtam, hogy miért, mert ugye ők szerdán pénteken nem ettek húst, így mi sem ettünk. De aztán persze később, amikor már nagyobb lettem, akkor megértettem, meg elmagyarázták, hogy miről van szó, de mindig örültünk, mert olyankor volt szilvás gombóc, meg néha túrós csúszra, meg ilyenek. Nem volt nagy kaja, vagy bármi, csak hogy úgy örültek, hogy a nudli volt szilvás gombóccal, és nem husi. Ezt meg is maradt, sőt egy időben próbáltam a szerdapénteki kenyér vizes böjtöt is, de úgy gondolom, hogy tehát az a tapasztalatom magammal kapcsolatban is, meg így a társakkal, akikkel elkezdtük, igazából nagyon meg kell érni erre lelkileg. Tehát tényleg ez, amit mondtál, hogy akit szeretek, azért mondok le valamiről, amit meg én szeretek. És akkor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb dolog az, hogyha nem kajáról mondok le egyébként. Tehát az is nagy dolog, mert hogy készrevő voltam korábban, és azért odafigyelek arra, hogy ételről is, de például nagyon-nagyon sok más dologról is, amit mondjuk szeretnék, de nem csak tárgyak, hanem lelki dolgok is. Tehát ami tudom azt, hogy a gőgömet szolgálja, vagy tudom, és akkor azt legyőzni, vagy arról lemondani, hogy akkor most ezt nem teszem meg, mert tudom, hogy attól nekem jobb lesz, ha ez nem történik meg. Ilyenekről szoktam mostanában, és ez sokkal jobban megy, nem könnyebben, csak úgy látom, hogy ez inkább célra vezető.
2: Igen, ugye a kenyérvízböjtről ugye hallottunk az előző műsorokban, amikor ugye a másik csoporttal voltam, akkor ugye Marci többször beszélt az ő vállalásáról, illetve küzdelmeiről is, hogy mit jelent az, hogy az ember munkásként, tehát dolgozó emberként, kenyérkereső emberként, munkahelyen, stb. Felvállalja azt, hogy mondjuk kenyéren, vízen böjtöl, és a kedves hallgatók biztos, hogy követték a műsorokat, hallották azért az ő tapasztalatait is ezzel kapcsolatban, hogy néha az elhatározásáról le kell mondjon, nem azért, mert nem szereti az Istent, hanem azért, mert rádöbben arra, hogy azért az egészség, az odafigyelése, a vezetés, stb., amiket elmondott a legutóbbi műsorban is, hogy azért veszélybe sodorhatják az életét, hogyha mondjuk ő éhezik és nem eszik, vagy stb. Illetve a másik az, hogy megtapasztalni a bőjtben azt, hogy mi a jobb az Istennek. Nem nekem mi a jobb, hanem az Istennek mi a jobb, hogy mit fogad el jobban azt, hogy én lemondok, vagy bőjtölök, vagy azt, hogy úgy alakítom a dolgomat, meg úgy böjtölök, hogy tényleg szeretetté váljon az, amit teszek. Mert egy ideig ugye nyilván mindenki úgy kezdi a böjtöt, hogy megkínlódik saját magával, mert éhes vagyok, szomjas vagyok, fejem elkezd fájni, stb. És itt még egyelőre nem érzi az ember a nagy szeretetet, ami benne van. Tehát ehhez el kell jutni, és pont az, amit Kriszta is mond, hogy próbálkozunk, aztán abba hagyjuk, és akkor rádöbbenünk arra, hogy vajon mit miért teszek, hogy mi az én célom, hogy öncélú a böjtölésem, vagy Isten felé mutat, és aztán hát ehhez el kell jutni.
4: Igen, de pont ez inkább az utóbbi az, ami szerintem igaz. Mert hogy az előbbi, hogy éhezünk, meg vezetés, minden, tehát pont ez az, hogy én azt tapasztaltam, tehát nekem a lelki küzdelem volt nagy, pont a kényszerevés miatt. De ez a része, hogy nem volt erőm, vagy bármi nem, mert én pont azt gondolom, hogy ilyenkor ésszel, ha sokszor eszem keveset, tehát megvan, van is egy könyv róla egyébként erről a kenyérvízböjtölésről, akkor nincs, azt nem azt kéri az Isten, hogy éhezzek, hanem azt, hogy kenyérem vízen böjtöljek. Volt olyan szerzetes, akit azt hiszem 10 vagy 17 évig kérte folyamatosan, és meg tudta csinálni. Okosan ésszel meg lehet, tehát azt gondolom, hogy nem leszünk ettől betegek, vagy nem tudunk nem koncentrálni, az Isten megadja az erőt, ez inkább a lelki old, nekem, tehát ezt magamról mondom, hogy a lelki oldala volt az, ami nehéz.
2: Igen, ugye a Marcival való beszélgetésben is pont erre jutottunk.
4: Nem hallottam, hogy, bocs, hogy nem tudhatom.
2: Persze, pont erre jutottunk a végén, hogy okosan, tehát úgy kell beosztani igazából, hogy ne az emberi oldala vegye el a lényegét gyakorlatilag ennek a bőjtnek, és hát ő is ugye beszámolt erről már többször a műsorban, hogy mennyire örül annak, hogy sikerül ezt okosan ugye csinálni, tehát hogy nem lehet ezt azért össze-vissza meg csak hirtelen felindulásból, hanem ezt tényleg tudatosan kérni kell az Istentől elsősorban, vagy adja meg ezt a kegyelmet, a bőjtölés kegyelmét, mert nagyon sokan úgy bőjtölnek, hogy úgy reggel eldönti, hogy na akkor bőjtölek, és akkor az úgy soha nem fog menni. Igen, ez az én tapasztalatom is, hogy soha nem megy úgy, hogy egyszer csak eldöntöm, hogy na hoppá, akkor én most bőjtölök, hanem erre mindig rá kell lelkileg készülni, mindig kell ezért imádkozni, kell kérni az Istentől a bőjtölés ajándékát, hogy az elfogadható legyen az Isten számára, ne csak egy ilyen önteljesítés, vagy önkibontakozás legyen, hogy na most akkor én megmutatom, hogy én tudok bőjtölni, hanem mindig rá kell döbbennünk arra, hogy ez valakiért, valamiről, szeretettel, amit elfogad az Isten, hogyha az tiszta és őszinte. Na hát itt a műsor végéhez érkeztünk, rögtön ezen a héten is, így elköszönünk a kedves rádióhallgatóktól. További kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra és magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diós Győri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Ezután az idén immár harmadik alkalommal életre hívott irodalmi éjszaka tudnivalóiról beszélgetünk a szervezőkkel. Ezt követően pedig a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközistábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül pedig az idei Barokk Fesztivál programjairól és a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóiról szólunk. Ajánlunkban Szajkó Anitát, a Barokk Fesztivál egyik szervezőjét hallják.
2: Idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, programszervezőként, csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk, ugye minden éven egy mottó köré szervezük a programokat.
0: Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd regionális sporthíreket mondunk. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit egripüspökről. Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
3: A szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket.
0: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesülés. A kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Olvasom az első korintusiaknak írt levélben. Az egyház megkapta Krisztus testének szentségét, mert az egyház maga is Krisztus teste, testének egyik megnyilvánulása. Valaki úgy szeret, hogy meghal értem, ki ne lelkesednék ezért. Valaki úgy szeret, hogy mindig velem akar lenni, s velem belsőleg egyesülni, ki ne nyugodnék meg ebben. Amikor elhangzanak a szentségi szavak, ez az én testem, akkor ez elsősorban a kenyérre vonatkozik. De a második fázisban a szentség anyaga maga a világ, amelyben szétárad az egyetemes Krisztus emberfeletti jelenléte, hogy beteljesítse ezt a világot. Minden végeredményben azon dolgozik a teremtésben, hogy közelről vagy távolról a világegyetem konszekrációját segítse előbbre jutni. Jézus már megdicsőült az ő testében. A szentség által mégis újra átélhetjük vele földi élet eseményeit. Egyesülhetünk azzal, aki az Atya kebelén él. Leborulhatunk előtte, akár a pásztorok, a bölcsek, a szűzanya tette. Haláltusáját is megvívja bennünk. De ő bennünk diadalmas győztes is, aki felemeli és megdicsőíti emberi értékeinket. Krisztus bevon minket, résztvevőket halálába és feltámadásába. De nem a pusztulásba vezető halál jele ez, a kenyér és a bor, étel és ital, és így az élet forrása. Jézusunk, közösséged immár 2000 éve képvisel téged. A világ azóta nagyot változott, de semmivel sem került hozzád közelebb. Ezért nem tudom elhesegetni ezt a kérdést. Nem vész kárba mindaz, amit ránk pazaroltál? Halálod, föltámadásod, szabad és kegyelmed? És nem hiába való egyházad minden erőlködése, és benne az enyém? Az ellankadt kéznek, kifáradt buzgóságnak, ernyett izmoknak, megterhelt idegzetnek, fonnyadó buzgóságnak lesz-e frissítője? Bágyadt kérdéseimre folyton friss eukarisztiád adja meg a választ. 2000 év viharait nem vészelte volna át az egyház, ha nem vagyok minden nap veletek a világ végezetéig.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányfő azt mondta, a korábbi kormánypártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, nem támogatja a jelenleg semmit sem érő vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, valódi szankciókkal, vizsgálati jogkörökkel való bővítését. Továbbá ebből következik, hogy nem támogatják azt sem, hogy Magyarország, a magyar emberek, a magyar vállalatok megkapják a nekik járó 6000 milliárd forintos uniós forrást, amit minden európai társuk megkapott már, tette hozzá Magyar Péter. A diákhitel stopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról és 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány szerdai ülésén. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd euró uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátette. Nap mint nap sok mindennek kell ahhoz megtörténnie, hogy minimalizálják a forrásvesztés kockázatát. Magyar Péter úgy fogalmazott, csodálatos hollywoodi történet lenne, ha valóban minden forrást határidőben le lehetne hívni. Azt mondta, induljunk ki a legjobbból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része, és a diplomaták is ezen dolgoznak. Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár 7% is lehet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Megemlítette, ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé. Hozzátette, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni. Hangsúlyozta, a naponta kiderülő elképesztő pazarlások, pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is bele lehetne számítani ebbe a közteherbe. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodabói Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirati irodával. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez bár országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
3: Hagyományosan a könyvhetet ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt vetette föl azt, hogy legyen magyar könyvünnep is, ugye az olasz könyvünnepek hagyományára alapozva tette fel ezt a javaslatát a jelenlegi MAP-székházban. Tehát azzal kezdődik a könyvheti programunk, hogy 11-én a MAP-székházban megkoszorúzzuk ezt a Sukka Géza emléktáblát. Majd a Szent István téren folytatódnak a programjaink, eltérően az eddigi hagyományokhoz, mert ugye az Erzsébet téren jelenleg építkezés folyik, és mindenképpen egy olyan teret szerettünk volna keresni, vagy kerestünk a kollégákkal, ami nagy befogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét, majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas íróköltő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brézai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bibor kiadót, a Spanyolnát, hát a Proártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németi Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtérre kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. De a Génius Könyváruház, a Bíbor kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tagozata, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti tótóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti tótónk.

0: Lációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszky Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Géniusz könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Géniusz könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják, majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perckor Miskolci ságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző református gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel, majd a Miskolciak kedvence 18 óra 30 perctől a Mintazenekart várjuk a színpadra. Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Géniusz könyváruházban Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézön Möré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
1: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programjai is. Jól gondolom én ezt?
0: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvódájának Vadócák néptánc csoportja, majd 10:45-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel, és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek. 11 óra 15 perckor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejkó Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvhetitutóval, selfie ponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat, mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyvnapokra.
0: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket, a Szent István térre, Lackfi János lesz a fővendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a Miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc könyv

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén 3. alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regény részletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényükből emeltek ki egy részletet, tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén még nem tudok pontos adatokat mondani, de mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat, tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a 2. emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmlib.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközis táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, és jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközis táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő 1-2 napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Ady Endre Művelődési Házzal kezdünk, itt mazsorett kezdő lesz, az időpont július 6-a és 10-e között, a helyszín az Ady Endre Művelődési Ház, 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk, a foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre Művelődési Házban nagyjából ez a helyzet. Az Ifjúsági Házban és a Görömbölyi Művelődési Házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az Ifjúsági Ház, és július 6-tól 10-ig a Görömbölyi Művelődési Ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésed, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukád be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön Formációs Táncegyüttes csoportjaiban nyernek felvételt. Tehát az Ifjúság és a Görömbölyi Művelődési Házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe, a Vasgyári Közösségi Házba. Hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk, a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem teltházas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári Közösségi Házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogkalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délután változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszótábor és egy vadi új, a média műhely. Színjátszótábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejező készsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és a foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszái mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezés, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
0: Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
1: Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.

0: Idén is lesz barokk fesztivál, a Bükki Művészeti Napok 2026 elnevezésű rendezvényt június 19-e és 21-e között rendezik meg. A helyszín idén is Eger és Bélapát falva, már ugye külső helyszín nem első évben. Akivel erről beszélgetek, Szajko Anita, az egyik program szervezője, aki rendszeresen fellépő is szokott lenni. Kérdésem az, hogy idén szerepelsz-e, hallhat-e téged a közönség, és hogy egyáltalán milyen programokkal készültök itt a 3 nap alatt?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Így van, idén már több mint 10. alkalommal kerül megrendezésre a Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Ezen az évben én nem szerepelek énekesként a programban, csak programszervezőként, a csak az idézőjelben, hiszen nagyon sok feladat hárult most rám, és én máshol leszek hallható, látható ezeken a napokon. De azt elmondhatom, hogy nagyon színes programokkal készülünk idén is. Énekek éneke a mottónk. Ugye minden éven egy mottó köré szervezük a programokat. Ezúttal is 3 napos lesz a fesztivál, tehát péntektől egészen vasárnapig hallhatnak különböző fantasztikus műveket a közönség. És akkor itt el is mondanám, hogy mire számíthatnak. Lesz térzene, toronyzene, ez is már egy megszokott programunk igazából. Idén a Városháza erkélyéről, illetve a Ciszterci templom mellvégyéről fognak fantasztikus harsona kvártettet hallani majd a hallgatók. Aztán, ha programokban tovább megyek, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy Egerben új helyszíneken is találkozhatnak a fellépőkkel, ugyanis az Angol Kisasszonyok kápolnája például szintén egy helyszínünk lesz, itt még nem volt korábban koncertünk. Megszokott helyszínként a Ciszterci templomot emelném ki, illetve a zeneiskolát, valamint a Bartokovics Béla közösségi házat. Ezen kívül kiemelném még a Bélapát falvi apátságot, hiszen a templom ugye évekig le volt zárva, és most újítás után került átadásra. Úgyhogy külső helyszínként idén, vidéki helyszínünként, tehát Bélapát falván fogunk egy fantasztikus koncertet adni, illetve fognak adni a Cantus Agriensis kórus énekesei és Bakos Kornélia. Nagyon fontos kiemelni, hogy Palestrina születésének 500. évfordulója van, tehát az itáliai zeneszerzőre is emlékezünk, aki az egyházzene kiemelkedő alakja volt, és neki a művei is fel fognak csendülni ezen a fesztiválon. Amit még szintén kiemelnék, az ugye komoly zenéről beszélünk, de mi mindig belecsempészünk a programokba egy kis vidámságot. Víg opera is lesz hallható. Idén Haydn az Énekesnő című operával készülünk, és szintén megszokott formáció, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar matini hangversenyel készül az érdeklődőknek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon színes programjaink lesznek, érdemes megnézni a részletes programokat weboldalunkon, www.bükkibarokkfesztivál.hu oldalon, vagy ugyanilyen címszó alatt a Facebook oldalon is megtalálhatóak ezek.
0: Igen, én is, ahogy ugye látom itt a programkínálatot, a komoly zene egy picit tényleg ide-oda kikacsint, de én azt gondolom, hogy így lesz színes a fesztivál. Az, ami még mindenképpen csábító, hogy ugye évek óta ezt ingyenesen tudjátok megszervezni egy támogatásnak köszönhetően, ezt gondolom idén is így lesz.
1: Így van, idén is minden programunk ingyenes, és várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, akár Egerben, akár a Bélapátfalvi programjainkra. Ugye nagyon fontos, hogy határon túlról is szoktak érkezni közönség tagjai, ezt meg nagyon nagy szeretettel fogadjuk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen az utóbbi években a közönséget tekintve ilyen nagyon színes közönség összetétele is, akár fiatal egyetemista csoportok is, külföldi csoportok is ellátogattak már több koncertünkre, akár pedig felvidékről is érkeztek hozzánk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja itt is az számára megfelelő programot, fiatalok, idősebbek, családok, várunk nagyon sok szeretettel mindenkit.
0: És akkor még egyszer, tehát június 19-e és 21-e között az idei 10. Barokk Fesztivál. Szajko Anita, köszönöm szépen, és tényleg sok látogatót kívánok nektek.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád, és ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba. Én akkor, ahogy látom, hogy a Folt hátán volt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi. Az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás. Sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés. Ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást. Ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a Folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden Folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadás. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendez náltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem, az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is, és hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogságárus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy boldogságárus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicient fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg egyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára és könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA és előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel, és ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a benti színházi premierje, valamint este egy Népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból, minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Egy óra.
2: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala a 3801-es számú út Végardó felőli szakasza. Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus konferenciát és expót Sátoraljaújhelyen. A tudománybarát települések mutatkoztak be a Magyar Tudományos Akadémián, így többek között Kisújszállás is. Átfogó támogatási programot indít a jászberényi munkavállalóknak az Electrolux. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Megújult Sárospatak egyik forgalmas közlekedési útvonala a 3801-es számú út Végardó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a Végardó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdezzük.
4: Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utó munkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városba nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára. de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.
3: Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus konferenciát és expót Sátoraljóújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit. Lehetőséget teremt a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplénjének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdezzük. Ringer Istvánt hallják.
5: Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kultúrás intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás így megismerése, ezért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, az nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul, hogy voltak próbálkozások, tiszteletreméltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések, meglátásom szerint mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk. Akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működik. Tehát van igény, tehát ezt a mi múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az Zemplénben ugye a hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Zemplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonyság a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.
3: TAB, Bonyhád, Miskolc és Kisújszállás mutatkozott be a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Települések munkacsoportjainak napján május 29-én Budapesten. A részletekről dr. Habil Kovács Tibort, a Kisújszállási Tudománybarát Települések munkacsoport vezetőjét hallják.
6: Délelőtt voltak a plenáris előadások, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy Én már, nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy más műfaj volt. És a délelőtti plenáris előadások után, egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása. Mindössze 4 települést kértek fel ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám. És Tab, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók. Hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás. Tab az ugye 4000-valahány fővel, az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásukat hallottunk mindenki részéről. Lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság. Annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak. És ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, település marketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, Kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
7: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad ezeket a programokat, az eddigi tevékenységeteket?
6: Bemutattam, igen, egy idővonalon, ahogy megérkezett a levél az MTA elnökétől, a polgármesternek, aki rögtön továbbította nekem, aztán az én szervező munkámat, ahogy felépítettem SMS-től alapítókiraton át, tagok felderítése, utána meghívása, az ülés megtartása, megalakulás, formalizáltuk ezt a tevékenységet, és utána pedig, ahogy a bekapcsolódtunk, illetve magunk kezdeményezzük az éves programokat.
7: És ahogy mondtad, hogy akkor a többi település inkább városmarketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
6: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy és az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető mondom, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatottság és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről.
3: Megállapodást kötött az Electrolux az üzemi tanáccsal a jászberényi munkavállalók támogatását célzó programról. Emellett a vállalat aktívan vizsgálja a 47,5 hektáros kiváló infrastruktúrájú telephely értékesítésének lehetőségét, közölte a cég közleményében a távirat irodával. Az Electrolux Group 2026. április 22-én bejelentette, leállítja a termelést Jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőszekrényeket gyártanak, mindez csak nem 600 munkatársat érint. A döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolta, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás határoz meg, írták. A közleményben bejelentették, a vállalat valamennyi munkavállalónak információs fórumokat, álláskeresési technikákról szóló tréningeket szervez, ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít. A munkatársak emellett novemberben részt vehetnek egy vállalati állásbörzén Jászberényben. Ezen felül a vállalat képzési támogatást is biztosít munkavállalóinak. A megállapodás részeként a vállalat elindítja a gondoskodó elbocsájtás programot, amely segíti a munkatársak mielőbbi elhelyezkedését, írták. A termelés várhatóan 2026 végén áll le a jászberényi Electrolux üzemben. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz. A hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 11-én.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ismét megrendezték Gyöngyösön a Városi Drogprevenciós Napot. Régészet napja, valamint múzeumok éjszakája is lesz a Dobó István Vár Múzeumban. Rivász Ágnes és Ajlik Csengek közös koncertet tart Bogácson. Ezek mai adásunk főbb témái.
1: Kora esti hírmondó.
0: A Gyöngyösi Bugát Pál Kórház a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. A mai napon ismét megrendezték a Városi Drogprevenciós Napot a főtéren, a kábítószeregyeztető fórummal közösen, ahol színpadi produkciók, interaktív sátrak és számos kísérő program várta az érdeklődőket. A részletekről dr. Kis Anitát, a kórház orvosigazgató helyettesét hallják.
2: Miért tartja jónak, hogy van egy ilyen? Milyen a kapcsolata a kábítószeregyeztető fórummal, és hogy látja ennek a vészjósló helyzetnek a működését, hogy mennyire tudja megfékezni akár egy ilyen drogprevenciós nap ezt a történetet?
3: Azt tudni kell, hogy a Gyöngyösi Kábítószeregyeztető Fórumnak nagyon hosszú évek óta tagja a Gyöngyösi Bogát Pál Kórház, és mindig is részt vettünk az általuk szervezett munkában. Idén nagyon sok változás történt a kábítószeregyeztető fórum keretei között, személyi változások is, és hála Istennek egy olyan csapat alakult ki, nagyon sok új taggal bővültünk, hogy mindenkinek fontos volt az az irány, hogy igenis preventív jelleggel meg kell közelíteni pontosan a szerhasználat, alkohol, droghasználat miatt a középiskolai, általános iskolai, sőt még az óvodai korosztályt is. És ezen felbuzdulva a KEF-nek a tagjain belül egy aktív folyamat elindult, és kitaláltuk, hogy szervezzünk egy városi drogprevenciós napot. És ezen belül a kórház nagyon aktívan vesz részt, a pszichiátri osztályon dolgozó kollégáim nagyon lelkesek, és nagyon sokan önként szerettek volna ebbe bekapcsolódni, és hál' Isten egy nagyon interaktív, kreatív módon tudunk megnyilvánulni. Több sátorral veszünk részt a főtéren ebben a programban. Egyik sátrunkban sürgősségi osztályon dolgozó kollégák, illetve mentorszolgálatnál dolgozó kollégák önként vállalták, hogy elsősegély oktatásban, illetve újraélesztésben próbálnak a gyerekeknek segíteni, nyilván játékos formában. A másik sátrunkban szintén kreatív, interaktív feladatok lesznek a gyerekek részére, például fogunk készíteni érzelmi védőpajzsot, akkor stresszlabda készítés a magunk sajátos módján.
2: Ezt elmondja, hogy mit jelent az érzelmi védő?
3: Megpróbáljunk a gyerekeknek segíteni abban, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, mi az az erőforrás, ahol ők tudnak fordulni. Tehát mik azok, amiket mozgósítani tudnak, nyilván minden korosztálynak a saját nyelvén, vagy más azért egy alsó tagozatos, másképp közelíthető meg egy felsős, illetve egy középiskolai korosztály, és a saját módjukon próbálunk egy picit segíteni abban, hogy az adott negatív érzésekkel hogyan tudnak megküzdeni, vagy mik azok a pozitív dolgok, amikbe tudnak kapaszkodni. És igazából itt és rajzos kreatív formában próbáljuk őket megközelíteni.
0: Két jeles eseménnyel várja az érdeklődőket, valamint az ide látogatókat a Dobó István Vár Múzeum. Június 12-én, illetve 13-án a régészet napjához kapcsolódóan tudományos előadások, továbbá friss kutatási eredmények szemléltetik a kelták bronz- és üvegdivat ékszereit, az abasári ásatások történetét, a nagyegedhegyi remete kápolna feltárását, valamint a Bükk-hegység számos szakrális helyszínét. Ezen felül Imre király nyomában haladhatnak a látogatók Rákóczi Gergely régész vezetésével. Június 13-án szombaton pedig Valasek Enikő, illetve Rákóczi Gergely bemutatják a nagyegedhegyi kápolna romjainak történetét. A kirándulással kapcsolatban érdeklődni lehet a valasek.enikő@egrivar.hu e-mail címen, vagy a 0630 303 9157-es telefonszámon. Tájékoztatta rádiónkat Farkas Csilla, az intézmény régészmuzeológusa.
4: Az abasári kutatások azok már 70-es évektől kezdve, sőt, sokkal korábban is a kutatás középpontjába kerültek. De egy kicsit mindig mostoha gyerek volt, mert a körülötte a beépítettség miatt mindig csak részleteket tudtak feltárni belőle. Most a Magyarság Kutató Intézet ezt a régészeti lelőhelyet szerette volna kiemelni, és egy központi kutatási projektben összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket, és a feltárásokat tovább folytatni, illetve a romok levédését, illetve védelmét is valamilyen formában szerették volna ezt így megoldani. És ennek a munkának

0: az összegzéséről, tehát az ásatás történetéről, a kutatás történetéről és a legújabb eredményekről fog majd nekünk Horváth Ciprián mesélni. Leginkább a kutatási történetéről és az új eredményekről, valamint a leletanyagról. Több oldalról is ugye központba került. Egy részről a bárásatások tudományos kutatásának 100 éves évfordulója alkalmából, ugye a Székesegyház feltárása egy központi eleme volt ezeknek a kutatásoknak a 20. század elején. Másrészről ugye az egyetlen olyan forrásokban is említett király, aki Egerbe lett eltemetve. Ugye harmadik Béla fia volt, és a Székesegyház építéséhez, illetve a egyházi központ kapcsán több építkezéshez is kapcsolódott itt Eger területén belül, vagy Eger középkori városán belül, és ő ide lett eltemetve ugye 1204-ben a Székesegyházban, és a sírját tulajdonképpen a 20-as években találták meg. De nem csak ő van ugye a Székesegyházban eltemetve, hanem több főpapnak a sírját is feltárták akkor. Ugye ennek annyi háttólütője volt, hogy a régészet tudománya az folyamatosan fejlődik, és a mostani tudásunkkal, illetve módszerekkel már sokkal alaposabban dokumentálva lehetne ezeket a sírokat feltárni, de így is nagyon fontos eredményes állomása volt a bár, illetve a bár Székesegyház kutatásának ez az időszak. Hát tulajdonképpen, aki még nem látta, az most már, tehát egyre többször hallják azt, hogy a Nagyegeden van egy kápolna, aki eddig nem tudta volna, ugye ez még valamikor a 18. század második felében épült ez a kápolna, méreteit tekintve szinte egy plébánia templommal vetekedik, és ennek a kutatása most már több ásatási évadban történt meg, önkéntesek segítségével, Dob István Bár Múzeum régészeinek az irányításával, illetve számos olyan embernek a kutatása is kapcsolódik hozzá, akár művészettörténészek, akár természetvédők, akiknek az iránymutatásai, illetve eredményei alapján egyre több információ bontakozik ki erről a kis kápolnáról. Minden évben éppen a önkéntesség, illetve a minimális pénzügyi támogatás kapcsán mindig csak egy kicsivel több és többet sikerül feltárni ebből a lelőhelyből, és az újabb kutatások minden egy kis részt többet és többet tudnak mutatni. Igazából most az a célunk, hogy ha valakit érdekel és még nem volt fent, akkor fel tudjon jönni. Aki pedig nyomon követi folyamatosan ennek a kápolnának a kutatását, az pedig azt lássa, hogy mennyit tudtunk haladni és hogy milyen új eredmények vannak.
1: A Dobó István Vármúzeum számos rendezvényt nyújt június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján este 6 órától 11 óráig. Ezúttal a gasztronómia került terítékre. A programok ingyenesek, de az akna figyelő folyosót csak kiegészítő jeggyel tekinthetik meg az érdeklődők. 16 órától a falatok a falak között, 17 órától Dobó lakomája, 17 óra 30 perctől irodalmi falatok, valamint borkóstoló, 18 órától fegyverbemutató, valamint 19 órától a Valide Szultána hamam körbejárása lesz. 18 órától a Ciffer Sándor galériában Nagy Ernő festőművész kiállítását láthatják, továbbá a Lenkei ház is nyitva tart, hangsúlyozta Novák Ném Lakás Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.
2: A gótikus palotában az Egri vártörténete című kiállításunkban egy kurátori tárlatvezetésre várjuk az este folyamán a látogatókat, illetve egy olyan interaktív, a reneszánsz, illetve koraújkori életmódhoz és kifejezetten táplálkozás kultúrához kapcsolódó bemutatóval, ahol a korabeli alapanyagokat, a recepteket, a korabeli asztalneműket, a terítésnek a módját ismerhetik meg a látogatók, történész kolléga segítségével, illetve az Egri vár kávézó egy olyan programot, egy beszélgetést ajánlok a figyelmükbe, ahol a Stümer gyár történetét bemutató tavaly megjelent monográfiához kapcsolódóan beszélgetünk a szerkesztővel, Peternek Zoltánnal, aki ezért nagyon különleges, mert műgyűjtő is, és a Stümer gyárhoz kapcsolódó rengeteg tárgyi emléknek a gyűjtője. Ezeknek a tárgyi emlékeknek a fotói egyébként a kötetben is megjelennek. Úgyhogy mind a gyűjtésről, a kicsit a gyár történetéről és a kötetről is beszélget vele kolléganőm. A Lobbanáspont Tűzsonglőr Egyesület már több éve partnerünk a múzeumok éjszakája megrendezésében, és minden látogatónk nagyon várja általában az este végén ezt a látványos bemutatót. Egy meggyújtással szoktuk indítani, 9 órától, aztán pedig ugye a bemutatójukkal, és a bemutatót követően pedig egy táncházzal zárjuk 11 órakor az estét.
1: Oldódás címmel improvizációs koncertet ad Révász Ágnes zeneszerző, valamint Ajlik Csenge költő június 12-én pénteken. Az eseménynek a Bogácsi Közösségi Ház ad otthont 18 óra 30-as kezdéssel. A művészetek szerelmeseit várják a rendezvényre, hangsúlyozta Ajlik Csenge költő.
3: Amikor alkotok, talán az alkotási folyamattal tudnám kezdeni, vagy a legjobban szemléltetni ezt. A verseknél, mert prózát is írok, a verseknél ez mindig egy érzelem, ami átfut rajtad, tehát így a fejed tetejétől a talpadig, aztán vissza. Ezek legtöbbször, most ahogy a madár mindig kötet kapcsán is, legtöbbször olyan érzések, amit az ember fel szeretne dolgozni, vagy valahogy nem tud megfogalmazni, és muszáj, hogy az embernek is felfogható formát találjon neki, ami nekem a szavak. Általában az alkotási folyamatomnál kell, hogy csend legyen, békesség legyen, nem véletlen, hogy ott lakok, ahol itt a bükk alján, és hogy teljes zavartalanságban legyek, tehát senki ne is érjen el, és amikor ez átfut rajtam, akkor kendőzetlenül, meg magamnak is megengedve úgy jöjjön ez ki, ahogy akar. Legtöbbször nálam én kézzel írok először, és nem figyelem, hogy mit írok. Ezt nevezhetjük automatikus írásnak is, és utána ezt pár nap múlva nyitom ki, és akkor már nem alkotási folyamatban, hanem szerkesztési folyamattal próbálom összerakni a gondolatokat, mert nagyon sokszor nincs értelme, inkább egy érzés van sem, mint értelem, és azokat próbálom összerakni, és utána jön a legszebb folyamata, hogy én addig olvasom fel a szerkesztendő verset magamnak hangosan. Legtöbbször egyébként ilyenkor az érzelem is magára átfut rajtam, tehát vagy sírok, vagy nevetek, vagy stb. Addig olvasom fel hangosan, amikor már az utolsó felolvasásnál azt érzem, hogy ez így vitt el A-ból B-be, tehát ahova menni akartam, vagy amit én szerettem volna magamnak mondani, és akkor érzek egy oldódást, hogy igen, én ezt éreztem, én erre gondoltam, amikor ez az érzés átfutott rajtam. Szóval ez inspirál egyébként már 10 éve, vagy 9 éve, vagy először publikáltam, és 2025-ben jelent meg a kötet A madár mindig, ami főleg így ilyen gyász, szabadság téma, természethez való kapcsolódás, meg a nőiség témáit dolgozza fel. Főleg bodzával gyakorlunk, és ahogy még készülök, hogy énekelek egyébként. Bodza szerint nem olyan rossz az énekhangom, de én csak saját kesztelésemre próbálok más hangokon is megnyilvánulni, és igazából visszacsatolni magam arra az időre, amikor ezek a versek íródtak, mert azért azóta már eltelt egy kis idő, hogy ezek az érzések tényleg bennem voltak. Tehát az több mint 3 éve, az, hogy tavaly jelent meg a kötet, tehát minden egy ilyen elcsúszásban van. Szóval úgy készülök, hogy rengeteget szoktam lemenni a kertbe a diófa alá, és csak neki támasztom a hátamat a diófának, és énekelek egyébként, ami jön, vagy nézegetem a szövegeket, hogy most hogyan viszonyulok hozzájuk, mi az, ami közel áll hozzám, mi az, ami távol áll hozzám.
1: A következő percekben Révász Ágnes zeneszerző ismerteti a zenében való elmélyülés fontosságát.
4: Igen, nincsenek véletlenek. Egyébként egy erdei sétán találkoztunk először, és Csenge alkotó társam, ez kialakul a lelki szférában, és amikor olvastam legelőször a verseiből, akkor azonnal azt éreztem, hogy szeretném, hogyha közösen bemutatnánk ezekből a versekből, mert hogy én ugye improvizálva zenélek, ezt is tanítom, vagy tanítottam nagyon sokáig, és pontosan egy ilyen fantasztikus érzelmi ráhangolódás van a hangszerrel, tehát nincsenek előre kidolgozott részek már egyáltalán. Volt, amikor úgy játszottam versekre, hogy legalább odaírtam a vershez, hogy milyen hangnembe szeretnék játszani, de most hagyom, hogy ez a közös tér, ami megteremtődik körülöttünk bármikor, amikor ezzel foglalkozunk, akár készülés közben, akár majd a koncerten, akkor az hagy legyen teljesen eredeti és szépből jövő. Tehát itt egy nagyon erős érzelmi összehangolódást találok Ajlik Csenge költőlányal, valamennyien, akik érzékeny emberek élünk itt ebben a megteremtett világban is, egy olyan mély lelkiséggel rendelkezünk, ami nagyon nehezen alkalmazkodik a hétköznapokhoz, vagy a nagyon leegyszerűsített gondolatmenetek nem rólunk szólnak. Az egy alkalmazkodási folyamat. Egyben ugye más is van benne, nyilván sok gyönyörűség van az emberi kapcsolódásokban, és most az érzelmeink által úgy gondolom egy hatalmas könnyítés, mint a könnyek, hogy könnyítenek a művészet által, a hangunk által, a zongorajáték által, és a pillanat varázsa és ereje által. Remélhetőleg mi is, és a közönség is, a hallgatóság feloldódhat benne. Én mindenképpen még azt szeretném elmondani, hogy a központi téma a szerelem. Úgyhogy mindenki magára ismerhet, az érzéseire ismerhet benne rendkívül mély megfogalmazásban. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom az estünket mindenki számára.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával, a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Az Úr sosem fordítja el rólunk tekintetét, fogalmazott 14. Leó pápa egy barcelonai börtönben. Június 10-én spanyolországi apostoli útjának 5. napján a Szentatya ellátogatott egy barcelonai büntetés végrehajtási intézetbe. 14. Leó pápa elmondta, minden ember méltósággal rendelkezik már azon ténynél fogva, hogy Isten akarta, teremtette és szereti őt. Nincs tehát olyan helyzet, amely arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk tekintetét. Vigasztaló igazság ez, mely mindenkor kísér bennünket, és emlékeztet arra, hogy az ő irgalmas szeretete mindig felülmúlja azt a jót vagy rosszat, amit tettünk. A Szentatya kiemelte, ez különösen igaz rátok, kedves testvéreim, akik távol vagytok szeretteitektől, és jelenlegi helyzetetek miatt is szenvedtek. Amikor megkísért benneteket a gondolat, hogy kevesebbet értek, s úgy érzitek, nem érdemes tovább menni, emeljétek föl tekinteteteket arra, aki oly sok ember jelenléte által szüntelenül megmutatja nektek szeretetét és közelségét. Bár utatok bizonyos szakaszait szorongás és szomorúság kíséri, ne feledjétek, hogy az életben elkövetett hibák nem határozzák meg az ember önazonosságát, hangsúlyozta Leó pápa. A legmélyebb éjszakában is legyünk párbeszédben Istennel, kérte 14. Leó pápa a barcelonai imavirrasztáson, mely június 9-én volt. A Szentatya kiemelte, mi is olyanok vagyunk, mint Nikodémus, zarándokok az éjszakában. Ez az evangéliumi kép mindenekelőtt az élet útjáról szóló üzenetet küld számunkra. Úton létünk, vágyakozásunk és mindaz, amit nap mint nap felvállalunk és megélünk, az örömökben és a kudarcokban, a törekvésekben és a tervekben folyamatos keresésünk kifejeződése. A szeretet koldusai vagyunk. Éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük azt a teljes értelmet, amely megtart bennünket, bátorít és segít megérteni életünk misztériumát. A Szentatya hozzátette, nyíljunk meg a lélek ajándékára, keressük az Urat Nikodémushoz hasonlóan, és fogadjuk be az evangéliumának fényét azzal a bizonysággal, hogy új életet fogunk megtapasztalni magunkban, áldást hozó jelenlétet, ingyenes szeretetet, mely segít átjutnunk az éjszakából a világosságra, mert Isten azt akarja, hogy semmi se vesszen el, és már most örök életet akar adni nekünk, hogy elvezessen bennünket a véget nem érő boldogságra. Szűz Mária közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megnyíljunk előtte, és hagyjuk, hogy a lelkének szele útnak indítson bennünket, fogalmazott 14. Leó pápa Barcelonában. A miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én pénteken 18 órakor ünneplik gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernard Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba Egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
6: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Régió sportja.
1: Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új játékos keretét. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hivatalos honlapján jelentette be a DVSZT Scheffler női kézilabda csapata az új 2026-2027-es játékos keretét. Újdonság, hogy 4 akadémistával profi szerződést kötöttek, közülük 3-an már a felnőtt csapatban is bemutatkoztak. Baranyai Dorottya irányító poszton segíthet be Szabó Nina és Jovana Jovovics sérülése miatt. Majoros Gréta a kapusok között szerepel, Ratalics Luca a jobb szélre érkezik, Gross Vivien helyére. Szintén a jobb szélen kap szerepet Keller Petra, akinek 3 éves szerződése a 2026-27-es szezonban lép életbe. Jobb átlövőben Osen Sersen Ugolent a lengyel válogatott Monika Koblinska váltja majd. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az évet Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
2: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni. És ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni. Úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve azért idézőjelbe borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű, vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán 2 játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak, vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincbarcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
2: Hát ugye az év elején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NBA-ben. De ha ehhez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. Dr. Magda Sándort, a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét hallják.
0: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
3: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, aminél tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből a párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
4: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ez nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István